现在我已困得无力思考，耷拉着脑袋，腿脚不稳，昏昏欲睡。说是走，还不如说是摸索着挨进了洞口。

后来忽然想起了这杯疏忽的事，又再上去不做，但我为何要上去？盖上第一盖子。

至少到现在好像是寂静无声，即使不是寂静。

0: grabado.
1: Az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem, az a szívem

Üdvözlöm Önöket a Tilos Rádió műsorából. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Éjfél óta az Optimát hallhattátok. Következik a következő műsor, ami az Orion lesz. Így szépen folyik a műsorfolyam. Optimál legközelebb jövő csütörtökön éjféltől. Kakuk, wow, szevasztok, szól a Tilos.

Free love and monumentally strong free drugs.

0: Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház kutatói mintegy 1900 tanulmányt és 450 ezer személyi adatait átböngészve arra jutottak, megéri lift helyett a lépcsőzést választani. 35

0: és 84 év közötti alanyok adatait kísérték figyelemmel, átlag 14 esztendőn át. A Grádics járók 39%-kal kisebb valószínűséggel hunynak el kardiovaszkuláris megbetegedésekben, kevésbé fenyegeti őket szívroham, sztrók vagy szívelégtelenség. Ha otthon nincs lépcső, a munkahelyen csak van. Már pár emelet megmászása mérhető jótékony hatással bír, akár a koleszterin szintet is csökkenti, ám létfontosságú a rendszeresség és a kitartás. A lépcsőzéssel 5 éven belül fölhagyóknál ugyanis még nőtt is a szív- és érrendszeri kockázat. Figyelmeztet a Qubit. Tavasszal több minisztérium informatikai hálózatát érte támadás, augusztusban az Államkincstár Nemzeti Kifizető Ügynökségének adatbázisait törték fel egyetlen lépésben. A számvevőszék már 2019-ben szóvá tette a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól átvett rendszer sérülékenységét. A Yellow Cube kibervédelmi cég minapi vizsgálata szerint napokig egy üres államkincstári szobába futottak be a riasztások, miután a hacker leállította a végpontvédelmet. A behatolót ezúttal is Szikla Szilárd jelszavak fogadták. Password 1, jelszó 123, titok 2017. Továbbá A1B2C3D4, ABCD1234, Start 1234568, persze akkurátusan váltogatva a nagy és kis betűket. Az alkalmazotti hűséget példázó Államkincstár 69 csak egyszer fordult elő, írta a HVG.
1: A világ egyik legellenállóbb növényének legteljesebb genetikai térképét készítette el egy kutatócsapat. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a kétvirágos növénynek, amely képes túlélni az Antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve fagyos hőmérséklete ellenére. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban mind a 40 kromoszóba szintű állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Cape Horn International Center társult kutatója és a tanulmány vezető szerzője. Az általuk létrehozott kromoszoma szintű összeállítás forrásként szolgálhat a sarkvidéki növényekben kialakult adaptív evolúció megértéséhez és vizsgálatához. A növény olyan modellfajként funkcionálhat, amely alapján képesek lesznek a hideghez és más abiotikus stressznek ellenálló haszony növények tenyésztésére, írja a Reuters alapján a Qubit.
2: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Without fear, soon there will be nothing.

0: Daganat sejtek egyedi vizsgálatára dolgoztak ki mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban olvastuk a hvg.hu-n. A hagyományos molekuláris vizsgálatok sokszor a teljes szövetmintát egyszerre elemzik, ezért könnyen elveszhet, hogy a tumor egyes részei egészen másképp működnek, mint a többi. Az új megközelítés célja, hogy a kutatók ne csak azt lássák, hogyan néz ki egy daganat, hanem azt is, hogyan működnek benne a különböző sejtcsoportok. A vizsgálat technológiai hátterét a Szegedi Kutatócsoport által létrehozott automatizált egysejtes kutatási központ biztosítja. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A képelemzéssel kiválasztott tumor sejtcsoportokat így nem csak fehérje szinten vizsgálták, hanem elemezték azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Halló, halló, halló! Szervusztok, drága hallgatók! Itt a Szexakció hírcsoport műsor helyett az jó voltukból a Majom a vízben műsora következik, amely megemlékezik Nádas Péterről, aki 3 napja hunyt el, és a mai adásban az ő munkásságát, illetve munkásságának egy részét tárgyaljuk meg két majdan érkező vendégünkkel. Az egyik vendég Szegő János lesz, a Magvető szerkesztője, irodalomkritikus, a másik pedig Bezsenyi Tamás, aki Tilos Rádiós műsorkészítő, és már is van egy betelefonáló, vajon mit szeretne. Hello! Hello! Nem hallom, hogy mit szeretnél, majd akkor hívjál újra. Szóval Nádas Péter a mai témánk. Itt korán reggel pénteken. Hát, amíg megjönnek a vendégek, addig elmondok az életéről pár tényt. A II. Világháború alatt született Budapesten, a Damjanich utcában. Két szülője egész magasrangú kommunista pártvezető volt. Édesanyja nagyon hamar, még az ő kiskorában meghalt rákban. Utána 3 évvel édesapja a gyászban összeroppanva öngyilkos lett, ezért a két fiút Aranyosi Magda nevű nagynénjük nevelte föl. Nádas Péter a Petrikbe járt, mint oly sokan később irodalmárok, illetve a Tilos műsorkészítők közül. A Petrik Lajos vegyipari szakközép, akkoriban technikum, azt tudjátok, ott van a Zugló határában, a Tököli és a melyik utca sarkán, nem messze a keletitől. Később egy 2 éves újságíró tanfolyamot végzett a MUOSZ-nak, az újságíró képzőjét. Aztán járt a Foxy Maxira is, akkoriban divatos néven így nevezték a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemet. Úgy emlékeztek, hogy erről megemlékezik Bereményi is, amikor a versbeli énjének a felesége oda jár. Megérdemli hát, hogy őróla is írjon. Aztán később Nádas a Nőklapja szerkesztőségében dolgozott, mint fotós. Aztán a Pest megyei hírlapnál szintén, aztán újságíróként is elkezdett ugyanott dolgozni. Aztán 79-től a Gyermekünk című folyóiratnál volt olvasószerkesztő, majd 80-81-ben a Győri Kisfaludy Színházban azt hiszem, hogy lektor volt a színházban. Érdekes, most jobb lett a hangom, mert Atvesz megnyomott egy csodagombot. A legelső kötete a Biblia című novellás kötet volt, ami egy, nem is novellás kötet, az egy kisregény. Ugyan jól emlékszem, azt hiszem kisregény. Cáfoljatok meg, ha tudtok. Ez a kisregény, ez egy kisfiúról szól, akinek a szülei magas beosztású, kiváltságos kommunista pártagok, vezetők, a hétköznapi életben otthon, nagyon hideg, rideg, érzelemmentes, és persze hazug világot tartanak fel maguk körül. A szülők így folyton dolgoznak, nagymama szegény csak ténfereg, mellőzöttnek érzi magát, és a kisfiú is magányosan teng-leng a kertben, és mindenféle hülye, unalomvűző dolgot talál ki magának, például megkínozza a saját kutyájukat, aztán később meg is öli. Fordulat a kisregényben, hogy megérkezik az új, mondjuk itt cselédlány, bár akkor hivatalosan nem voltak cselédek, de a segítő vidékről egy Szidike nevű kislány, akinek egy féltett kincse kerül elő a podgyászból, az ő bibliája. A fiú belekött a szidikébe, belekött a Bibliába, a Bibliaolvasásba. Kibomlik lassan két világ ütközése, a kislánynak a mély vallásossága és a Biblia furcsa, mindent átható jelenléte. Ez megzavarja a kiváltságos kommunista család burkát. Amikor Gyurika megtalálja így a tiltott könyvet, ez a másfajta erkölcsi rend lassan kibomlik előttünk. Na és akkor megjött a vendégünk, Szegő János, akit köszöntök, és be is kapcsolom mindjárt a mikrofonját, ami azt hiszem, hogy a kék színű lesz. És akkor, hogy hivatalosan is elkezdjük, akkor most bejátszom a szignált.
1: Ezt már szület közben?
0: Igen.
1: Jó, csak ilyen pisíg meg ilyenek, majd kicsit később lesz. Ugye?
0: Igen.
1: Jó, kösz.
0: Akkor közönsd a hallgatókat, most már hallották a szünet kérésedet is.
1: Jó, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, elnézést a késésért.
0: És akkor kezdjük a szignálunkkal, legyünk hivatalosak.

0: Egy. Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik. Mother should have trust the
7: government. Hogyha valamit nem szabad, a szabad lenne, értenem. És kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem.

0: És akkor hivatalosan is elkezdjük a műsort, a Szex Akció hírcsoport jóvoltával az ő műsoridejükben, Majom a vízben, Nádás Péterről emlékezünk meg a mai adásban, vendégünk Szegő János, és remélhetőleg hamarosan érkezik még Bezsenyi Tamás is. Itt egyébként a Szabad és Független Interaktív Hallgatócentrikus Tilos Rádió, az FM 90,3 frekvencia modulált hullámsávon, és akkor szervusz János.
1: Szervusz Ápoló, és még egyszer köszöntöm a hallgatókat.
0: És akkor, amint hallottuk, szerintem ez lesz a legjobb Deus Ex Machina a kezdés. A szignálokban elhangzott egy mondat, nagyon sajnálom, ha jól emlékszünk, ez a világló részletek utolsó mondata.
1: Igen.
0: Mit tudsz felhozni mentségedre?
1: Magamért? Mivel kapcsolatban?
0: Ennek a mondatnak vajon mi ott a funkció, hiszen ez egy Nádastól nagyon szokatlan, rövid tőmondat.
1: Igen, főleg egy 1200 oldalas könyv legutolsó mondatának, bár ha belegondolok, az emlékiratok könyvének is kifejezetten rövid az utolsó mondata, hogy akkor ilyen egyszerű, igen, ilyen egyszerű minden. Nagyon sokat láttam most viszont ezt a gyönyörű mondatot, amit egy képes lapon írnak a névtelen elbeszélőnek az Atlanti óceán partjáról, az egykori szerelmem Elhior. Persze a kérdés, hogy lehet a szerelem egykori. De te most a nagyon sajnálomot kérdezem azt, hogy mennyire egyszerű minden, és az, hogy valamire azt mondjuk a végén, a nagyon sajnálom, az mennyire egyszerű. És sokféleképp értelmezhető ez a mondat, nyilván arra is vonatkozik, hogy az, amit ott Nádas állít az előző 1199 oldalon, meg annak a vége felé, azzal kapcsolatban nem tud mást mondani, mint amit állít, és ezt nagyon sajnálja. De vonatkozik azt hiszem arra az egész egyszerre nagyon védett, védtelen énnyére is, meg arra a pozícióra, amit felvett a magyar társadalomban, meg az egész nyilvánosságban, hogy egyszerre volt nagyon jelen, vagy nagyon furán ráláttunk az ő egész működésére, de közben nagyon is próbált azért menteni, védeni magát. Hirtelen ezek a asszociációk jutnak az eszembe, meg hogy egy nagyon karakteres utolsó mondat, hisz tudjuk idézni viszonylag egyszerűen.
0: Igen, amíg nem jöttél meg, addig elmondtam röviden az életét, úgy nagyjából 69-ig, uh-huh. És ugye itt van egy markáns változás, egy cezúra, amikor ő elhagyta Budapestet, és talán az 68-ban volt, ugye akkor volt a csehszlovákiai bevonulás, részben az ellen burkolt tiltakozásul is talán, és azóta nem is ment vissza Budapestre, kivéve egy 4 évet talán, amikor kénytelen volt megélhetésileg, de akkor 68-ban Kisoroszliba költözött.
1: Ennek nagyon sokáig voltak budapesti lakcímei is, tehát az nekem egy nagy élmény volt, amikor felfedeztem, hogy az emlékiratok könyvét, általában egyik legkedvesebb, vagy legfontosabb könyvet, amit eddig valahol olvastam az életbe, azt még egy Andor utcai lakótelepi háznak a 8. emeletén kezdte, miközben építették a mellette lévő házakat, és nekem az öcsémet Andornak hívják, tehát innentől az egésznek lett valami asszociációs bázisa is, és utána a Tárnok utcában volt egy kis lakás, várva ezt a saját halálba énekli meg, és azt is tudom, hogy amikor időnként tehát nagyon ritkán lehetett arra számítani, hogy esetleg ott van Nádas Péter, és hogyha nekem a várban volt dolgom, meg egy időben ott dolgoztam könyvesboltba, akkor mindig úgy sétáltam direkt, hogy hát halátom Nádas Pétert.
0: És sikerült.
1: Ott nem, máshol igen, szerencsére, de ez a kivonulás, ez egyébként egy jó motívum, mert egyszerre vonul ki tényleg a térből is, és vonul ki abból az első nyilvánosságból is, amiben ő azért fiatal újságíróként, még hogyha meglehetősen a perifériáján, nem megbántva ezzel az akkori Pest megyei újságot, annak szerkesztőségét, hogy onnan még kijebb vonul, és gyakorlatilag föl is adja újságírói tevékenységét, bár nagyon tanulságos cikkeket írt a Pest megyei hírlapba, talán jól mondom, az újság nevét előtted van. A kurikulum vitéje előttem nincsen, de hogy...
0: Elvileg én is dolgoztam ott.
1: Na, akkor még egyszer, akkor kollégák vagytok.
0: Egy hetet.
1: Egy kicsit többet, és például interjút készített Göröcs János a népszerű Titivel, minden idők egyik legjobb magyar labdarúgójával, az újpesti Dózsából. Eszterházi Péter egy Nádast köszöntő írásában ennek nagyon meg is örült ennek a ténynek, hogy Nádas interjút készített Göröccsel. No, de a fontosabb tényleg azt hiszem ez a kivonulás, aminek az első menedéke vagy bázis a Kisoroszi volt, majd amikor ezt már túlzottan közel érezte Pesthez, pontosabban túl sok embert érzékelt maga körül, akkor fogta 7 méteres csizmáját, és tényleg még messzebb ment, és Zalába talált magának örök otthonra.
0: És hogy lehet tudni, hogy ugye túl sokan utána mentek, vagy ha nem is mindenki utána, de ott felfedezték Kisoroszit.
1: Igen,
0: ugye
1: elsőnek írókolónia lett ott.
0: A mészőházas pár, ennek a sztorinak meg is van a leírt változata a Halott barátaimban, És hát aztán tényleg túl népesedett az a terület, és Magdával, a feleségével, aztán ugyanebben a könyvben írja, hogy az egész országot bejárták szinte egy alkalmas, viszonylag a lakott területektől messzebb fekvő, magányos, csendes lakot keresvén, és akkor ezt ott találták meg a messzi, zalai Gombosszegen.
1: Igen, ami nyugathoz és délhez is gravitál, így már a magyar perspektívát nézzük, tehát hogy pont ez a két égtáj, ami talán az ő művészetében, mert az észak is egyébként nyilván most ez egy, na, égyomor, ezért nem jó zsurnalizmusokat blöffölni, főleg ha az ember még az adásból is késik, mert ez nem biztos, hogy így igaz, de minden esetre ez a zalai táj a maga természeti viszonyaival, meg a maga zártságával, zsákságával, szegségével, ez azt hiszem pont alkalmas volt arra, hogy ott építsen ki egy olyan flórát és faunát, egy olyan ökoszisztémát, írói és egyéb ökoszisztémát magának, ő is, Magda is egyébként, aki szintén nagyon fontos és jó is, hogyha minél többször az ő neve is elhangzik, ami tényleg páratlan.
0: Egyes források szerint 83-ban költöztek oda, Nálas maga 84-ről írt talán a Halott barátaimban, ez mindegy is talán pontosan, de arra emlékszem, hogy egyszer meséli, hogy ő gyakran kezdett újra műveket írni, és széttépte, elégette, sőt, igen, nagy kedvel égette a régi kéziratait, és épp az emlékiratok könyvének égette a kéziratát, amikor megjött az öccse, és kitépte a kezéből, ugye valószínűleg Voland intő mondata járt öccse fejében, hogy kézirat már pedig nem ég el, és akkor megmenekült három fejezet, de aztán nem bírta a vérével Nádos, és emlékszem, azt mesélte, hogy ott a gombosszegi ház felújításán, bővítésén dolgoztak a köművesekkel, akiket romlott sörrel kínált, mert hogy ő soha nem ivott sört, és nem tudta, hogy az megromlik, ezért megvette két héttel korábban a láda kőbányait, és mire oda került a sor, már bepimpósodott.
1: Szóval magyarul még erjedtebb lett, tehát hogy csak jól jártak a gyakorlatilag.
0: Mégis megitták, de aztán kiderült, hogy nem vették jó néven, de pár évvel később, de aztán szentett a béke. Szóval a kőművesekkel befalasztotta a kézirat maradványait az alapba.
1: Igen, ez ritka. A Bezsenyi kollega, ha megérkezik, a magyar kriminalisztika kiváló kutatójaként, azt hiszem olyanokról tud beszámolni, amikor nem papírokat, hanem csontokat találnak különböző házak falaiban, meg vermeiben, de hát ez egy szimbolikus gesztus volt, a szimbolikus gesztusok nem állnak tőle távol, és ezen én is sokat gondolkodtam, amikor olvastam először, hogy ő egy ős változatát megsemmisítette az emlékiratok könyvének, hogy az vajon milyen lehetett, de mivel ismerjük a mostani változatot, igazából lehet, hogy lényegtelen, hogy milyen volt az a másik, de az, hogy egy nagyon önkritikus és nagyon folyamatosan írni annyi, mint ítélészéket tartani önmagunk fölött, ez egy Ibsen vagy Ibsennek tulajdonított mondás, amit a Nyugat első nemzedéke szeretett használni, kivált Karinti, ez így írtok tényleg is, ez a mottója. Tehát ő valahogy ezt folyamatosan számon tartotta, ezt az ibseni tükröt, és állandóan nagyon-nagyon önkritikusan szemlélte a saját dolgait is.
0: Igen, amikor még nem voltál itt, elkezdtem mondani a...
1: Ilyen sokat azért nem késtem, hogy visszamentél Ádám még megélveig, de hajrá!
0: A műveit is, és az elsőn túl voltunk a Biblia című kisregényen, ahol kibontja a két világ különbségét, hogy ütközteti őket, ezt a hazugrideg, álságos kommunista világot a Szidike világával, aki a Bibliát őrizgeti a podgyászában, és egy mélyen hívő vallásos kislányról van szó. És akkor a kisfő és a kislány kapcsolatában bomlik ki valami egyetemleges és általánosan érvényes dolog. A második kötete az pedig a Kulcskereső játék volt, ami egy novellás kötet volt 69-ben, és akkor itt ismét van egy cezúra, mert ő írt 69-ben és 70-ben egy-egy levelet Acél Györgynek. Te emlékszel erre az aktusra, hogy az hogy is történt, és mi lett a következménye?
1: Hát ami nekem ebből megvan most így hirtelen, az, hogy egy nagyon ambivalens, talán egy finom jelző a Acél és Nádas közti viszonyra. Ugye az Acél a Nádas szüleivel volt eredendően kapcsolatban, részben személyesen és részben pedig éven párt történetileg is, és ha én jól rakom össze, akkor az Acél valamennyire szerette volna akár használni, segíteni is a Nádas, de nyilván a saját eszközeivel és a saját koordinátorrendszerén belül a Nádas Péternek viszont ehhez nem fülhet a foga egyáltalán, és ebből egy nagyon csúnya összeveszés és nagyon komoly konfliktus tett, aminek azt hiszem az utolsó pontja az volt, hogy a Kossuth Lajos téren sétáló Nádas Péter, amikor találkozott Acél Györgyel, na, Acél Györgynek sikerült találkozni a Nádas Péter, egyébként egy fagylaltot nyalt, és ezt a fagylaltot nagyon látványosan kezdte nyalni előtte, tehát hogy irtózatosan rosszba voltak, és utána ahol lehetett, ott keresztbe tett neki, de most a levél hirtelen nincs előttem.
0: Igen, úgy emlékszem, hogy Nádas akart pár barátjával indítani egy folyóiratot, és részben erről is szólt a levél.
1: Ez a Liget, későbbi Liget folyóirat, azt hiszem, ugye a Levendel...
0: De aztán persze társaság nem kapott rá engedélyt, és akkor sőt, talán a levél egyéb tartalma miatt akkor egy jó pár évre le is tiltották az ő tartalmait, sehol nem jelentett meg. A levélből kiírtam egy mondatot, azt írja, két mondatot. A totális félelem korszakába születtem, úgy alakultak a reflexeim, hogy féljek. De miért féljek, ha tiszta a lelkismeretem? És akkor ő később is szerint élt.
1: Irodalmi mondatok, meg valahol, mint hogyha egy ilyen lámpával az egész életműnek azokban a sötét sarkaiba világítana be, hogy azok a törékeny, nagyon kis szolgáltatott, sebzett Nádas hősök, akiket hol önmagából is, mint ez, hol más anyagból gyúr, milyen módon vannak tényleg kiszolgáltatva a körülményeiknek, meg a kerepcéiknek, és hogy ebbe ők mennyire felelősek vagy sem, és talán még a nagyon sajnálomhoz is visszakapcsolódik, meg aztán a bűntudat, ez egy nagyon fontos ilyen állandó láthatatlan, vagy néha nem is csak láthatatlan motivum egyébként az egész életműnek.
0: És akkor, ahogy emlékszünk, a rendszer eléggé megrángatta őt, a családregény vége az már 72-ben elkészült, de csak 77-ben jelenhetett meg. Úgy emlékszem, hogy a magvetőkiadó mindenható nagyon geci ura volt az, aki a fiókjába tartotta ezt évekig. Aztán a szépirodalmi vezére fölhívta a Nádast, és vagy megtudta, hogy ez a regény megszületett, és ő elkérte tőle, és akkor is a szépirodalmi jelentette meg. Ami sztoriában röviden egy hasonló, mint a legelső kis regénye, egy kisfiú életén keresztül mutatja be a rendszer embertelenségét, egy kommunista apa, aki igazából csak a pártnak él, és nem annyira a családnak, hogy a fiának. Ami érdekessége, hogy az anya nem is tűnik föl a regényben. Ilyen értelemben azt is lehet talán képzelni, hogy ez részben öregetrajzi hatásokra íródott, hiszen neki is ez volt a sorsa.
1: Igen, abban a három percben, míg elkéstem, addig végig gondolom, hogy a édesanyja súlyos betegség után, ha jól emlékszem, 55-ben hal meg, a édesapja pedig pár évvel később lövi szívvel magát, 58. április 15-e, az pár évvel később van, és utána kerül az Aranyosi családhoz, a Lenin körúti házba, lakásba. Hát ezek mind nagyon önéletrajzi motivumok, és hát az is, ahogyan összeköti a Bibliával már a családregény végét, hogy nem csak ez a jelenben lévő szál van, hanem a kommunista funkcionáriusnak az élete, amit egy ilyen gyerekperspektíva rekonstruál, hanem ott van ez a bibliai dimenzió is a Simon Péterrel, meg ezzel az egész mitikus olvasattal, vagy mitikus tágítással. És hát egy döbbenetesen sűrű, erős, olyan reduktív nyelv, ami, hogyha a későbbi Nádas könyvekkel találkozik az először a nyájas olvasó, kiválta az emlékiratok könyve, mert ilyen bugyborékolan barokk hosszú mondataival, vagy akár a töredezettebb, repesszerűbb, párhuzamos történetek mondatokkal, akkor egy másik mondattant talál. Holott a pályája elején Nádasnak tényleg azt hiszem az első korszaknak bizonyosan a legfontosabb könyve, ez a Paradigmatikus című könyv, hogy egy családregény vége, amit tényleg egy műfajnak, egy olyan beszédmódnak a megszüntetését jelenti meg, ami nyilván egy megszüntetve megőrzés is, ami az európai tradíció egyik nagy vívmánya, a családregény, mint olyan, és hát ez egy nagyon fontos könyv, és örülök, ha beszélünk is róla, persze.
0: Még egy pár szót szenteljünk annak, hogy még pár keresetlen szóval küldjük el a francba az annak idején azt a nagyhatalmú szerkesztőt, a Kardos Györgyöt, aki, ha jól emlékszem, Hajnóci Péternek is tartogatta a fiókjában néhány munkáját, sőt, amikor meghalt a Hajnóci, az özvegynek évekbe tellett, amíg visszakapta a férje, az elhunyt férje kéziratait. A Nádas is mesélte egyszer valahol, hogy az emlékiratok könyvét sem kapta vissza kéziratban a magvetőtől, újra kellett gépeltetni az egészet, hogy kiadja a szépirodalmi. Miért lehetett ilyen a Kardos, holott úgy emlékszünk, hogy azért más szerzőket meg segített és kiadott olyanokat is, akiket annyira nem talált vonalasnak a pártvezetés?
1: Hát a Kardos György egy nagy paradoxonnak talán nem nevezném, de egy összetett személyisége vagy figurája volt az államkapitalista magyar kultúrpolitikának, és itt a politika szót azt akár kurzíválhatjuk, és egyébként én nem civilben, hanem főállásban annak a magvető kiadónak vagyok a szerkesztői már 15 éve, amelynek 30 éven keresztül Kardos György volt a meghatározó vezetője, de hát nyilván ő Kardos, ha jól emlékszem, 85 decemberében kap szívinfarktust és hal meg, és abban azt a magvetőt, amiben én dolgozok, azt a 95-ben oda kerülő születésnapját nem ma ünneplő, mert már sajnos nincs köztünk, Morcsányi Géza teremtette újjá, de minden esetben valami furcsa folytonosság a Kardos és a mai magvető között személy szerint is, vagy akár ezeknek a történeteken keresztül is, ha nincs is, mintha mégis lenne. Ezért tavaly, amikor a magvető 70 éves volt, akkor mi több ad beszélgetést, disputát is szenteltünk a Kardos kérdésének. Ugye a Kardos meglehetősen viharos pálya után kerül a magvetőhöz, és lesz ott aztán évtizedeken keresztül egy nagyon meghatározó kapuőrje és ilyen beengedője a magyar irodalomnak, és ez a viszonyuk, amikor akár a szép irodalmi kiadó vezetőjével, Illés Endrével összeköti őket, ezek nehezen elmondhatók így pár mondatba, mert Kertész Imre története hasonló mintázatú, hogy először a magvető elutasítja egy olyan lektori jelentésre hivatkozva, amiben nagyon fura állítások vannak a sorstalanság szemléletéről, nyelvéről, majd utána talán ezért is, mert a magvető így elutasítja végül Illés Endre, aki egyébként a párt hierarchiában sokkal hátrább volt, mint Kardos, és társutas volt legjobb esetben is ellentétben Kardossal, aki mélyen hívő sztalinista vagy kommunista volt. Akkor ott jelenik meg, Eszterházit viszont a Kardos és a magvető adja ki, holott hát az Eszterházi nem épp egy munkás mozgalmi író, azt mondhatjuk rá nyugodtan. Szóval, hogy itt mennyi szólt a Kardosnak a saját kontrolljairól, a saját cenzúrájáról, vagy mennyi szólt arról, hogy ő ilyen esetekben azért egyeztetett másokkal, ezt nem tudom. Meg az is egy érdekes technika, hogy kik voltak azok, akiknek visszaadta a kéziratát, és melyek voltak azok a kéziratok, amik tényleg a fiókban maradtak. Ugye ez a legendás bombó, hogy 90-ben üresek voltak a fiókok, az úgy majdnem teljesen igaz, de ha belegondolunk, hogy például a Fekete Évának a Lukács monográfiája 40 évvel később jelenik meg, akkor gyakorlatilag a fiókok tényleg nagyon sokáig tudtak zárva tartani bizonyos műveket. Lehet, hogy elnagyolt lesz, amit mondok, és akkor tőled és a hallgatóktól is elnézést kérek, én ebben tényleg egy ilyen pszichoanalitikus, vagy egy ilyen fura pszichiátriai mintát látok inkább, hogy van a párt gyermeke, az elárvult Nádas Péter, akinek a szülei mind tényleg mozgalmi emberek voltak, és mélyen hittek abba, hogy a felszabadulás után építhető egy másfajta rendszer, és mind a ketten meghalnak, és akkor az itt maradt árvát a párt a helyet, hogy tudná segíteni használni, az lázad velük szemben, és aztán, hogy ennek voltak-e ezek a különböző triggerelései, ezt nem tudom, vagy attól, ami benne van a könyvben, mert tehát egyébként az emlékiratok könyvében konkrétan a forradalom szó van leírva, lehet, hogy majd eljutunk oda, és ott lehorgonyzunk egy kicsit, de még 86-os könyvhétre megjelenő könyvben le van írva a forradalom szó 1956-tal kapcsolatban, és átment, tehát nem szúzták be a példányokat, hála a jó égnek, 536 oldal a zsönyörű az első kiadás, és ugyanakkor jelent meg, mint Eszterházinak a bevezetés a Szép irodalom című opusz magnuma, na az viszont már a magvetőnél, különleges könyvhét lehetett ezzel a két óriási súlyzóval. Tehát a Kardos az nagyon-nagyon outsiderként került az irodalomba, viszont azt még azok a kollégája, akik nem szedve szerették vagy kedvelték őt is elmondják, hogy nagyon meglepően alkalmazkodott vagy adaptálódott az irodalomhoz, az írókhoz, és rengeteget dolgozott, talán túl sokat is, mint ezek a példák mutatják, de szóval nem tudom, most a Kardosról hirtelen többet én nem tudok mondani, az biztos, hogy jellegzetes figurája volt a korszaknak az a fajta káder, aki eredetileg sokkal vadabb helyeken dolgozott, azt hiszem a Kardos egyébként nem annyira a híret hozzátársított ávonál, hanem a szintén nem éppen angol kisasszonyokra jellemző katonapolitikai osztályon tevékenykedett a legsötétebb években, miközben az ő életének a legsötétebb éveiben a koncentrációs tábor volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon nem tipikus, nagyon mintaszerű, nem fura életút, de minden esetre Nádas azt hiszem utána ezekkel a megjelenésekkel, hála Istennek jól járt, és az, hogy megjelent a emlékiratok könyve 86-ban, még ha újra is kellett gépelni, az mindenképpen egy nagy csodája és ünnepe volt az akkori magyar irodalomnak.
0: Akkor most szuszonjunk egyet, és addig, amíg iszünk egy kis vizet, és Bezsenyi Tamás telefonon megkérdezzük, hogy még mennyit fog késni.
1: Lehet, hogy helyszínen valahol, úgyis az egyik utolsó Nádas könyv címe helyszínen is.
0: Igen, hallgassunk zenét. Igen, a Bezsenyinek pont ez lett volna a feladata, a helyszínelésről mondott volna, de hát ha nem mondok, akkor majd mi mondunk.
1: Forró nyomon van, az bizonyos.
0: Igen, de most akkor ne bájjunk még magunk elé, ne lépjük hát a saját árnyékunkat, akkor legyen zene, és legyen tánc.

0: És akkor visszajöttünk 2026. augusztus 28-án a kivételes Majom a vízben adásban, ami a Szexakció hírcsoport idősávjában zajlik éppen, és Nádas Péter a témánk, vendégünk pedig
1: Szegő János,
0: akit köszöntünk újra. És ott hagytuk abba, hogy Nádas Péter első komolyabb regénye nem tudott megjelenni Magvetőnél, sokáig fektették, aztán kiadta a Szép Irodalmi. Ha jól emlékszem, már ami nekem van meg kiadás, az olyan 900 oldal, akkor ezt nagyon túlszányalta az Emlékiratok könyvével, az olyan 1600, és akkor a világló részletek az meg, az is ezen felül van, talán 1300.
1: Most összecsúsztunk a címekkel, szerintem az Emlékiratok könyvének az első kiadás egy ilyen nagy tábla könyvben az volt a talán 535 oldal, aztán később a jelenkor.
0: Az
1: két és három, kettő és három kötetben volt, jelent meg, és utána a Párhuzamos történetek az eleve három nagy kötetben jelent már meg, és utána a világló részletek pedig kettő nagy kötetben jelent meg. Most visszatérve meg az Emlékiratokra, az nekem egy tényleg érdekes percepció volt, amikor én először a 90-es évekbeli újabb kiadással kezdtem el közlekedni, valahogy abba próbáltam eljutni valahova, és az de sokáig nem is ment nekem az Emlékiratoknak a elolvasása, hanem fizikai akadály volt, hanem valami más lehetett, vagy fizikai és más akadály. Mindenesetre az meglepett, hogy ez egy ilyen két-három kötetes valami, és utána megtaláltam egy antikváriumban a Szent István körúton az egy régi kiadást, ami egy kötetes, és végül én abba olvastam el, és az valami egészen csodálatos könyvtárgy is, és azért előttem van a mai napig a borítója is, meg az egész könyv. Hát ez egy új paradigma volt a Nádas életműben is, meg a magyar irodalomban is, meg talán mondhatjuk az európai vagy világirodalomban is, egy egészen gazdag és különleges mű, és ami most eszembe jutott így a szomorú hír hallatán, hogy melyik mondjuk az a mű a Nádasnak, amit így most de jó lenne újraolvasnak, hogy nyilván most megint az Emlékiratok volt nekem is. De ez nem volt kérdésed egyáltalán, csak elvesztünk itt a számokba.
0: Nem, ez nem baj, mert röviden a sztoriról azért beszéljünk, hogy ez egy három síkon folyó sztori, és benne van a bús magyar néplélek is, meg egész Európának a sorsa, a múltja, jövője.
1: Hát igen, nem már rúzsákban macskát, mert a könyv gyakorlatilag tényleg Emlékiratok gyűjteménye, ha tetszik. Három rétege van. Az egyik réteg, most így nem ilyen vizsgaszerűen, de ha röviden referálhatok, tanár úr, akkor elmondom, hogy van egy az akkori jelenben játszódó szál, aminek van egy névtelen elbeszélője, aki Kelet-Berlinben egy magyar író, aki 30-as éveiben jár, a magyar író, aki próbál boldogulni a Kelet-Berlinben, és kapcsolatban, közvetlen szerelmi kapcsolatban kerül egy Melchior nevű berlini fiatalemberrel. Ez a magyar író, aki ott Berlinben hol boldog, hol nagyon boldogtalan, dolgozik egy olyan emlékiraton, egy olyan fikción, ami a századfordulón játszódik, szintén Berlinben, és egy német regényíró, Thomas Mannra kísértetésen hajazó német regényíró fiatalkori szexuális kalandjai dolgozza fel többek között, és van egy harmadik réteg, ami visszakapcsol minket a családregényhez, meg az induláshoz, meg a Nádas életrajzhoz, ez pedig az 50-es évek Budapestjén egy funkcionális családban eszmélő fiatal gyereknek a világ felfogása és annak a memoár rétegei, ha tetszik, és ez a három réteg párhuzamosan, ami rétegesen halad, a motívumok nyilván átkapcsolódnak, és a legvége pedig egy egészen zavarbejtő fúga, hisz a legvégén talán a spoiler megengedhető, hogy kiderül, hogy egyrészt mi történik a névtelen elbeszélőnkkel, másrészt megismerünk egy új elbeszélőt, egy bizonyos Somitót Krisztián nevű fiatalembert, mérnökembert, aki gyerekkori barátja a névtelen elbeszélőnek, és ő az, aki végül kompilálja ezt a kézirat halmot, ezt a három különböző szövegkorpuszt, és abban a sorrendben olvashatjuk, és a végén a Somitót Krisztián arcán perspektívájában meg megismerjük, hogy a keresztény középosztály egy tagja például milyen más módon narrálja a 45 utáni magyar történelmet, és egy nagyon gazdag könyv, virtuózatosan érzéki, impulzív, egyetlen idegen szó sincs benne, ennek is politikai oka volt, és tényleg az a mondattan, ami a Nádasnak szerintem az egyik korszakának a mondattana volt, és egyébként a hosszú mondatok kapcsán itt ebben a stúdióban is, meg máshol is Krasznahorkai Lászlóról szoktunk beszélni, ez az a könyv, amivel a leginkább kapcsolódik a hosszú mondaton, a körmondaton keresztül az irodalomnak ehhez a fajta hagyományához Nádas, és az egyik legfelszabadítóbb olvasmány, utolsó mondatom, aztán abban hagyom, mert már egy nagyon hosszú Nádas mondat kezd lenni, hogy amikor én először tényleg beolvastam magam ebbe a könyvbe, akkor az, hogy itt a Névtelen Elbeszélő és Melchior között egy szerelem van, az nekem annyira a saját szerelmi vágyaimnak és hiányaimnak és tapasztalataimnak volt az univerzális megfogalmazása, hogy eufóriám lett olvasás közben, és van a mai napig. Bocs.
0: Én közben elővettem egy régi újságot, a Meg is sárgult, látod?
1: Ó, nagyon, igen, a kedves hallgatók sajnos nem, de én látom és verifikálom.
0: Tehát, mintha egész életemben majdnem a vízbenre készültem volna. Ez egy 95 áprilisi szombati magyar hírlap melléklet, a kulturális melléklet.
1: Sajtótörténet most már több szempontból is.
0: Van egy riport Nádassal. Ebből egy pár dolgot kiírtam, és ezeket hadd mondjam el. Arra a kérdésre, hogy fektették 5 évig a családregény végét, hogy van-e benne valami sértettség. És azt válaszolta erre, nincsen bennem élő sérelem, akkoriban legfeljebb dühöt éreztem. A pártközpont örökös tiltása egyszerűen kihúzta a pénzt a zsebemből. A megaláztatásokat nem tudom elfelejteni, dühöngtem, káromkodtam, legszívesebben lelőttem volna valakit, de ma már nincsen bennem semmiféle indulat. Azt mondja, hogy... A 80-as évek közepéig nem szerepelhettem se a rádióban, se a tévében. A Takarítás és a Találkozás című drámaim bemutatójáról csak a kis példányszámú szaksajtó írhatott. A Pesti Színházban csökkentett nézőszámmal volt szabad csak bemutatni, tehát le volt zárva az egész erkély, és az előadás csak 8:30-kor kezdődhetett.
1: Az idős Rutka, idős, na, beteg, talán ez a jobb szó, Rutka Évának az egyik utolsó szerepe volt, a fiatal Hegedűs D. Gézával a Pesti, Győrött pedig egyébként Szikora János rendezte, és ott Morcsányi Géza volt az előadásoknak a dramaturgia. Bocsánat, hogy így szabadba vágtam. Eszéki Erzsébet kiváló interjú egyébként, valóban itt sárgul előttem.
0: Egyébként ez divat volt akkoriban, most nem tudok példát mondani, de volt más olyan darab is, amit csak 8:30-tól engedtek.
1: Hát például a Csirkefejet, a, a,

0: akarja szervezni Nádast is. Hát ezen jót rögött a Nádas, mikor ezt megtudta, de ténylegesen figyelték fönn.
1: Nyilván, ez a Richard Schwarz, akivel egyébként egy könyvet is csináltak, Párbeszéd címmel, ez a svéd újságíró barátja. Igen, a Berlin nagyon jó, hogyha legállunk egy pillanatra, mert a Berlin az nagyon fontos a Nádasnak, tehát a Kelet-Berlin is, a Nyugat-Berlin és az Egyesített Berlin, és hogyha ez három különböző Berlin, akkor három különböző Berlin, és hát pont a párhuzamos történetek nagyon izgalmasan is játszik ezzel, hogy hány Berlin van ott egymás mellett, de tényleg én, amikor most megint önmagamról beszélek, ami egy pofátlan dolog egy emlékező adásban, és tényleg lőj le, ha már a Nádas nem lőhet le, hogy amikor tehát én már úgy mentem Berlinbe, hogy már Nádas szövegekkel a hónom alatt direkt Nádas helyszínelésre mentem, és gyakorlatilag végigjártam az emlékiratokönyve összes fontos helyszínét, és a párhuzamos történetek helyszínét, és hát a mai napig, ha a Rieke utcára, meg erre a környékre gondolok, ott a Kelet-Berlin, egykori Kelet-Berlinbe, akkor rögtön a Nádasra gondolok, meg tényleg az nagyon, nagyon, nagyon jó, meg van írva.
0: De és ott tényleg ott lakott, ami a könyvben is szerepel?
1: Én úgy tudom, hogy ezeknek van valóság alapja, vagy volt referencia alapja, és nyilván sokat változott azóta az egész környék, de ahol magas vasút ment, ott még most is magas vasút megy, és ott az úgy egy fantasztikus dobbanó élmény, hát ott az emlékiratoknak ott van az a csodás leírás, hogy egy zsinagóga udvarára rá van írva a fára, hogy a fára mászni tilos, ugyan ki akarna Kelet-Berlinben 1975-ben, nem tudom, fölmászni egy fára. De az, hogy őt figyelték, az nyilvánvaló, mert hát egy olyan láthatóan szabad ember volt mindenfajta korszakban, akire jó figyelni, meg aki gyanús is lehet.
0: És akkor menjünk tovább az interjúval, a vége fel a Nádas azt mondja, idézem, ez a mostani világ hallatlanul izgalmas és egyben nyomasztó is. Ismétlem, 95-ben vagyunk. Addig nem lesz jobb, amíg a középosztály valamennyire meg nem erősödik. A polgárság 3 vagy 4 nemzedéke már aztán kultúráltan fog élni és dolgozni. De jelenleg nálunk nincs középosztály, hanem csak egy erősen feldúzzadt kispolgári réteg van. És akkor itt vissza tudunk utalni a 2 hónappal ezelőtti adásunkra, amikor a Fejes Endre rozsdatemetőről beszélgettünk, és itt volt Spiró György a vendégünk, ahol ezt a jelenséget vettük, úgymond gorcsó alába, utálom ezt a szót, nem is tudjuk pontosan mit jelent, és akkor itt bejött a hábetlerizmus jelensége, ami akkoriban vált egy köznévvé a tulajdonnévből, és hát ennek még nem lett vége, még 95-re sem Nádas szerint. És akkor így fejezi be az interjút, azt mondja, ha a gyűlölködésnek, a gyilkolásnak, a gazságnak nagyobb súlya lenne, mint a szeretetnek és a szerelemnek, akkor a világ nem maradna fönn. A megszakíthatatlan, folyamatos, puszta létünk bizonyítja, a pozitív érzelmeknek van nagyobb súlyuk a világban.
1: Végszónak is szép lenne, de még szerencsére nem ott tartunk.
0: Igen. És akkor találtam egy másik cikket is, amit szintén félretettem, az egy...
1: Magyar Narancs?
0: 2001-es Magyar Narancs.
1: Aha, nagyon szeretem ezt a fényképet is.
0: Igen.
1: Igen.
0: Ahol ez szerintem kicsit más hangulatú, mint ahogy az Eszterházi kép nekünk, vagy nekem lejött a Halott barátaimból. Tehát 2001-ben azt mondja, Pál Melinda kérdése. Eszterházi egy nő című könyvéről azt írja, hogy a magyar irodalom ezzel a művel lett nagykorú. Miért éppen ezzel és nem 7 évvel korábban az emlékiratok könyvével? Nádas el azt válaszolja, nem véletlenül írtam, közel sem szerénységből. Az emlékiratok könyve azért választ magának speciális témát, hogy természetes hangfekvésben beszélhessen a személyes szabadságról. Ez a regény azért van 2 férfi egymás iránt érzett szerelme köré építve, hogy ne közhelyekhez kötötten kelljen beszélnem a szerelemről és a választás szabadságáról, hanem a lehető legegyszerűbben közönségesen. Ne ragadjak le a nemek harcának hagyományos csataterén. Eszterházy viszont a legbanálisabb témát választja, a nő és a férfi viszonyának mély és fájdalmas emberi kudarcát, éppen témájának banalitása jelenti, hogy felnőtt megoldás. A magyar írásosságban kizárólag Móricz szerelmi levelezésével vethető össze, annak mélységeivel, botrányaival és súlyával.
1: Kommentárt vársz?
0: Aha.
1: Én ezt a bombót, hogy mikortól nagykorú a magyar irodalom, valahogy egy picit ugyanolyan

0: félrevezető csapdának érzem, mint azt a, egyébként pont Eszterházytól talán többször is citált gondolatot, hogy azok helyett beszél, akik nem tudnak beszélni, ezt a Tarról mondta Eszterház, és nagyon szeretett nyelvén fogalmazott dicsérő méltatás volt, csak valahogy ott nekem az a problémám, hogy az is egy nyelv, ami ott zajlik, csak nem annak tűnik, mint ahogy a Móricz pont arról szól, hogy a barbárokban kinek milyen nyelve van. Tehát ez a nagykorúsítás a magyarul, annak egy kicsit ilyen, nekem picit ilyen mesterkért gesztus, de az fontosabb szerintem, hogy nagyon erős választ ad arra Nádas, noha ez nem volt senkinek a kérdése, most legalábbis, hogy az emlékiratok könyvének miért egyik témája ez, és miért ezt a nyelvet választja hozzá. Ami nekem erről most eszembe jut, hogy viszont a Nádas a később a 2005-ben megjelenő párhuzamos történetekbe, aminek a már vadul dolgozik, milyen más nyelvet talál a testiségnek és a szexualitás ábrázolásának, és ott sokkal inkább szexualitásról beszélünk, mint inkább szerelemről. Gondolok itt arra kb. 80 oldalas aktusra, ami ott lezajlik Ágoston és Mózes gyöngyvér között, tehát nyilván a másik része a kérdésednek, amit így megpróbálok belőle detektálni, ez a Nádas és Eszterházy közötti viszony, ami én azt gondolom, hogy Eszterházy halála után újabb adalékokat kapott. Eszterházy életébe is már írt a Nádas Eszterházyról. Van az a csodálatos anekdota, hogy a Nádas valamilyen módon az Eszterházy apját már azelőtt ismert, hogy az Eszterházy megszületett volna, és akkor így fejezi be ezt a rövid történetét a Nádas, hogy már előbb ismertem az Eszterházyt, mint hogy megszületett volna. De ami nagyon nekem izgalmas volt az utóbbi 10 évnek az ilyen Eszterházyval kapcsolatos szövegeibe, hogy a Nádas milyen szinten látta kívülről és belülről magát is ebben a baráti, kollegiális kapcsolatban, hogy nem győzte állandóan, vagy majdnem mindig hozzátenni, hogy milyen különleges helyzetet adott a magyar 20. század és a magyar 70-es, 60-as, 70-es évek, hogy az arisztokrata, katolikus, főúri család sarja, Eszterházy Péter ilyen módon kerülhet kapcsolatba a eredetileg kispolgári vagy polgári származású, de zsidó, részben pedig kommunista ősökkel bíró Nádas Péterrel, és ezt mindig ezekkel a jelzőkkel írta körül, ami pont egyszerre volt valahogy a Nádas életműnek a megerősítése, meg egy furcsa provokáció és az én számomra. De az biztos, hogy ez a Péterség, amit ugye Balassa Péter szőtt össze, kiegészítve Lengyel Péterrel, a még mindig élő nagyszerű íróval, meg Hajnóci Péterrel, amennyire szerintem ilyen dagályosan segítette ezt az irodalom kritika, irodalom történeti boomot, és összeterelte ezeket az életműveket. Most néhány évvel később már, vagy jó pár évvel később már Balassa Péter 2003-ban halt meg, a többi számot most ki sem fogom mondani, egy kicsit nekem konstruktívnak tűnik, vagy olyan konstrukciószerűnek, de minden esetre az, hogy ez a két nagyon eltérő alkatú író fölmérte egymás különbözőségeit és tehetségeit, és azt, hogy milyen módon vannak más alkatuk, és ezzel milyen párbeszédben vannak, ez mindenképpen fontos, és amikor ilyen barátságokat keresünk a magyar irodalomban, akkor az egyik legizgalmasabb viszony, és akkor ez egy neutrálisabb szó lesz, az biztos, hogy Nádasé meg Eszterházy.
1: És akkor még tekintsünk ki ebből a duóból. A Halott barátaimnak az egyik fő szereplője, Mésző Miklós, akinek a felesége Polc Alán, meg egy darabig szolgáló féleség volt ott a Csákvári Eszterházy kastélyban, amikor még nem élt, még Péter nem született meg.
0: Igen. Igen, hát a Mészőről úgy nem lehet egy nádasodást csinálni, hogy a Mészői Miklós neve ne hangozzék el, mintha most valahogy újra meghalna Mészői Miklós is, azt hiszem azáltal, hogy Nádas Péter elment, vagy még távolabb kerülne Mészői Miklós is, mert az meg egy nagyon, másik nagyon izgalmas ilyen kapcsolat, amire nyilván ilyen mindenféle képleteket lehetne most itt előhoznunk a sufniból, hogy az mennyire volt egy apa-fiú kapcsolat, irodalmilag, magánéletileg is, és hát Nádas pont eleget ír részben.
1: Talán kevés olvasó tudja, bocsa, félbe szakítlak, hogy a Nádas többször is a Mészői házas pár örökbe akarta fogadni.
0: Igen, igen. Igen, és hogy a Mészői házas párnak nem volt saját gyereke, és ez egy nagyon, nagyon közeli viszony volt nyilvánvalóan. És ezek a közeli viszonyok azért általában nem szoktak önfelettek lenni, vagy nem szoktak gondoktól mentesek sem lenni. De hát ennek meg Szabolá Dávid a kiváló kutatója, nagyszerű mészői monográfia szerzője, aki Nádassal is igen sokat foglalkozik és foglalkozott, hogy milyen kapcsolódások vannak, és ez az egész reduktivitás, ami a Nádasnak is egy nagy mániája, az meddig és hogyan érvényes, azt hiszem, az ő kapcsolatára. És hát ez nagyon, nem tudom, szimbolikusan egy utolsó könyv nyilvánvalóan, hogy az utolsó könyvének a Nádas Péter ezt a címet adja, hogy Halott barátaim, és hogy ennek a három embernek a megidézése, mert hogy akkor Polcárnál mellett sem menjünk el nyilvánvalóan, aki meg szintén nagyon érdekelte Nádast, és azt hiszem az a fürkészés a halálnak és a halállal kapcsolat, halálról való beszéddel való szembesülés, annak meg a Polcárnál volt nyilván az egyik fő kapcsolója, vagy kapcsolódása, vagy forrása Nádas számára, aki egyébként maga Polcárnál pszichológus, gyerekpszichológus volt, és hát ha van szörnyű munka, azt hiszem az övé az volt, hogy a Tűzoltó utcai gyerekklinikán a gyógyíthatatlan betegek gyerekekkel foglalkozott, és nekik próbált segíteni, és hát erről a Nádas nagyon erőseket tudott erről is mondani. Tehát de hogyha már a gyerekek meghallották, hogy latinul beszélnek, akkor tudták, hogy nagy a baj. Ja, úgyhogy, és hát az egész Polcárnál történet az megint egy olyan minta, ami a Polcárnál is történt, és amiről hogy beszélt, mikor beszélt, ami Nádasnak biztos, hogy nagyon inspiráló volt, és ezek a minták, ezek aztán tényleg tovább pulzálnak, tovább lélegeznek azokban Nádas hősökbe, akiket hol ezekből a most említett emberekből, hol a feleségéből, hol egykori barátaiból, hol nagynényéből, nagybátyjából, az aranyosi házaspárból gyúr össze, és aztán ez a regényvilág, ami aztán a párhuzamos történetekben lesz a legláthatóbb és a legkarneválszerűbb, ez gyakorlatilag egy ilyen állandó párhuzamos univerzum a valódi Nádas életrajz különböző életembereivel.
1: Igen, én Mésző Miklósra találkoztam kétszer személyesen, voltam nála a Városmajor utcában, ott volt Polcárnál is, de vele nem beszéltem, ő csak kétszer teját hozott nekünk, arra emlékszem, és a mészői mögött egy rabál fotó volt, az a szokásos kelet-európai hétvégi telek, ahol rabál is nyomult, és ott mindenféle ott van a telken, ami már otthon nem kell, azért kivisszük a telekre, mert hát jó lesz még valamire, tehát egy iszonyúan egy káosz, és egy talicskától mosolyog. Ők többször is találkoztak személyesen.
0: Igen, igen.
1: A Nádassal csak egyszer találkoztam, amikor dedikált valahol, és akkor emlékszem, akkor az összes létező könyvét, ami otthon volt, ezt magammal vittem, mert még egy sem volt dedikáltatva, de ez volt egy ilyen másfél méteres halom. Mikor meglátta, akkor két kezé megfogta a fejét, és így szimpadiasan meglepődött és elborzadt, de aztán persze nagyon kedves volt, sőt annyira, hogy emlékszem, minden egyes könyvben más szöveget ír dedikációnak.
0: Értékes könyvállományodban ápoló. A teatrális gesztus, amit ebbe a kis anekdotának a közepén említettél, az igen közel volt hozzá, és pont azzal ért el nagy hatást ezekkel a gesztusaival, amit így akár a nyilvánosságban, akár a fél nyilvánosságban eresztett meg, vagy engedett meg, hogy egyébként egy irtózatosan zárt struktúrát, nagyon visszafogott ember volt, de nagyon-nagyon szerette ezeket a pillanatnyi gesztusokat, és egyébként, hogyha az ember a hangját hallgatja felolvasás közben, vagy nyilatkozat közben, ott is nagyon lehet érezni, hogy milyen módon használja ezeket az eszközöket, akár egy fél hanggal való magasabb beszédet, egy levitelét a hangsúlynak, és mindennek a gesztikának, hogy az ő egyik szavát használja, és nagyon nagy jelentősége volt az ő megnyilvánulásaiban. És például, amikor az utolsó könyveiből ő maga olvasott fel, akkor ezt különösen éreztem, hogy élvezi ennek a szatírjátékát, ha tetszik, meg ennek az egésznek a mimikriét, vagy nem tudom, mimézisét.
1: És akkor ne legyen úgy vége a műsornak, hogy ne olvassunk fel valamit tőle. Van egy műsorkészítő társunk, aki nem effektíve a műsort készíti, hanem a bejátszásokat szokta felolvasni. Bizonyos Bandó Bece nevű színész, aki ténylegesen színész és drámapedagógus, ő nem tud Nádas nélkül élni. Ő mindent olvasott tőle, és nemrég invitáltam ide, de pont valamilyen fesztiválon kell színpadot építenie, a saját színpadát, nem tudott jönni, de tudom tőle, hogy ő minden nap olvas legalább 5-6 oldal Nádast 20 éve.
0: Karban tartja valószínűleg a mentális és szellemi egészségét is.
1: Tőle kérdeztem, hogy akkor vajon ő helyette miből olvassunk föl, és akkor az emlékiratok könyve első könyvéből javasolt egy részt. Lehet, hogy akkor ezt felolvasom, ha nem is Az egész, ugye nehéz itt...
0: Igen, egy mondat, 20 perc körülbelül.
1: Cezórát, igen, mert hogy fejezetek is vannak azért persze, de hogy...
0: Ez egy folyam, vagy egy olyan morajlás, amiben tényleg minden hallgatónak azt
1: ajánlom, hogy merüljön el. Elmondom az elejét, hogy ne kelljen túl sokat felolvasni, mert már nincsen sok időnk hátra, hogy arról szól ez a rész, hogy két gyerek, egy, hát inkább már ilyen kamaszok ők, egy lány és egy fiú lehetnek mondjuk 14 évesek, az egyiknek az apja az, azt hiszem, államügyész, a másiké meg talán a katonapolitikai osztályon valami, kik voltak ott fő elhárítók, tehát magasrangú pártfunkcik, és a gyerekeket annyira magába szippantja ez a hivatalos propaganda, hogy légy éber, meg légy résen, meg keresd a bűnöst, hogy ők megvan akkor, hogy győződ, hogy a szüleik is valamit rejtegetnek, és lehet, hogy nyugati kémek a szüleik, és akkor, amikor nincs otthon az egyiknek nincsenek otthon a szülei, akkor elkezdenek kutatni terhelő bizonyíték iránt a maja és ez a főös. Legelébb tehát lassan, csendesen húzkodta ki maja a fiókokat, én a válla fölött néztem be, egyenként húzogatta, nem sietősen és nem ráérősen. Ismertük egymás figyelmének képességeik, ritmusát. Pontosan annyi időre volt szükség, míg mindketten szemügyre vetszük a feladat tárgyát és irányát. Rögzítjük magunkban a fiók belső képét, magát a formát, mely lehetségesítette a gyors összehasonlítást is, anélkül, hogy egyetlen szót szóltunk volna egymáshoz. Ilyenkor zajlottak le közöttünk a ma sajátos szakmai viták, melyek persze a munka lényegére utaltak, önként vállalt ügynöki munkánk becsületéről és a vélejáról súlyos politikai felelősségről volt szó. Olykor ugyanis túl sietősen toltunk vissza egy-egy fiókot, netán nem vettük észre, vagy rosszabb esetben úgy tettünk, mintha nem vennénk észre az időközben bekövetkezett változást, és ilyen esetben mindig a másik parancsolt. A tekintetével megállt, követelt korrekciót, a szerep pedig attól függően cserélődött, hogy éppen hol kutattunk, nálunk, ő ellenőrzött engem, itt én kukacoskodtam, ám arra is ügyelni kellett, hogy az ellenőrzés szemétele maradjon, gyanakvó legyen, de ne tartalmazzon gyanúsítást, mint egy szemhúnyás legyen azon sajnálatos és megkerülhetetlen tény fölött, hogy mindketten akaratlanul saját ösztöneinkkel küszködve védelmezzük a saját apánkat, ami természetesen a munka rovására mehet. Egy-egy feltűnően megváltozott, idegesen, sietősen feltúrt fiók, egy új papírköteg vagy szokatlan különi boríték szükségszerűen idegesítette az embert, és ezt a műkedvelőkre jellemző idegességet kellett az ellenőrnek igen finoman és fölöttébb kíméletesen megkerülnie, tekintetének józan szigorával, a szakma becsületére és a szükséges tárgyalogosságra hivatkozva legyőzni a másikban az esetleg fellépő, na és persze mélységesen érett gyermeki elfogultságot. Ugyanakkor nem volt szabad gúnyosnak, erőszakosnak vagy durvának mutatkozni, sőt, olykor a cél érdekében még ravaszkodva engedtünk is, mint a mi magunk se vennénk észre, amit a másik nem akar vagy nem merészel észrevenni, inkább később, amúgy véletlenül és váratlanul visszatérni a kritikus pontra, eszménk fölényével csapni le rá. Ez csak egy mondat volt.
0: Nem ilyen mondat.
1: Na és akkor van még egy kis időnk, akkor, hogy Bezsanyi Tamás nem jött meg, akkor a helyszínelésről még beszéljünk pár szót. Ugye az alapsztori az, hogy egy nőismerős meghívja az elbeszélőt egy villába, ahol az elbeszélőnek lassan megvilágosodik, hogy ő már olvasott valahol erről a házról.
0: Igen, hát a Szabadsághegyen járunk, visszakapott nevén Schwab-hegyen, és ez a Majestic szálloha, most így nem csal az emlékezetem. Egyébként ez a motivuma jártam már ebben a házban, a párhuzamos történetek egyik nagy témája is, hogy az emlékgyerek, az elbeszélőnek van már egy emléke egy bizonyos épületről, és annak egy másik lakásába kerül egyszer csak bele. Hát ez az egyik ez is egy egészen terhelt tere a magyar történelemnek, ugye most nem történelem órán vagyunk, de ez az a hely, ahol a 40 44-45-ben a Eichmann-féle meglehetősen kevés tagú magyar gestapó különítmény tevékenykedik, és csak azért mondom, mert a magyar holokausztot gyakorlatilag 8-10 német ember segítségével csinálta meg a magyar állam. De hogy és ott rettenetes kínzások és mindenféle borzalmak voltak. Majd, ahogyan az lenni szokott, a totalitárius rendszerek szívesen adják egymásnak a házakat és a lakáskulcsokat, és ahogyan az András út 60-nak is van ez a páros története, úgy ennek a Majesticnek is van, hogy itt aztán utána az 50-es években is szörnyű dolgok voltak, de ennek sajnos tényleg Bezsanyi kollega a nagyobb értője.
1: Igen, ha jól emlékszem, Száz Béla minden kényszer nélkül című biográfiájában, igen, vagy igen. Hogy nem eszhetnénk ezt
0: így igen.
1: Erről a házról. Igen, ez az érdekes, én pont akkor olvastam ezt, mielőtt kimentünk, már nem vagyok erre büszke, Prágába 89 nyarán, és akkor ott lefogtak minket, és Dajs Tamással ültem egy cellában egy pár napot, és akkor érdekes, hogy ő is akkor olvasta, és ott miközben sakkoztunk ezt a regényt, vagy ezt az írást beszéltük meg.
0: És hát akkor arról is beszélhetünk, hogy Nádas külön könyvet jelentetett meg egy olyan előadás szövegével, amit az Ég és a Földi Szerelemről címmel, ami az akkori Fidesz Akadémiának készült, vagy az akkori Fidesz egyik rendezvényén, ha tetszik, ahhoz kapcsolódóan olvasta fel történeti táblatok.
1: Sőt, igen, akkoriban ebben a körben még dolgozott egy másik tilos rádiós, egy nálam sokkal ismertebb és nagyobb formátumú illető, a Csabán Gyuri.
0: Uh-huh. Igen.
1: Szóval ő sem tagadhatja el a fideszes múltját.
0: Igen, igen, de se Nádas nem akarjuk össze fideszesezni, sem a Fidesz nem akarjuk össze nádasozni most ezekben a napokban.
1: Ja, úgyhogy akkor még zárszónak arról beszéljünk, hogy Nádas külföldi recepciója, illetve az a, hát talán 20 év óta volt minden évben egy várakozás, hogy hát ő kapja a következő Nobel-díjat.
0: Igen, hát ez egy eléggé szerintem meddő és parttalan és nem jó, és inkább ízléstelen, vagy nem szerencsés hozadéka volt aznak a világirodalmi bulvárnak, ami Magyarországra is begyűrűzött, vagy visszagyűrűzött, és nyilván tényleg éveken keresztül, főleg azután, hogy az emlékiratok könyve nagyon jó nyugati recepcióval, a német kiadás az evidensen ilyenkor megkerülhetetlen, de nagyon fontos volt a francia és az amerikai angol kiadás is, és hát egy olyan nagy méltatója volt Nádasnak, egyébként Krasznaurkainak is, mint Susan Sontag, a egykori keleti parti, de nyugati értelmiség legfontosabb veszélyistájának, kritikusának a mondatai, amik az emlékiratok könyvére szólnak. Tehát én azt gondolom, hogy nem vagyok irodalom történész, és ezt 70 év múlva fogjuk látni, vagy nem tudom mennyi, de hogy ha valahogy akkor a 90-es évek végén, amikor az egész Európának ez az újrarendeződése, összekapcsolódása, újrakapcsolódása, kúrens téma volt, akár a homoszexualitásnak a kriminalizálásával szemben a szabadság lehetősége, tehát akkor közelebb, én azt érzem, hogy akkor talán közelebb is volt ehhez a Nobel-díjhoz a Nádas Péter, de tényleg ne erről beszéljünk így két nappal az ő halálát, hogy miért nem kapta meg a Nobel-díjat, az tényleg sokkal fontosabb, hogy ezek a hatalmas művei viszonylag hamar lettek lefordítva kiváló műfordítók révén, ugye nagyon édes történeteket ír egy Hildegard Grosse nevű egykori német műfordítójáról, egy temesvári hölgyről, eredetileg temesvári polgárhölgyről, hogy ő neki milyen érzés volt fordítani ezeket a vaskosabb nádas mondatokat.
1: Szerintem ezt meséld el, ez egy jó kis színes lenne, mit kérdezett tőle.
0: Te tudod most egyébként hirtelen fejből, mert én most így fejből nem tudom.
1: Hát ez a testiségre utaló kérdés, amikor az emlékiratok könyvében a két pucér férfi fekszik egymás közt, és valahogy keresztbe áll a péniszük egymás péniszén.
0: Igen, igen, és ez valahogy a temesvári úri hölgynek, Hildegard Grosse-nak nem állt össze, de ott voltak tisztázandó kérdések, de tényleg ezeket érdemes, meg általában Nádasnak az esszéit, memoáriait, nem feltétlenül azt, mint ami nyilván a Halott barátaimat is olvassák el, ami egy egész könyvben rendezett ilyen emlékfuga, de csodálatos, rövidebb memoária is vannak olyan emberekről, akik neki fontosak voltak. Tegnap konkrétan azt a szöveget ütöttem föl, ami egy holland könyvkiadójának a halálára, Robban Hennepnek a halálára íródott, remélem jól ejtem a nevét, öt villamos jegy, csodálatosan tudott röviden is megalkotni egy portrét. Na, de visszatérve, tehát akár ezekkel a német kiadásokkal, akár a más nyugat-európai kiadásokkal, Ő tényleg nagyon hamar, nagyon-nagyon fontos szerzője lett annak a kulturális korszaknak, amit azt hiszem, ha már Krasznahorkajászot előbb megidéztem, ő távoztával szintén múlt időbe tehetünk, hisz Krasznahorkai írta azt, hogy egy korszak távozott, és attól félek, hogy tényleg valami nagyon fura kapcsolódása van a dolgoknak, és tényleg az a fajta részben műveltségeszmény, amit Nádas hol komolyan vett, hol pedig már inkább parodisztikusan megkérdőjelezte, vagy megmutatta ennek a vakfoltjait, és fönt azt a 20. századi tragédiáját ennek az egész felvilágosodásnak, amiben belekeveredtünk. Tehát, hogy egy korszakhatáron vagyunk, ökológiai értelemben, politikai értelemben, minden értelemben, egy olyan nyárnak a végén, ami tényleg, mintha megjelezné az emberiség nem jövőjét, hanem már jelenét. És hát, ahogy a Nádas mondja pont a Saját erdő című filmben, hogy egy szétbaszott bolygót hagyunk a következő nemzedékre, hogy mintha ő most ennek egy forpontján lépett volna ki. De hát a könyvei meg tényleg annak a világirodalomnak olyan visszakeringései lesznek, hogy amíg beszélünk Flaubertről, vagy Proustról, meg Thomas Mannról, addig biztos, hogy beszélünk Nádas Péterről is, mert ezek tényleg egymáshoz méltó nagy életművek, és hát mi kivált szerencsések vagyunk, hogy eredetileg olvashatjuk ezeket a műveket, de hát tényleg a világ nagy része szintén, ha igénye van erre, és megteszi, mint a te jó barátod Bandó, akkor, vagy hát kollégád, akkor minden nap olvashatja Nádast, és jól tesszük, ha Nádast olvasunk, akár minden nap is.
1: Megtaláltam közben az emlékiratok könyvére, amit mondott Susan Sontag, azt mondta, hogy ez korunk legnagyobb regénye, és a Század nagy könyveinek egyike.
0: Így van, és hát ő a párhuzamos történeteket már nem is olvashattam, mert jól emlékszem, szerintem 2004. decemberében hal meg Sontag, ez meg 2005-ös, és most úgy csináltunk egy Nádas adást, hogy a párhuzamos történeteket inkább mindig csak így érintettük így a háttérből, de ez akkor a mű, hogy még így jelenléte nélkül is jelen volt közöttünk, azt hiszem. Ellentétben Bezsenyi Tamás kollégával.
1: Igen, és akkor most már nincs más hátra, mint el kell köszönnünk a hallgatóktól. Még beharangoznám a következő Molyama vízben adást, ami szeptember 7-én lesz. A téma továbbra is Nádas Péter lesz, és várhatóan akkor itt lesz velünk Károlyi Csabó és Decki Sacó is. Ugye mindenki ennek a nevének óra kell végződni ebben a műsorban, a ma kivételt tettünk.
0: Szegő Janó pedig itt
1: de volt. Szegő Janó is, igen. Úgyhogy köszönjük a vendégnek, hogy ilyen korán kelt, és át tudta az óvodába vitelt testálni az élete párjára.
0: Köszönöm szépen, a intim részlettel kezdődött az adás, de szerintem Nádas Péter életművel innen is olvasható, hogy milyen nyilvános, mi az intim, azzal, hogy megkérdeztem, hogy ki tudok-e menni még a mosdóba, vagy sem. Most egy intim adalékkal zárul, de hát nagyon szépen köszönöm, hogy a szomorú apropó ellenére meg azzal együtt is itt lehettem, és mindenkinek szép napot kívánok.
1: Akkor köszönjük, sziasztok, és a haza és haradás konzervet halljátok majd nem sokára.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok. Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyóiratban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömegadatai gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. A magyar narancsírét hallottátok? Delfineket filmeztek rá Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbírósok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál. Nagyon nagy csírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Tilos Rádió, Haza és Haladás, péntek reggel van, és telefonszámunk 215-37-73, és akinek konstruktív hozzászólása van, az buzdítanánk, hogy tegye meg bátran bármiből. Többféle dologról fogunk beszélni folyamatosan, hogy miről azt még én se tudom, de hát ebbe épp ez a jó. Várjuk Páros úr bejelentkezését Hongkongból. Kíváncsiak vagyunk, hol van éppen. Éppen researcheli, szkenneli az eseményeket, vagy pedig akárhol. Hello!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello!
1: Talán nem lényegtelen. Breaking newsként mondanám, hogy Fiala János a rádió műsorában hónapra kitiltotta a tengerész.
0: Őrület.
1: Hát ezt mondom. Ja. Nem megfelelően szólt hozzá. Egy aha. Hónapos letiltást kapott.
0: Jézus.
1: Aki hallgat ideket is, az köszi, hello.
0: Hello. Szóval várjuk Páros úr bejelentkezését, nyilván fog mesélni a hongkongi eseményekről, mert rajta van.
2: Hogy tüntetnek a diákok a jövőben?
0: Csak diákok tüntetnek?
2: Főleg diákok tüntetnek.
0: Aha. Na,
2: de hát ijesztő, hogy milyen rendszer van köré építve, hogy mennyire szigorúan csak azt csinálják, amit előre eldöntöttek.
0: Tehát,
2: nem az van, hogy tankot lopnak, vagy azért, hanem most oda megyünk egy kereszteződésbe, és leülünk, és aki a következő kereszteződést el akarja foglalni, arra rászólnak, hogy még ne.
0: Van rendszer. Biztos rajta van a rendszeren a kínai titkosszolgálat is. Mindenféle cenzúráról lehet hallani, de ezt pontosan nem értem, hogy milyen oldalakat blokkolnak, milyen az Instagramot, nem tudom. Vannak ilyen kínai chat fórumok, amin lehet információkat közölni, amiről aztán egyszer csak kiderült, hogy valójában ezt figyeli a titkosszolgálat, tehát inkább önfejjelentéssel ér egyet, mint ér föl, mint az, hogy hogyan, tehát hogy nem zárt a rendszer, de hát ez nyilvánvaló.
2: De a belső kínai polgároktól eltérően nagyon, nagyon nyugatian járnak el a hongkongiak, mert többen feljelentették az internet szolgáltatójukat, hogy nem érnek el különböző oldalakat, és ezért kártérítést szeretnének kérni. És az internet szolgáltatók most hadban állnak az állammal, a belső kínai állammal, hogy hát ő nekik ez bevételkiesés.
0: Ja, érdekes kérdés, hogy most ki kicsoda az, hogy az internet szolgáltató most kivel van, és milyen törvények, és most ez a két rendszer egy államnak hol vannak a határai, és hol ez most így ezek az események rákérdeznek.
2: A Hongkong egy nagyon egyszerűen működő hely, hogyha a gazdasági balansz pozitívban van, akkor ők vidámak. Minden más, azért másodlagos.
0: Hát igen, de most ez, hogy ez a választás sok kapcsán, ez a választási szabályok átírása, ez bekérdez egy csomó dologra, ami nyilván vissza fog hatni Kínára is, vagy szóval nem szeretnék, ha visszahatna, vagy most ez hogyan?
2: Ugye a demokratikus választás, mint olyan, eddig is illúzió volt nekik, mert a kormány felét közvetlenül delegálták
0: Kínára. Igen, de most ezt az illúziót is változtatni. Szükítik. Persze, tehát, de hát az illúziók lehet, hogy fontosak.
2: Lehet.
0: Meg az is lehet, hogy tudnak-e érdekelni. Tehát ez mint egy ilyen gyávanyújáték, hogy készenbe megy két autó. Tehát, hogy most akkor meddig lehet ezt feszíteni, húzni. Mit fognak blokkolni? Tehát, hogy jó, most akkor egy metroállomást is blokkolnak, akkor az már vagy. Szóval nem tudom. Nyilván ez egy ilyen finom stratégiai játék. Egy ideig, mi az? Pálos úr. Tilos.
2: Gyuri.
0: Halló.
2: Nincs válasz. Még egyszer.
0: Én addig fecsegek, a törökök megszavazták, hogy beszállnak az iszlám állam elleni harcba, tevőlegesen is, tehát egyrészt átengednek bizonyos repülőtereket, ahol a szövetséges erők, nem csak az amerikaiak is használhat, leszállhatnak, használhatják ilyen katonai bázisokat Dél-Törökországba, tehát ott a határnál. Másrészt megszavazta a török parlament, hogy akkor hát katonákkal és szárazföldi egységekkel is részt vehetnek a törökök, ami hát egy komoly fejlemény, mert akkor török reguláris csapatok fogják átlépni a határt. Részben nyilván konkrétan azért, mert közelednek az is alakulatai a török határhoz, és ezt gondolom nem Törökországba szeretnék lejátszani. Másrészt azért, mert a Törökországgal határos, ám bár kurd területekről iszonyatos menekült áram, több százezer ember menekült már át Törökországba, ami nyilván nem egyszerű helyzeteket generálott. Tehát elérte azt a pontot a helyzet, hogy valamit reagálni kell, és igen, pozitívan reagált a török parlament, bár nyilván vannak tüntetések most Isztambulban a békepártiak, vagy az, hogy ne avatkozzanak bele, de elég karakteres többséggel szavazta meg a török parlament, tehát az a vonal, amit most... Halló!
2: Szia, Gyuri!
0: Hol vagy? Igen.
1: Figyeljetek, itt most egy kicsit hangos vagyok. Szóljatok, ha nagyon idegesítő. Megpróbálom befogni a mikrofont és közelről beszélni.
0: Hallunk.
1: Mert úgy nézett ki a mai nap, hogy teljesen esemény lesz. Hallottok jól?
0: Igen. Hát olyan érdekesen, de hallunk.
1: Várjál, most én valamiért visszahallom magam. Pillanat, várjál, valamit csinálok. Ja, tudom, mi a baj. Várjál.
0: Csak várjál, bátran.
1: Most kikapcsoltam a visszajövő, tehát az élő adást. Most csak a szárkot hallgatom. Na, szóval úgy nézett ki, hogy a mai nap is ilyen eseménytelen lesz, de aztán olvastam, hogy ma elkezdte a rendőrségről számolni a barikádokat. És akkor kijöttem az egyik helyszínre, gondoltam, hogy élő közvetítés a forradalomból.
0: Remek.
1: De most az történt, hogy leszakadt az ég.
0: Tehát zóra...
1: Most leszakadt az ég, és hát ömlik az eső, tehát most ilyen egészen brutális, és annyira kopogott ott egy ilyen gyalogos felüljárón vagyok. Na, most egy kicsit csökken. Jó. Most jó hang?
0: Igen, hát igen. Olyan, mint egy haditudósító, de ez tök jó.
1: De jó. Hát próbálom befogni a külső zajokat. Na, itt vagyok. Jó reggelt kívánok.
0: Hello. És te most valami eső árnyékba állsz?
1: Én egy eső árnyékban állok a Monkok közepén. Ami egy ilyen, hát ami a Nathan Road, egy ilyen kereskedő, hát nem egy elegáns környék, mondjuk ez egy ilyen, ez a szárazföldön, ez az ilyen főútvonal, és akkor az van itt lefoglalva. De itt most nem látok bontást, tehát valószínűleg a bontás az az üzleti negyed környékén, meg a politikai negyed környékén indult meg. Tehát a ma reggeli, hogy ilyen, tehát amikor ezeket a barikádokat lebontják.
0: De próbáld elmondani, hogy
1: úgy látom, ott... hogy itt nincs. Hogy mit látok?
0: Hát, hogy mi van ott, szóval ilyen, igen, tehát mivel nem azt videón
2: mit reagáltak?
1: Na, meg, ugye... ez
2: úgy. Jaj, akkor a kormányzó beszélt.
1: Ja, hát amit most látok, az konkrétan az, hogy mondom, ez a nagyon nagy forgalmú, és hát ilyen iszonyatosan zsúfolt és zajos út, ez most le van zárva, de a két főkeresztelődés, vagy három, ilyen buszok állnak, tehát ilyen BKV buszok állnak keresztbe az úton, ezek nagy része tele van ragasztgatva mindenféle cetlivel. Ahogy láttam, nincsen semmiféle, tehát nincs betörve az ablaka egyiknek se, vagy nincsenek összekarcolva, hanem igazából csak ilyen papírral vannak finoman kidekorálva. A fő központon ott van egy nagy sátor,
3: ami alatt elfér néhány száz ember, de hát most tényleg akkora felhőszakadás volt, és szerintem most sokan elmenekültek. Szerintem, hogyha visszajön a napsütés, akkor visszajönnek. És hát ott mindenféle ilyen fórumok, politikai beszédek, kis csoportosan, nagy csoportosan emberek beszélgetnek, ülnek az utcán, fotózkodnak, kiraknak ilyen kis üzeneteket. Szóval ilyen kedélyesen telik amúgy ez a békés forradalom.
0: És ez egy jól szervezett dolog, van ott mentő, van kis színpad, hangosítás, tehát hogy azért, ez nyilván nem spontán megnyilvánulás az egész, és nyilván azok a buszok sem, tehát nem a diákok állították keresztbe, vagy szóval hogy van ez, ki szervezi, vagy hogy szerveződik, vagy ki van?
3: Nagyon érdekes kérdés, mert hát természetesen vannak szervezők. Na most tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de szerintem az egyik legfőbb szervező az a valamelyik, vagy az összes diák szervezet. Uh-huh. Az egyik legfőbb szervező. Például ezek óriási tömegrendezvények. Tehát ez tök jogos, amit kérdezel. Hát én nem tudom, hány ember vett részt tegnap előtt az előtt, de hát szerintem a 300 ezer fölött volt uh-huh. egy nap, akik ott megjelennek. Hát ez nem olyan, hogy így hárman, négyen összecsődülnek. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy hiába van október eleje, azért itt napközben 30-31 fok van. Tegnap olyan páratartalom volt, hogy a fényképezőgépen folyamatosan bepárásodott. Uh-huh. Tehát ezt a 30 fokot, ezt szorozzuk meg valamennyivel, egy ilyen 90%-os páratartalom mellett. És hát ilyenkor az emberek könnyen rosszul lesznek, tehát az utcákon mindenütt lehet ingyen vizet kapni, esernyőt, gyümölcsöket, hát nyilván nem egy ABC bolt kínálatát, de hát tele van ilyen lerakó helyekkel a tüntetések környéke. A diákok osztják szét azokat a kajákat, meg azokat az italokat, meg azokat a nem tudom, papírzsebkendő mindenféle ilyen maraságot, amit a hongkongiak visznek oda felajánlásként. Tehát egyszerre egy iszonyú önszerveződés a dolognak, mondván, hogy itt óriási rutinja van ennek a társadalomnak abban, hogy hogyan kell egy rendezvényt megcsinálni. Tehát az tényleg így európai szemmel vagy aggyal, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen. Mindenit mondom, zökkenőmentesen zajlik minden, és ennek az is egy része természetesen, hogy óriási a dolognak a támogatottsága. Hiszen az egyszerű hongkongi polgárok oda mennek és visznek vizet. Uh-huh. Egy karton vizet, vagy egy karton narancsot, vagy akármi. Tehát van egy ilyen összmunka, mindenütt diákok osztanak, a diákok van középiskolásokat és egyetemistákat kell érteni, uh-huh. de maga a résztvevők, például itt Mongkokban a résztvevők azok főleg idősebbek. Uh-huh. Tehát egyrészt ez valóban a fiataloknak a forradalma, mondhatunk ilyet?
0: Hát valami, igen, valami sejmes vagy esernyős, igen.
3: Szóval valószínűleg ezt nehéz nem forradalomnak hívni, bár mondom, azok az erőszakos gesztusok, azok itt nincs, eddig nem voltak meg a tüntetők részéről, de valahogy az, hogy ez ennyi napon keresztül ilyen makacsul, ekkora, mert hát tulajdonképpen azért a tömeg az szerintem legitimál.
0: Igen, nyilván.
3: Nekem az az érzésem, hogy a tömeg legitimál, mert amikor tényleg látsz egy fotón 3-500 ezer embert, azok nem életlenül, tehát nem kirándulnak. És ez egy elég erős üzenet.
0: És
3: ez elég erős üzenet.
0: az egyetemen sztrájk, tanítási szünet van, vagy tehát az egyetemek, mert itt a Hongkongban legalább 5 nagy egyetem van, tehát mindegyik benne van?
3: Hongkongban nem több van azért, ja, de 5 nagy, igen, de van, azért még van mondjuk egy 10 egyetem van, meg megszámlálhatatlan egyéb oktatási intézmény, meg középiskola, meg mindenféle. Az egyetem, mint olyan, ugye ez egy ilyen, az egyetem, a diákok ugye értelemszerűen az egyetemisták egyetemre járnak, tehát azok a diákok, akik sztrájkolnak, azok sztrájkolnak. Az egyetem most azért nem, a diákok egyébként 2 hete sztrájkolnak, ez azt jelenti, hogy 2 héttel ezelőtt kezdtek el sztrájkolni, ami tulajdonképpen ilyen óvatosan indult. Úgy indult, hogy hát a diákok ilyen kicsit szemlesütve, vagy szóval ilyen kicsit ilyen zavarba, úgy írogattak e-maileket a tanároknak, hogy hát kedves tanár úr, hát tüntetnék el. És hát tulajdonképpen én azt írtam az összes diákomnak, akik nincsen kevesen, hogy én nem döntök senkinek a pártját, tehát hogy nem, én nem foglalok állást konkrétan a politikai tartalomban, de tudomásul veszem, hogyha valaki sztrájkol, azt is tudomásul veszem, hogyha valaki nem sztrájkol, és csak jelezze felém, aki sztrájkol, hogy ő sztrájkol, hogy tudjam, hogy azért nem jár órára, vagy azért nem csinál ezt, vagy azt. Illetve én azt hozzátettem, hogy azért, hogyha vannak ki határidős feladatok, azokat meg kell csinálni. Most éppen jött egy úr, meg még 3-4 másik úr, és elkezdték leszedegetni a buszra felrakott papírokat. Tehát nyilván egy ellentüntető, amitől most ilyen kisebb kiabálás indult itt, de tulajdonképpen békében nézik. Szóval az egyetemen igazából azért nem volt kritikus eddig a dolog, mert ez a hét, ez főleg ilyen ünnepnapok. Tehát sok tanítási szünet volt ezen a héten, 3 tanítási nap. A kérdés az hétfőtől lesz éles. Ugyanis az első héten valóban volt sztrájk, de nem történt gyakorlatilag semmi egészen vasárnap estig, tehát múlt vasárnap estig, amikor is a rendőrség ilyen iszonyú brutálisan fellépett a diákokkal szemben, és hát tulajdonképpen ez volt olaj a tűzre.
0: Yeah.
3: Tehát tulajdonképpen ez ekkora óriási tömegdemonstráció van Hongkongban, ez gyakorlatilag a rendőrségi fellépésnek köszönhető.
0: Ez így logikus, tehát ez így egy ilyen spirált indít el, nem? Hogyha keménykedik a rendőrség, és ha tovább keménykedik, az még inkább valószínűleg olajtűzre, ahogy mondád.
3: Ja, tehát hogy na most ez egy iszonyatos trauma volt, amennyire én ezt meg tudom ítélni, hát azért én külföldi vagyok, tehát azért nem vagyok, tehát se politikai újságíró nem vagyok, se nem tudom, tehát expert, de azt lehet érzékelni, így külföldiként is, hogy ez iszonya döbbenetet váltott ki, hogy a hongkongi rendőrök hongkongi diákokat hát így hát csúnyán kezelnek, na, szóval itt tényleg békésen üldögelnek emberek, és ilyen lefújják őket könygázzal, ütögetik, tösik, kurcolják, beszorítják, szóval bántalmazzák. És ezt nem tudta igazából a lakosság idáig, szóval nincsen tapasztalata, mert a rendőrség itt nem egy ilyen mumus alapvető. Tehát, hogy ez egy ilyen polgárbarát, vagy hogy mondjam, nem tudom, hogy kell ezt mondani. Kicsit ilyen
0: Bobby-szerű
3: idáig a rendőrség. Mindenütt nagyon sok rendőr volt, mindig Hongkongban, de ilyen nem volt, hogy a saját diákságot így megreguláznák. Tehát ez nagyon fájt. Ez annyira fájt a hongkongiaknak, hogy tulajdonképpen ezért vannak az utcán.
0: Hát egy kurva hülye kérdés, de mi várható? Tehát, hogy ugye ez egy ilyen, most egy ilyen türelemjáték, tehát ez eszkalálódik, elfoglalnak mondjuk egy metroállomást, vagy tehát ez a blokkolás, mert a Nathan Road az egy kulcsfontosságú útvonal, az blokkolni az azt jelenti, hogy akkor ott a buszok nem tudnak járni, és sok, nem tudom, sok százezer ember.
3: Fölrakok majd fotókat majd az adás után a Facebook oldalra, jó? Hogy lehessen kicsit látni. De hát szerintem tele van a világ sajtó, szóval mégis, hogyha valaki akarja, láthatja, van-e kül is. Hát nekem az az érzés, tehát egyrészt ugye, mint ilyen amatőr haditudósítónak, az a benyomásom, hogy egyrészt lenyűgöző, amit történik. Tehát én még nem láttam, hát nem vagyok, de mondom, nem vagyok haditudósító, én még nem láttam olyat mondjuk leegyszerűsítve, hogy 3-4-500 ezer, de mond csak 100 ezer ember egy gyengébb napon, teljes rendőri jelenlét nélkül, ugye a rendőrök miután csúnyán viselkedtek vasárnap, hát kvázi eltűntek az utcáról. És mondjatok még egy helyet a világban, ahol 3-500 ezer ember teljes rendőri fedezet nélkül, pusztán a szervezők figyelmének köszönhetően békésen el van.
0: Tehát most ott magad körül nem látsz rendőrt, rendőrautókat, vízágyukat, ilyen rohamrendőröket?
3: Semmit. A diákok, ez is egy kicsit válaszol, amit kérdezel, hogy mi várható. A diákok egyrészt az a forradalomnak a mottoja, hogy esernyős forradalom, ugye azzal védjük magunkat a vízágyútól, meg a könygáztól.
0: Meg a nap.
3: Hogy az a mottoja, love and peace. Tehát olvastam a reggel ilyen blogot, ahol tudósítanak. Most megjelentek ilyen kínai zászlós emberek, és most ott egy kicsit megnőtt itt a hangzavar. És minden blogger azt mondja, hogy gyerekek, valószínűleg ezt vagy azt fogja lépni a rendőrség, de ti maradjatok békések. Tehát gyakorlatilag kötelező mondás lett az, hogy akármi történik, maradjunk békések. Nem szabad tehát láttam ma olyat, hogy mondjuk jött egy ilyen egy gyanús kinézetű úr. Nagyon sok ilyen gyanús kinézetű úr van, akik hát ruházatuk alapján eléggé úgy tűnnek, hogy nem hongkongiak. És azok elkezdenek ilyen feszültséget szítani, és akkor oda mennek a diákok, körbeveszik, nyugtatják a többieket, tehát hogy nehogy konfrontálódjon bárki. A diákok nem fognak itt törni, zúzni, kocsit borogatni szerintem, mert eddig se tették, és ezért is élveznek ekkora szimpátiát. A hatalom, meg ugye tegnap éjszaka hát tartott ez a chief executive, aki hát gyakorlatilag a miniszterelnökszerű, hát ő a főnök, mondjuk így a number one. Tartott egy beszédet, ahol először a hét után azt mondta, hogy jó, akkor beszéljünk.

0: itteni keleti kultúrában az arcvesztés az a... Tehát nem szabad a más... Tehát nem szabad, hogy megalázott helyzetben érezze magát a hatalom.
1: A másik fél.
0: Tehát meg... A másik fél is, de hát a hatalmat különösen nem szabad. Tehát valahogy meg kell adni a hatalomnak is azt a lehetőséget, hogy arcvesztés nélkül jöjjön ki a konfliktusból, és hát a diákoknak a relatíve radikális követelését, hogy hát legyen teljes egyenlő választójog, és szabad, és mindenki jelölhető legyen, hát ez azért mégiscsak kapott egy héten keresztül sok százezres napi utcai demonstrációba szimpatizásokat, tehát hogy akkor ez is egy vélemény.
1: Te is a... De azért egy fura helyzet, mert hogy ugye most akkor a hongkongi vezetés tárgyal a diákokkal, vagy ezt a polgári engedetlenség mozgalom megfelelő embereivel, de ugyanakkor ez nem feltétlenül egy hongkongi belügy. Tehát most azt mondtad, hogy kínai zászlókkal, az kínai-kínai olyan piros, és van rajta talán valami...
0: Az nagyon kínai, ugye, mert a Hongkong egy picit tehát van egy hongkongi zászló, és egyébként csak megjegyzem, hogy a tüntetésen egyáltalán nincsenek zászlók. Ja. Nincsenek párt, nagyon nehéz párt logót találni, vagy párt, szóval nem pártok küzdenek, és zászló egyáltalán nincsen, tehát egyrészt ez egy nagyon kényes dolog a zászlólengetés. Mert hát ugye Kínában vagyunk, tehát itt a kínai zászlót lengetni az alapvetően teljesen legitim, de a hongkongi zászlót lengetni az is legitim, de nem használják a diákok a hongkongi zászlót, mint szimbólumot. Szerintem ez is egy nagyfokú önmérséklet és stratégia.
1: Ja. De aki szimpatizál, azon rajta van ez a sárga masni.
0: Igen. Igen, az annyit jelent a sárga masni, hogy, hogy a diákoknak a mozgalmát támogatod.
1: Ja, rajtad van?
0: Rajtam van, persze.
1: Uh-huh. És ezzel
0: hát
1: bele...
0: természetes, mert ez gyakorlatilag... Hogy mondjam, szóval nehéz nem támogat. Tehát nagyon érdekes kérdés, mert tanári karok és szerte Hongkongban mindenütt gondolom baromira vitatkoznak ezen.
1: Ja.
0: Hogy mi a teendő, de hát nehéz. Én az órán nem hordom a sárga szalagot.
1: Ja.
0: Tehát úgy döntöttem, hogy az órán nem fogom hordani.
1: Tehát civilbe, mint egy civil mozgalom.
0: Csak az utcán civilbe.
1: Ja.
0: Igen.
1: És
0: de ha az órán hordom a sárga műtyűrt, akkor már gyakorlatilag megosztom a diákokat.
1: Hmm. Ja.
0: Na, itt most jöttek, úgy látom, ilyen falacsik.
1: Igen, igen.
0: Hát most jöttek ilyen, hát az az érzésem, nem akarok ilyen, az az érzésem, hogy ők a Nagy Kínából jöttek.
1: Tehát elképzelhető, hogy mondjam, tehát hogy segítenek Kínából szimpatizánsoknak átmenni.
0: Igen.
1: Mm.
0: Igen, engem megszólított tegnap egy úr, aki hát nagyon... hát kínai volt, vagy olyan kínai kinézetű volt, és elmondta nekem, látta, hogy én fotózok, meg úgy érdeklődöm, és akkor elmondta nekem, hogy ő most jár először itt keleten, és hogy mondjam már el, hogy itt mi történik.
1: Aha.
0: És akkor kérdeztem, hogy honnan jött, és mondta, hogy hát ő az Egyesült Államokban él.
1: Uh-huh.
0: És akkor kérdeztem, hogy kióta él ott, hát mondta, hogy forever.
1: Uh-huh.
0: És most van először Ázsiában, Hongkongban, Kínában, és nagyon fura volt, mert az akcentusa nem volt feltétlenül amerikai akcentus.
1: Uh-huh.
0: De hát gondolom, itt tele van kínai ügynökkel.
1: Uh-huh. Érthető. És akkor most ott ilyen éles vita vagy tumultus van?

0: Hát most megjelentek sokan, és elkezdték leszedni a buszról ezeket a papírokat.
1: Jézus Mária. Vigyázz magadra, Gyuri.
0: Vigyázok, persze, nem, abszolút vigyázok. Csak mondom, nincsen fizikai kontaktus, nincsen a szereplők között, csak hogy most ilyen elég olyan, kicsit olyan bevásárló szatyoros turistáknak tűnnek, akik most úgy nagyon szeregetik.
1: De Gyuri, azért azt örülnék, ha sokat fényképeznél, és néhányat kitennél a Hazza és Haladás FB oldalára.
0: Jó, a FB oldalra van persze, meg csináltam egy kis filmecskét is, majd azt is el fogom tölteni. Egy ilyen kis néma, tehát ilyen kis csak hangulatképek.
1: Azt láttam, az nagyon szép, amikor úgy átmásznak egy korláton, és úgy segítik egymást, és olyan nagyon, hát hogy mondjam, ilyen szimpatikus, hogy én együttműködő, vagy baráti, vagy békés, vagy nem tudom.
0: Nagyon kedvesek a diákok, elképesztően, tehát hogy mondjam, nagyon jó fejek. Tehát gyakorlatilag ez egy valószínűleg nem, én nem tudom, hogy most ennek a jövőben lesz-e, tehát mi lesz a kifutása ennek a mostani dolognak, de ez egy óriási élmény egy generációnak.
1: Peace and love.
0: Peace and love.
1: Ja, ez olyan hippie feeling.
0: Ja, kicsit hippie is a dolog, hát ugye le vannak zárva az út. És ezek a kényes hongkongiak, akik hát ugye, hogyha egy porszem rájuk száll, akkor már letörölgetik, és megigazítják a frizurájukat, és stb. Ülnek az utcán, az úttesten. De ülnek, újságot olvasnak, diákok tanulnak, könyveket vesznek, tehát tankönyveket vesznek elő, és azt tanulják. Tehát ilyen igazi hippi érzés van, tényleg. Emberek beszélgetnek, szóval itt nem szoktak úgy, tehát én ezt nem szoktak az úttesten ülni, és nem szoktak feltétlenül egymáshoz szólni.
1: Yeah.
0: Azért ez egy ilyen kicsit elidegenedett nagyváros, plusz még ez a kínai, hát ilyen zárt világ, és most úgy tűnik, hogy ez oldódik. Gyorsan oldódik. Hát lehet, hogy visszazár.
1: Jézus.
0: Na jó, adjatok be egy kis zenét, aztán arrébb megyek, hogy lehessen hallani.
1: Jó.
0: Már most így közé jöttek.
1: Jó.
0: Okay. Hívjatok.
1: Hello. A másik CD-t indítsd el, léci. Tilos Rádió, élő közvetítés Hongkongból. John Zorn a zene.

0: Jó reggelt kívánom mindenkinek, Tilos Rádióhoz és Haladás. Gyuri kollégánk a Néten Ródon élőbe. Hát, hogy mondjam, tudósít az eseményekről, ami Hongkongban van.
1: Ami nagyon érdekes.
0: Gyuri!
1: Még nincs a Gyuri.
0: Gyurival szakadozik a kapcsolatunk, de töretlen újra. Fogalmam sincs, hogy mi lesz. Az az érdekes, hogy olyan fura játszva, mert a egyik kulcs szereplő Kína az, hogy mondjam, hivatalosan nincs benne a pakliba, tehát békésen engedetlenkednek a diákok és az őket támogató tömeg, és valójában hát itt valószínűleg izzanak a gyűlésezik a pekingi politikai törzs, a hadsereg, a
1: pedig nagyon nem meglepő módon Kína tartja magát ahhoz a döntéshez, amit hozott.
0: Hát amit a Gyuri mond, ez érdekes, hogy arcvesztés nélkül hogy lehet kijönni a helyzetből, tehát ki fog engedni úgy, hogy milyen kompromisszum tud. Mert ugye egy lényeges kérdésben nem azonosak az álláspontok, tehát hogy most akkor szabadon lehet választani, vagy kijelölnek három embert, és azt a három ember közül lehet választani, mert egy elég abszurd játék, vagy egy abszurd imitációja a választásnak, hogy választhatsz, de én mondom meg, hogy ki közül. És hát az is érdekes, hogy ez mennyire belügy, vagy mennyire nem. Felteszem, hogy elég sok stáb van jelen a világból. A CNN-t, hogyha néznénk, valószínűleg ott is látnánk ezeket az eseményeket. A Magyar Televízió nem tudom, hogy küldötte ki tudósítót, kamerával, kamera nélkül, a Magyar Rádió. De hát nem tudom. Ha van, aki ért a dologhoz, és tud olyat, amit mi még nem tudunk, az bátran telefonáljon be, amikor nincs itt a Gyuri, mert akkor inkább ne, akkor hallgassuk őt. Ilyenkor mi tudjuk hívni a Gyurit?
1: Hát próbálkozok folyamatosan. Biztos blokkolta a titkos szolgálat.
0: Hát ez nem biztos, hogy ez ki fog derülni, sőt, hát nem, de hát nyilván igen komoly erők dolgoznak ilyenkor az információ szerzésen, tehát mivel mindenkinél van mobiltelefon, ezért mindenki azonosítható. Halló, itt vagy, Gyuri?
2: Itt vagyok, igen.
0: Akkor most nem vesszük fel a telefonálót, bocs.
1: Akkor felvesszük. Halló?
2: Halló, Tilos Rádió?
0: Igen, szia!
2: Sziasztok! Én a Magyar Nemzeti Kommunikációs Ügynökségtől telefonálok, és hallottuk azt, hogy így felvetődött bennetek a kérdés, hogy miért nem tudósít a közmédia kellő intenzitással a hongkongi eseményekről.
0: Na?
2: Hát azért, mert nem szeretnék, hogy kedvet kapjanak a magyar fiatalok hasonló akcióhoz.
0: Értem. Hát logikusnak tűnik.
2: Hát mi is így gondoljuk, hogy szeretünk logikus döntéseket hozni. Nincsen szükség itt, hogy a szép autópályákon feküdjenek a fiatalok.
0: Aha. És azt megkérdezhetem, hogy a Tilos Rádió frekvenciája kapcsán született már döntés?
2: Ez is nem hallom jól, mert rádión hallgatom az adást, és nem elég jó a frekvencia, hogy...
0: Jó, mindegy, értem. Köszönjük.
2: Jól döntöm, igen.
0: Igen. Jól, ezt gondoltam. Köszönjük. Hello. Na, mi újság?
3: Na, hát az van valószínűleg, amennyire én meg tudom ítélni, hogy tekintettel arra, hogy kaptak politikai hátszelet. Zavaró a tömeg, vagy mennyi?
0: Nem, tök jó.
3: Tehát most sokan megjelentek ilyen furcsa emberek, és elkezdenek konfliktusokat gerjeszteni. Nagyon érdekes volt két jelenet. Az egyik, ami a hongkongiaknak egy őrült sérelme, hogy itt tényleg mindenki önkéntesként viszi a vizet, meg a kaját, meg amit kell. Tehát emberek visznek ilyen komplett kajákat időközönként a tüntetőknek. És vannak ezek a lerakóhelyek. Uh-huh. És állítólag, hát ezt sem tudom igazolni, de az a hír terjedt, hogy ilyen mainland Chinese, tehát hogy a nagy Kínából jött turisták lopják ezeket a cuccokat. Hát ez a hír, hát most nem tudom ennek a valóság tartalmát. Van ebben nyilván egy ilyen elég erős előítélet.
0: Aha.
3: A nagy Kínából jövőkkel szemben. A másik, ami érdekes volt, hogy jött egy úr, aki hát nagyon agresszíven viselkedett, és neki támadt egy-két fiatalnak, és azonnal körbeállták emberek, és elkezdték nyugtatgatni, és gyakorlatilag közéjük álltak, uh-huh. és elválasztották őket. Van egy hallgató?
1: Hello!
4: Sziasztok!
0: Hello!
4: Súlyos vagyok. Én azért aggódom, hogy nem lesz baj ebből a fálos apukának, mert tudod, hát ha egyetemről mások is ott figyelik, és akkor nehogy az legyen, hogy elnye-belnye, hát ez az oktató, ez mit szólítam bele a izőkbe, a mi belügyeinkbe.
0: Hát csak egyelőre tudósít az oktató, szóval hogy nem szól bele, úgy gondolom, hogy ja, jogos a kérdés, de én mit külső, úgy gondolom, hogy páros apuka tárgyszerűs.
4: Vannak olyan országok, hogy nézik nagyítóval a képernyőt, és akkor nehogy már ott valami bajkeverő legyen, aki nem
0: utavaló. Hát Gyuri nem bajkeverő.
3: Tök jogos az eszemétel, de most ez azért, ez nagyon érdekes, mert például az egyetem, ugye ez egy intézmény, ami hát egyrészt vannak országok, ahol ezt úgy komolyan veszik, hogy az egyetem egy autonóm intézmény,
4: ja.
3: És szerintem az. A másik, hogy független attól, hogy az állam részben fenntartója is, de csak részben az egyetemnek, tehát hozzájárul a képzési költségekhez, különösen az alsó szinten, tehát a BA szinten. Ettől független az egyetem nem gondolta azt, hogy azonnal be kell feküdni a hatalomnak, mert az egyetemnek ez egy nagyon érdekes, mert ezen komoly viták zajlanak, meg nagyon marha érdekes viták, hogy az egyetem azt mondja, hogy ő a diákokért van. Tehát nekik a diákok pártján kell lenni. Nem politikai értelemben, hanem nekik a legfontosabb az, hogy ők a diákok. Tehát az az ő céljuk, hogy velük beszéljenek, ők velük kommunikáljanak, értük vannak. Tehát az egyetem per definíció nem fog hivatalból a diákok ellen fordulni.
4: Akkor ez már tényleg a jövő, tehát ez már a 22. század, mondhatjuk azt, nem? Bizonyos értelemben, főleg innen nézve. Ahonnan én most telefonálok.
3: Ja. Szóval ez egy nagyon bonyolult rendszer, mert mondhatnád azt is, de hát hiszen akkor az állam el fogja venni a dotációt. És akkor erre az egyetem azt mondja, hogy hát nem tud mit csinálni. Tehát, hogy érted, ha az egyetem per definíció definitíve a diákok ellen fordul, és azt mondja, hogy fogjátok be a pofátokat, akkor tulajdonképpen diszkreditálja magát.
0: Ja, a diákok.
4: Hát ezt nem mondom. Nem fognak oda járni a gyerekek? Tehát következő évben csökken a hallgatók száma? Vagy hogy
3: érted? Van egy biztos, hogy ilyen gazdasági része is, hogy konkurencia van, tehát versenyezni kell a diákért, tehát ez biztos, ez is benne van, de filozófiailag. Tehát ha te bemész órát tartani, és te nem tekinted a diákot egyen, tehát hogy van olyan értelemben partnernek, hogy meghallgatod, hogy mit mond, akkor tulajdonképpen te hiteltelenné válsz, mint tanár.
4: Na, hát érdekes, jövőre nézzünk akkor.
0: Köszi, Gulyos, hello. És akkor az azt jelenti, hogy az egyetemen most lesz, vagy van ilyen értekezlet, vagy agyalás, vagy ez hivatalos, nem hivatalos formában, mert láttam egy petíciót, amit aláírt a ti egyetemetek számos oktatója, köztük annak
3: a részt. Igen, a mi részlegünk, igen.
0: Halló?
5: Halló?
0: Halló?
2: Tilosrádió?
0: Az, teljesen.
2: Szerettem volna betelefonálni.
0: Hát telefonon, adásban
2: ja,
0: vagy.
2: Ja, telefonon vagyok. Ja. Na, azt szerettem volna mondani, ezt szerintem itt az angol száz kultúrának a demokratikus eredményei. Azok ütköznek ezzel az ázsiai demokráciával. És szerintem csak annyi az egésznek a lényege, hogy miért nem lehet úgy felfogni, hogy büszkék vagyunk a következő generációra, akik kiállnak saját maguk közösségére. És erre, hogyha idősebb nyugdíjasok is úgy gondolnak, hogy ők is kiálltak a 60-as, 70-es, 80-as évekbe, akkor erre a 20-as, a mai fiatalok is jogosultak arra, hogy ők is kiálljanak, ők is megéljék saját maguk fiatalságát.
0: Ja.
2: Ez erről szól ez a dolog, semmi másról, és arról, hogy a magyar kormány üzenete meg az, hogy miért feküdjenek az autópályákon a fiatalok, hát pontosan ezért, hogy bebizonyítsák azt, hogy itt van egy kurázsia a magyar fiatalokban, akik megmerik ezt tenni, és saját közösségért, mert ők fogják nevelni a következő generációt. Ja.
0: Jó, oké. Köszi.
2: Ciao.
0: Gyuri, akkor...
3: Hello. Na,
0: igen, szóval ugye ott hagytuk abba, hogy az egyetemeken számos kínai és nem kínai tanár aláírta ezt a petíciót, többek közt te is, a Valicki Tamás is, és a részlegetek, hogy mondjam, részleg, vagy tanszék, a kreatív média
3: centrum. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen, igen, tanszékcsoport, vagy nem tudom, minek hívják ezt, igen.
0: A vezetője is, a Jeffrey Show is aláírta.
3: Igen. Ez úgy megy a tanári karba, hogy meetingek vannak, és hát tekintve, hogy nem tudjuk, hogy mi történik, tehát abban maradtunk, hogy hát, hogy vannak ez, hogy akkor létrejött egy belső levelező lista, meg blog, meg stb. De hogy valószínűleg jövő héten, ha folytatódnak a sztrájkok, akkor jövő héten megint meetingelünk, és mindig meetingelünk, hogyha helyzet van.
0: Aha.
3: Mert ugyanis, hogyha például a diákok most úgy döntenének, hogy nem járnak egyetemre hosszabb ideig, tehát így tiltakoznak, akkor az egy vadi új helyzet.
0: De én azt olvastam valahol, hogyha egy diák bemegy az órára, akkor meg kell tartani az órát.
3: Nem, ilyen nincsen ilyen határozat, ezt sajnos kicsit félrehallotta az újságíró, aki ezt leírta. Én úgy döntöttem, hogy amíg nem születik valamilyen egyéb hivatalos direktíva, hogy én bemegyek minden órára, tehát én nem szándékozom.
0: Világos, te szolgáltatsz, tanítasz.
3: Én így van, nekem egyrészt külföldi vagyok, tehát nem érzek igazi morális alapot még arra, hogy én... Szóval vannak egyéni szimpátiáim, de hivatalosan most én egy vendég vagyok itt.
0: Elképzelhető, hogy más is sztrájkolni fog? Tehát ugye ezek a diákok. Ugye Franciaországban 68-ban is ez volt a kérdés, hogy mondjuk akkor még volt ilyen, hogy a munkásosztály is beszáll le. Tehát mondjuk a hongkongi közlekedési vállalat sztrájkol. Vagy ez így nem lefordítható az ottani viszonyokra?
3: És nem nagyon nehéz ezt lefordítani, mert egyrészt nincsen olyan értelemben, nincs munkásosztály. Ja. Másrészt én azt mondom, hogy egyszerűen életvédelmi okokból ne sztrájkoljon a hongkongi metró.
0: Világos.
3: Tehát akkor konkrétan annak emberek fognak meghalni.
0: Ja. És az nagyon gáz, amikor az első ember meghal.
3: Ja, az nagyon gáz, mert gyakorlatilag én azt érzem, hogy most, de mondom, hát ez tök szubjektív, amit mondom.
0: De bátran, ez is a...
3: Ja, hogy mintha ma megjelentek volna ellenhangok, amiket nagyon erősen támogat valószínűleg a kormány, és nyilván a kormány nem az itteni vezetés, úgy értem, és nem az lesz a taktikájuk, hogy frontálisan neki mennek megint a rendőrökkel, hanem megpróbálnak olyan elégedetlenkedő csoportokat bevetni, akik a maguk is civilek, és Hongkong, vagy nem hongkongi állampolgárok, és azok majd elvégzik ezt a munkát.
0: Ez kicsit olyan, mint Ukrajnában, nem? Hogy most ezek a szeparatisták mennyire, hát hogy mondjam, orosz zsoldosok, vagy nem? Csak hát ez nem fog kiderülni ott.
3: Teljesen ez a... Tehát most egyébként látok rendőröket, akik nagyon kedvesen és békésen egymás kezét fogják, és lezárnak egy részt, hogy ott nem tudom, ne legyen valami baleset esély.
0: Tehát inkább ők is a rendet vagy a békét óvják, vagy a nem tudom.
3: Igen, és ők ilyen kedves nénik, és így mosolyognak rám most éppen.
0: De nincs kis sárga kitűzőjük.
3: Nincsen.
0: Ja, vicceltem. Ja. És akkor lesz ilyen meeting az egyetemen, hogy az elképzelhető, hogy az egyetem is sztrájkol, nem csak a diákok, az nem, ugye?
3: Hát erre így nem volt, tehát a tanárok közül a mi tanszékünkön, mert ott ilyen lökött művészek, meg ilyen szartod, nem a komoly emberek vannak, tehát a közgazdászok, vagy a jogászok, vagy a fizikusok. Vagy a fizikusok. Hát itt mondták helyi kollégák, hogy ők azért, ha odáig faj a dolog, akkor ők sztrájkolnak. Uh-huh. Nekik állampolgári joguk. Az egyetem, mint olyan, nem fog ilyen direktívát kiadni, abban biztosan. A magánember pedig, hát érted, én mondtam a meetingen, hogy én nem fogok sztrájkolni. Tehát, hogyha úgy döntene a tanszék, hogy sztrájkolunk, akkor én ezt tudomásul fogom venni, de akkor én bemegyek, és valamilyen volontír munkát fogok csinálni.
0: Ja. Ez tök jó. Figyelj, és a hongkongi kínai, hongkongi angol nyelvű sajtó, az hol áll? Vagy ez értelmes kérdés?
3: Értelmes. Júliusban volt itt egy óriási tömegtüntetés, ami tulajdonképpen ennek az előzménye volt, de az egy egyszeri és egy délután alatt lezajlott volt. És akkor nagyon furcsán, szóval most sérülnek azok a közmegállapodásos egyezmények, amelyik idáig működtek, hogy például a sajtónak lehet hinni. Uh-huh. Sérül az, hogy a rendőrség az értünk van. Uh-huh. Tehát most egy nagyon, nagyon veszélyes időszak, mert például a South China Morning Post azt írta a múltkori tömegtüntetésről, ami elképesztően nagy volt. Tehát ami leírhatatlan méretű volt, hogy néhány tízezren sztrájkoltak. És hát ez közfelháborodást váltott ki. Tehát én is ott voltam, de hát rajtam kívül még ott volt minimum 500 000 ember, és hát az nem néhány 10 000 ember volt.
0: Ez az újság, amit említettél, ez kereskedelmi, tehát magántulajdon.
3: Igen, magántulajdon, de szerintem már láttunk olyat, hogy biztos vannak országok, ahol a hatalom és a gazdaság tud a politika befolyással bírni a gazdaságra.
0: És hát ez egy nagyon...
3: És a sajtóra is. Hogy érted, hogy ha nem lesz megbízható a sajtó, az állati gáz.
0: Igen, ő az is elveszti az arcát.
3: Elveszti az arcát, igen. Ja. A rendőrség, mondom, szerintem ez most egy hosszú munka lesz. Uh-huh. Ebből ki.
0: Igen.
3: Tehát itt senki nem lögdösi a rendőröket, meg ilyesmi, de hát ez egy iszonyatos presztízsveszteség, ami történt.
0: Van hongkongi televízió angol nyelvű? Te honnan tájékozódsz?
3: Hát most már megmondom az internetről. Aha. Tehát tévém nincs. Hát otthon sincs, tehát végülis tévét ugye az ember már lassan nem használ.
0: Korszerű.
3: Én az internet. Szerint rádiót szoktam hallgatni, de most, hogy így zajlanak ezek az izgalmas napok, most inkább ilyen blogokat nézek, hogy éppen mi történik. Tehát én most azért jöttem ide le, mert azt olvastam, hogy tehát a szigeten ott elkezdték lebontani a barikádokat, és gondoltam, megnézem, hogy akkor itt mi van. Aha. De itt még egyszerűen nem bontanak.
0: Uh-huh. És a külföldi sajtot nézett, franciát, ilyeneket? Rá, nyilván igen, számos, igen. Számos tévéstábot zsezseg, nem?
3: Ja. Hát a BBC az korrekt. Hát az elvárás is szól. Tehát a BBC-t azt érdemes nézni. Hát az angolok a televe, ez ugye, tehát ez azért nagyon izgatja. Okay. Egyrészt itt él több százezer brit. Ja. Vagy szóval, hát ugye hongkongiak közül nagyon sokan kettős állampolgárok napig, tehát ők közvetlenül érintve vannak, és hát ugye ez mégiscsak egy angol gyarmat volt, és hát őket, meg hát egy iszonyatos kiemelt üzleti partner.
0: Világos. Nyilván az üzleti élet nagyon érzékenyen figyeli a kérdést, tehát Hongkong mégiscsak egyrészt a világ egyik legfontosabb pénzügyi központra, a másik nyilván Ázsiának lehet, hogy szintén az egyik legfontosabb, és hát a Kína felé a kapu a pénzügyi pénzügyekben.
3: Igen, és hát Kínának is fontos Hongkong, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kicsit az, amit mondtál, ez a gyáva nyúl. Tehát itt most valóban folyik egy valódi lövdösödés folyik, és igazából a kínaiakat valószínűleg váratlanul érte. Tehát nagyon okosak szerintem a Peking. Uh-huh. Szerintem nagyon ügyesen menedzselték idáig, és nagyon milyen, tehát egyrészt óriási rutinjuk van, azért most már hatalman vannak 65 éve, ez a garnitúrának különböző elemei, másrészt hát azért van ez a keleti lassúság a politikában, hogy nem kell így sértetni a dolgokat, eddig nagyon jól csinálták, most valami, én nem tudom, most valamiért lehet, hogy belső feszültségek vannak Kínában, és azért kellett ezt lépni, én nem tudom ennek most mi az oka.
0: Aha, hogy elmérték-e ezt, hogy most, az egy kérdés, hogy miért pont most merült ez föl, hogy akkor ezt így, ezt a választási dolgokat így beljebb húzzák, vagy összébb, vagy szűkítik.
3: Ja. Mert ugye... a helyzet, hogy vagy elmérték magukat, vagy pedig okosak megint, tehát én azt sem tudom, hogy ők nagyon okosak. Mert fölmérték azt, hogy Hongkong polgárosult ország lett. Aha. És hogy ez csak rosszabb lesz.
0: És hogy akkor most gyorsan
3: most
0: kell...
3: Eljutottunk oda, hogy létrejött ez a sokak által áhított középosztály, amelyik nem csak a szavak szintjén, hanem egy kicsit lassanként életvitelszerűen is ilyen polgári demokrata.
0: Meg gondolkodásába.
3: Igen. Tehát itt azért azt én mecsekkoltam itt ilyen helyi erőkkel, hát nem tudok olvasni újságot, meg szóval így a feliratokat az utcán, hogy nem a pártok szítják a...
0: Jaja.
3: Itt nem ez a fő szándék, hanem egyszerűen, ha van ilyen, hogy ilyen azt gondolják az emberek, hogy ez ciki.
0: Mondjuk ki ezt a furcsa szót, civil társadalom, polgári engedetlenségi mozgalom.
3: Igen, hát az a másik neve ennek, hogy engedetlenség, tehát ja. A disobedience.
0: Ja. És figyelj, az egyetemen belül a kínai és nem kínai kollégák közt van érezhető különbözőség a viszonyulásban?
3: De most arra, amit a hallgató mondott, én nem érzem magam veszélyben. Érted, én egy külföldi vagyok, én itt pofázhatok, amit akarok, hát legfeljebb kirúgnak, de erre nem látok esélyt, hogy kirúgnak. Tehát értem, nem így működik a rendszer, szóval nem fognak nekem kirúgni az állásomból. Teljesen jelentéktelen vagyok ebben a dologban. Az, hogy egy kínai, tehát egy igazi kínai, aki Kínából jött át.
0: Például.
3: És most munkavállaló Hongkongban, de amúgy Guangzhou-ban lakik, vagy Shenzhenben, vagy akárhol. Ha ő aláír egy ilyet, az szerintem az nem következmények nélküli.
0: Azért én azt gondolom, emlékszel arra a filmre, hogy az erőszak vége, egy Wenders film. Hogy azért, tehát a mai technikával nyilván nagyon pontosan lehet látni, hogy ki hol van, effektíve, nyilván a mobiltelefonja mindenkinek van, minden, tehát lehallgatható, tehát ha, nyilván ha kell, vagy szóval ez a beszélgetés is megvan Pekingbe valahol, nyilván nem érdekes, tehát szerintem se, most ez tök mindegy, hogy mi most itt miről beszélgetünk, valószínűleg az összes szervezőt, meg az összes kulcsfigurát, meg minden aláírót, meg mindenkit valahol rögzítenek, nyilván ez végtelen sok adat, és a többsége értelmetlen, de hát nyilván lehet tudni, hogy ki mit, hol, mit, mikor, miért, az kérdés, hogy érdekes-e ez, vagy mi érdekes ebből.
3: Ja, az, aminek viszont tétje van, és annak valódi, tehát én azt gondolom, hogy valódi tétje van, azok a diákok, ugyanis a szónak filozófia és konkrét értelmében. A konkrétum azon azt értem, hogy vannak hongkongi diákok és kínai népköztársasági diákok.
0: Igen.
3: És a kínai népköztársaság diákjai, ők hát ők nyilván nem fognak sztrájkolni. Ugye ők nem is feltétlenül beszélnek kantonézül, tehát ők egy más nyelven beszélnek, ugyanaz az írott nyelv, de a beszédnyelv ugye más. És hát ők nagyon zavarban vannak, tehát most a következő órán van egy ilyen gyakorlati óra, amikor hát a filmkészítés alapjai, vagy nyelvezete, vagy gyakorlatok ilyenek vannak. És akkor múltkor kijöttünk ide Mongkokba, és itt kellett nekik fotósorozatot csinálni. Az nem volt megmondva, hogy a forradalomról kell. Nem mondtam, hogy van piac, meg...
0: Sok ember van.
3: Mindenféle van. Ja, rengeteg a motivum, és mindenki válassza ki azt, ami neki fontos. És hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mit választott.
0: Aha. Igen, mert...
3: És gondolom, akkor beindul egy beszélgetés erről.
0: Igen, ez nekik nagyon érdekes identitás probléma lehet, azon kívül, hogyha kell, akkor visszahívják őket, mert ők valamilyen speciális vízummal vannak ott, nem?
3: Ja, abszolút. Tehát ők itt nem ugrálhatnak.
0: Aha. Jó, de izgalmas.
3: Hát illetve nem engedik őket ki Kínából.
0: Ja. Fú, nagyon bonyolult a helyzet.
3: Nagyon bonyolult, és hát van egyfajta naivitás ebben az esernyős forradalomban, ami nagyon szép.
0: Igen.
3: Tehát nagyon megható, meg hát különösen ezek a diákok tényleg nagyon jó fejek. Tehát valahogy a 68 ez nem pont ilyen volt.
0: Nem az.
3: Ott mit csinálták volna a utcakövek.
0: Ja, égtek a rendőrautók gumiai.
3: Ja, és hát, hogy ma mi zajlik, abban nem is merek belegondolni, hogy
0: ja.
3: A fiatalok mennyire tudnak radikalizálódni. Itt pedig rettentő békések a fiatalok, és ez szerintem unikális. Mármint, hogy európai szemmel nézve, ez különös.
0: A Tamás Gáspár Miklós tartott egy előadást, ahol ott voltam, ahol azt mondta, hogy ugye a hatalom és azok a mozgalmak, amik ellene vannak, azok nagyon hasonló eszközökkel dolgoznak. Tehát nyilván egy militáns hatalom ellen militánsan lehet föllépni. Tehát nyilván, amikor annak idején, múlt század elején, nem tudom én, vonultak és sztrájkoltak, vagy kockaköveket dobáltak, akkor a hatalom is. Most nyilván ott ez, amit mondtál, hogy a rendőr az alapvetően segítő és kedves, és nem tudom, tehát nem egy militáns, gondolom ez lehetett a fura eleme abban, amikor talán a pár napja oszlatni kezdték a vízágyukkal, hogy most akkor hogysmin, tehát hogy meghatározza az ellenállás stílusát az, ahogy a hatalom hogyan viszonyul az ellenálláshoz.
3: Igen, de mondjuk most mondok példákat, mert ez most ilyen, de például Svédország, ami hát ott olyan sok rosszat nem lehet elmondani a hatalomról. Ott is ugye voltak nemrég ilyen kocsiborogatások, égetés, stb. Tehát még a nagyon békés és nagyon toleráns társadalmakban is most mindegy, hogy pontosan hogyan indul el, de hát ezek eskalálódik az erőszak egy pillanat alatt.
0: Aha. És te most úgy érzed, hogy az ott jelen pillanatban nem fenyeget, vagy nem így közvetlenül vagy?
3: Hát most például azt látom, hogy a rendőrök itt most fölhagytak egymás kezének megfogásával, és kifeszítettek egy ilyen szalagot, és ilyen kedvesen, de határozottan azt kérik, hogy ne menjen át senki a szalagon, és úgy tűnik, hogy elkezdik így körbezárni ezt a kereszteződést.
0: Aha. És akkor aki bent van...
3: És közben itt nagyon sokan, és nagyon sokan közben protestálnak a protestálók ellen.
0: Aha.
3: Tehát húzamosan.
0: És ha körbezárják, és aki bent van, az ami van?
3: Azzal vagy kimész, vagy nem megy be senki.
0: Aha.
3: Tehát, hogy majd előbb-utóbb úgyis kimegy, aki bent van.
0: Aha. Ja, értem. Tehát, hogy kimenni lehet, de bemenni nem.
3: De bemenni nem, igen, aha, igen.
0: Értem.
3: Igen. Nem rohans és akos rendőrök, meg szóval ilyen, tehát semmi. Igen, nem jó arcú, kedves rendőrök, de határozottan állnak.
0: És sokan vannak.
3: Hát és most rohadt sokan vannak, az esőnek vége van, kisütött a nap, és hát most itt ezen a pici téren van, nem tudom, 10-20 ezer ember.
0: Aha, és a rendőrök?
3: Nem mozdulni. A rendőrök azok vannak, hát 20-an, 30-an, nem tudom, nem sokan.
0: Aha. Akkor ott alakul a helyzet.
3: Ja, most egy kicsit növekszik a hangzavar, nem tudom miért, biztos milyen viták zajlanak, tehát ilyen kis csoportos viták.
0: Aha.
3: Ja, nagyon-nagyon érdekes, mert ez egy óriási élmény a hongkongiaknak. Biztos, hogy erre generációs élmény lesz, tehát hogy erre fognak emlékezni, akkor is, hogyha elbukják. Mert reális, amit kérnek. Tehát szerintem sajnos, tehát ha reálisak vagyunk, akkor nem, csak realisták vagyunk, nem reális, mert Hongkong Kína része, és ők tulajdonképpen titokban arra számítanak, hogy ők Kínában maradnak, de nem maradnak Kínában.
0: Aha. Hát ugye ez az a
3: kicsit ez a dolog, vagy valamiről beszéltünk a múltkor.
0: Aha. Jó, izgalmas.
1: És akkor a kormányzó, vagy hát a kínai vezet, a mostani kínai vezet, nem. A mostani hongkongi vezetésnek az ötlete, hogy így lehet fönntartani az egy ország két rendszert, hogyha folyamatosan engednek a nagy kínai kéréseknek. És akkor szépen apró lépésen.
3: Igen. Hát nyilván egyéni alkuk köttetnek, tehát például ez, akit megválasztottak, ezek a hongkongiak azért elég, hát most ezt nem mondom el, mert nagyon bonyolult jelölési rendszeren kívül, úgy hívják egyébként ezt a hongkongi vezetet, hogy a 698-as, mert ennyien szavaztak rá az 1200-ból, tehát hogy ez nem a, tehát ez azt jelenti, hogy nem a hongkongi lakosság választotta őt meg. Ez a csávó, ez folyamatosan próbálkozik ilyen folyamatos pici engedményekkel, amit úgy tüntet föl, hogy igazából ezek nem is engedmények. És igazából ez a Kínának meg az a taktikája, hogy lassan bedarálja az egészet, úgyis megunják az emberek, egy idő után már semmiért nem fognak tiltakozni, és mivel az életszínvonalhoz nem akarnak hozzányúlni, akkor arra gondoltak, hogy hát akkor végül is őket ez nem érdekli nagyon, ezek az elvi dolgok. A sajtó is ilyen, hogy mindig csak egy picivel. Tehát leváltanak egy főszerkesztőt, és akkor mondjuk kéneveznek valakit. És akkor nem változik meg alapvetően a sajtónak a teljes spektruma, de hát azért mégiscsak akkor érted, megint egy hadállást szereztek.
0: Aha.
3: Aki ha nem is mondjuk tényleg Kína nyíltan, de hát legalábbis nagyon elfogadó és toleráns Kínával szemben, tehát nem kritikus.
0: Aha.
3: És hát ugye hongkongiaknak ez a félelme, hogy Kína így fogja elfoglalni Hongkongot, hogy mindenütt előbb-utóbb átveszik évtizedek alatt a kínaiak a befolyásos pozíciókat, és aztán így önmagától besétál Kínába. És szerintem ez reális.
0: De hogy
3: hát hiszen mi más a lehetőség.
0: Igen. Hát igen, Itt a Tilos Rádióban van egy kínai adás, és a kínai adás, aki csinálja, az a sráccal beszélgettem tegnap előtt, és kérdeztem, hogy mi várható szerinte, és azt mondta, hogy szerinte is nagyon okos a kínai vezetés, vagy okosak, és sokat tanultak a Tiananmen téri eseményekből, és hogy tudják, hogy az internet miatt ezt nagyon nehéz lokalizálni, tehát hogy óvatosan fognak föllépni, mert nyilván a belső Kínát azt aránylag jól tudják blokkolni, de a világ felé ezt nem tudják, hogy mondjam, durván kezelni, tehát hogy az nem járható út.
3: Ja.
0: De hát finoman biztos,
3: hírek, hogy blokkolják a mobil internetet a városban, tehát hogy próbál volt, és voltak ilyen kísérletek Hongkongban, legalábbis rémhír szinten. Ugye nagyon nehéz, egy ország része vagy, és mondjuk van egy olyan, hogy a nemzeti ünnepet meg kell ünnepelned. Aha. Ami nap előtt volt. Uh-huh. A nemzeti ünnep az egyik nemzeti ünnep. Úgy értem, abból áll, hogy a kínai kommunista párt átvette a hatalmat 65 évvel ezelőtt.
0: Legalábbis érdekes fénytörésből látni ezt Hongkongból.
3: Igen, na most erre ugye mit lépsz? Ja. Hát akkor ez van.
0: Kimegyek a tengerpartra pecázni.
3: Ja. Hát most érted, ezek ilyen időzített bombák, tehát hogyha a Kína nem fog változtatni, és továbbra is a kommunista párt hatalom átvételét fogja ünnepelni, már pedig ezt fogja, hiszen ide most kéne egy Deng Xiaoping, Deng Xiaoping megint, hogy tehát egy óriási formátumú gondolkodó, aki kitalálja, hogy mi lesz Kínával a következő 50 évben. Ha van egy ilyen, akkor esetleg eszükbe jut valami, de ha nincs egy ekkora formátum, akkor ez a finom, lassú bedarálás lesz, és hát ilyen finomságokra nekik nem lesz valószínűleg antennájuk.
0: Az egy kérdés, hogy az üzleti világ hogy reagál, hongkongi dollár, a hongkongi tőzsdeindex.
1: Hát gondolom, mikor Gyuri azt mondja, hogy Hongkong furán nézi a nemzeti ünnepet, akkor arra is gondol, hogy ez az 1 millió nem kínai üzletember, bankár, nem tudom én ki, akik Hongkong törzsét alkotják gazdaságilag, hát ők néznek furán erre. Ők is.
3: Hát ők is furán néznek, mert Kína is furán néz, mert Kínának egy nagyon fontos gazdasági tényező a Hongkong.
0: Hát abszolút. Na, de az a kérdés, szóval érted, hogy ez a bizonytalanság, vagy hogy mondjam, ezek az események hogyan hatnak a hongkongi tőzsdére? Hát, hogy ilyen egyszerű legyek.
3: Egyébként zuhant, de szerintem a jövő héten fog ez kiderülni.
0: Ja.
3: Szerintem ez a jövő héten fog kiderülni, mert akkor indul be a... Tehát most vége lesz az ünnepeknek, és akkor jövő héten lesz az, hogy akkor most mi van.
0: Ja.
3: Jövő hétre meg kell tisztítani az autópályákat, meg kell tisztítani a bizniszt, környéket. A vízén még maradhat, most az tök mindegy, hogy az adminisztráció, vagy a... De hát a bankokhoz el kell jutni, a pénzvilághoz el kell jutni, ott nem lehet hülyeskedni azon a környéken. Ja.
0: Csak most...
3: Nagyon érdekes, ott van ez a, csak egy utolsó anekdóta, ott van ez a, hát ez a gyakorlatilag útlezárásos megszállás, az ékszerboltok, amik mindig zsúfolásig tele vannak, azok teljesen üresek. Nincs vásárló.
0: Benyitva van minden.
3: Minden nyitva van. Ott állnak gyönyörű, elegánsan az eladók, és nincs benne vásárló, mert a kínaiak vásárolnak főleg, a nagy Kínából jövők, és ők most szerintem most ők kevesebben vannak sokkal, mert hogy le is állítottak ezt a csoportokat.
0: Ja, igen, nyilván ez eszembe se jutott, hogy a spontán turistákat nem kéne engedni, hogy ezt lássák. Az igazi
3: turistákat. Hát kéne, mert egy fotókat csinálnak meg minden, és az baj.
0: Sok oldalam van. Gyuri, figyelj, hát úgyis nyilván nem tudom, mész, látsz, majd hát ha legkésőbb más nem, akkor jövő pénteken csinálj fotókat, és vigyázz magadra.
3: Jó, akkor egy kis hangulatot azért beadok ebből, jó?
0: Jó, szuper.
3: Itt állok, hogyha keverjetek le, amikor akartok.
0: Jó, jól van. Köszönjük, hogy itt voltál, és vigyázz magadra.
3: Köszönöm.
0: Nincs.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok. Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyóiratban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömeg adatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. Nagyon-nagyon csírját hallottátok. Delfineket filmeztek rá Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbírósok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál. Nagyon-nagyon csírját hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: reggelt, sziasztok! Stúdióban Ádám és Barnabás.
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hosszú-hosszú évek óta nem voltam, és nagyon örülök, hogy itt lehetünk újra. Megkaptam az összes technikai információt, hogy hogy működünk, remélem, hogy sikere járunk, ami biztos, hogy elfelejtettem rögtön, hogy nem 10-től van a műsor, hanem 10:30-tól, de kaptunk plusz negyed órát, úgyhogy azt gondolom, hogy Barnabással elég rendesen mélyre tudunk esni a dolgoknak. Mindent hallani jól? Szuper. Télig vagyunk, és a témáink talaj, árnyék, víz, aszály, esély és változás. Úgyhogy ezen keresztül szeretnénk egy kicsit végigmenni. Reggel 6-kor beköszöntött a halak telihold. Még egy utolsó kánikulai hétvége, nem is tudom, most már ez hányadik volt, majd ezekről is egy kicsit így elmélkedünk.
1: Nem tudom, mi már szüretben számolunk vissza.
0: Így. És hát nekem még csak annyi egy ilyen magájellegű dolog, hogy pont 30 éve kezdtem a Műszaki Egyetemen az építőmérnöki kart ebbe a szeptemberbe, 96-ba, úgyhogy egy nagyon rossz szóviccel sok víz lefolyt a Dunán, vagy hogy pont nagyon kevés, de igyekszünk most nem annyira ezt a vízépítős vonalat, vagy vízgazdálkodási ügyet, hanem inkább a talaj fele orientálódni. Úgyhogy az lenne így rögtön az elején a első kérdésem, Barna, hogyha így bemutatkozol, akkor mit szoktál magadról elmondani?
1: Hát igazából a fókusz a kérdés, és hogyha talajjal kezdtük, akkor az az, hogy azért a talajjal foglalkozik egy szőlőtermesztés és foglalkozó családból jövő ember, mert hogy végül is nem sikerül ettől az alapvető materiáltól megszabadulni az emberiségnek, bár tesz rá próbálkozásokat, az élelmiszerünk még mindig innen jön, és a kulcsa annak, hogy mennyi külső erőlködést és erőforrás kell bevigyünk, mennyire lesz kapás egy növény, ez ilyen régi terminus, hogy az embert rabszolgává teszi a saját növénye, de hát ez alapvetően azért van, mert ő ha a talaj jól van, akkor alapvetően lesz élelmiszerünk, akkor lesz árnyékot adó növényünk, akkor érdemes lesz mozogni abba a környezetbe, amit nekünk gyakorlatilag a Földön minden jó együttállása miatt a környezet biztosítani tud. És azért én talajbiológiával foglalkoztam, hogy megértsem, hogy a szőlők mitől lesznek jól, és hogy alapvetően a borminőség lenne az, ami motiválja alapvetően a borászokat, de idővel átfordulsz, és azt mondod, hogy magát a talajt szeretnéd egyre szebbnek, szivacsosabbnak látni, meg sötétebb árnyalatúnak, és akkor tudod, hogy ha ez megvan, akkor onnantól kezdve ez egy jó kiindulási pont ahhoz, hogy akár jó borod legyen, akár szép dísznövényed, vagy akár csak mondjuk, amikor leesik az eső, akkor ne vigye el az egész tájat.
0: Kicsit kezdjük rögtön az elejénél, hogy te hol végeztél? Mit tanultál pontosan?
1: Agrármérnöki képzéseket csináltam, és akkor volt egy ilyen, hogy környezetgazdálkodási agrármérnök, és ez egy nagyon kifejező szó, vagy megnevezés volt, ezt még Gödöllőn az Ángyán-féle iskola hozta létre, vagy hívta életre, és ennek volt BSC, MSC képzése, Keszhelyen meg Gödöllőn végeztem, de több mint a felét a képzésnek az külföldön töltöttem különböző egyetemeken, vagy gyakorlati helyszíneken, és mindig az volt a kérdés, hogy tudok-e olyan helyre eljutni, ahol olyan klimatikus adottságok vannak, ami várhatóan hozzánk érkezik a jövőben. Mert a klímaváltozásról nem most kezdtünk el beszélni, tehát ez 2 évtized ezelőtt már ugyanúgy téma volt, csak talán kevésbé volt a bőrünkön érezhető. És akkor így jutottam én el akár Mezopotámiának a volt termékeny fennsíkjaira, amik most azért félsivatagok már inkább, vagy ugye a híres bortermi vidékekre, Olaszország, Franciaország, Portugália. És ezek voltak az agrármérnöki alapok, mert hogy én nem csak szőlőtermesztéssel akartam foglalkozni, mert hogyha az ember még a fenntarthatóságot a szó eredeti értelmében veszi, akkor ott az a jó, hogyha több lábon állsz, és a szőlőtben mondjuk legelnek állatok, az állatoknak télen is kell, a karmányikor kell kasszáló, és a többi, és a többi. És ez az agrármérnöki képzés volt az alap, és ezt úgy folytattam, mert a szakdolgozatok viszont mindig, tehát a kutatásaim, amiket közben végeztem, azok mindig szőlő talajbiológiával foglalkoztak. És az utolsó lépcsőfok ebben, hogyha a képzés részét nézzük, az a PhD. És a PhD az pedig kertészettudományok. De hát amikor a talajjal találkozik egy növény, akkor a tudomány hülyét kap, mert ott a disziplinák találkoznak, és akkor nincs mese, akkor ott neked kell felvenni a kesztyűt, és valamilyen szinten, mert ugye aki specializálódik, az jobban el tud mérni egy-egy témában, de valamilyen szinten mindegyiknek a szakértőjévé kell váljál, hogy értsd az összefüggésen.
0: Mondj egy pár példát, létsz, hogy minek lettél szakértője.
1: Hát ilyen öndiagnózissal azért nem szívesen élek, de mondjuk úgy, amivel sokat foglalkoztam, az, hogy hogyan lehet detektálni, tehát hogy olyan indikátor élőlényeket válasz, amelyek jól jelzik azt, hogy ez a talaj, illetve a növény alapvetően jó állapotnak örvend, és akkor a jó állapotnak örvendnél szándékosan kerülgetem a talajegészség szót, mert ez baromi nehéz kimondani. De mondjuk kiválasztasz például olyan fonálférgeket, vagy olyan baktériumokat, olyan gombákat, amik hogyha negatív folyamatok indulnak el, akkor eltűnnek. Érzékenyebbek, vagy egész egyszerűen csak pont az ellentétes irányból megközelítve olyan kórokozók, akik akkor jelennek meg, amikor az ember valamit tudtán kívül rosszul csinál. Vagy pedig valamilyen környezeti stressz megjelent. És akkor alapvetően, amikor veszed ezeket a mintákat, akkor fizikai, kémiai, biológiai paramétereket nézel. És az, ami most jelenleg még mindig nincsen a kezébe a gazdálkodónak például, amikor megkérdezi, hogy talajegészség van-e az ő területein, vagy javult-e a talaj, vagy rosszabbodott, mai napig nem tud bevinni egy laborba, hogy akkor most exaktum mondjátok ezt meg nekem. Ezt kerestük. Van egy olyan intézet, hogy Magyar Talajtény Társaság, ennek egyébként van talajbiológiai szakosztálya is, és egyébként sokan küzdünk ezzel, hogy ilyen indikátorokat nevezzünk meg, de ez még azért várat magára, mert hogy ha precíz akarsz lenni, akkor nehéz kiválasztani, hogy ki az, aki mindenre jó, de ha meg gyakorlatilag, akkor meg muszáj valami olcsó vizsgálati módszer legyen, ami indikátor. És én azt néztem, hogy a művelésmódok, tehát mondjuk, hogyha összeveted a ökológiait a nem ökológiaival, tehát hogy mondjuk használsz valami vegyszert, akkor melyik a jobb? És akkor ezt a gazdálkodónak már továbbadhatod, mint üzenet.
0: Na, egy kicsit itt jó belecsaptunk egyből a lecsóba, hogy erre számítani lehetett. Egy kicsit még arról mesélj, hogy kerültél kapcsolatba így a szőlészettel, vagy hogy amit megütötte a fülmet, hogy mondtad, hogy több évtizede már a klímaváltozás kapcsán így egyértelmű gyakorlati tudás, vagy nem is tudom, vagy hangok már rég megjelentek, hogy te ezeket anno hol hallottad először?
1: Hát a családom az régóta, mondhatjuk, hogy régóta így magyar léptékben, mert ugye a szocializmus lenullázott mindent, tehát úgy értem, hogy attól, aki értett a földhöz, és mondjuk kellő mennyiségű is volt neki, attól elvette kulák címszóval. És aztán utána volt a földosztás, ami meg ugye 90-ben újra visszavásárolták, vagy akik helyzetben voltak, vagy szépen lassan, aki tehette, és földhöz jutott. És így aztán a szőlőtermesztés az nem egy ilyen generációkon átívelő dolog, mint mondjuk a ilyen szempontból mondhatjuk, hogy szerencsésebb országokban. Nekem persze a dédszülőknél is volt, mindenkinek volt valamennyi szőlője, de aki komolyabban vett egy szőlőterületet, az a nagyszülői generáció. És ők Szentgyörgyhegyen, az ugye Badacsonyi borvidéken, egy vulkanikus tanúhegyen vásároltak egy kis darab szőlőt. És apám volt az, aki elkezdett középiskolába már ilyen kertészeti szakközépiskolába járni, és aztán később megalapítani azt a borászatot, ami a 80-as években úttörőként mondhatjuk nyugodtan ökológiai gazdálkodásba kezdett. Akkor biónak használták inkább, vagy a bió kifejezést használták, de az annyira gyorsan lejáratódott, egész egyszerűen abból kifolyólag, hogy a biotechnológiai cégek gyártják azokat a növényvédőszereket, amelyek pont az ellentétét jelentik a biónak. És ezért aztán egyébként szinonimaként kezelhető ökológiai az, ami Magyarországon használt, az angol szászvilág az organikus szereti jobban, ezek szinonimák. A lényeg az, hogy ő elkezdett ilyen gazdálkodással bort készíteni, és erre volt igény. És aztán nagyra nőtt, relatíve nagyra nőtt ez a cég. És akkor ez egy akkora Biotis néven, ez egy akkora borászattá nőtte ki magát, hogy végülis Magyarországon mindenhol jelen volt. És ez egy azért fontos mondat volt, nem azért, hogy most így dicsérje a cég előrehaladását az ember, hanem azért, mert ez egy nagyon jó, ha már az indikátor szót használtuk, visszakanyarodhatunk ide, nagyon jól bemutatta azt, hogy a magyarországi klíma és szőlőfajták alkalmasak arra, hogy ilyet végez. És ez még mindig nem egyértelmű, tehát hogyha az ember beiratkozik egy agrár egyetemre, még mindig nagyon sok kétkedő hangot hall, hogy az ökológiai gazdálkodás egyáltalán lehet-e alternatíva. És erre nagyon jó példát, statuát, és én ebben a rendszerben nőttem föl. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van tiszeknyárnyi terület, amiben be van kerítve, és birkák legelnek alatta, és alig megy be a traktor, és alig van bármilyen növényvédőszeres védekezés. De még itt is találtunk problémát a talajban. Pontosabban a talajból kiinduló problémát a szőlőtetvényben. Na és akkor mondta azt, hogy fiam, ha már az értem, de ezt gyermek után, hogy mi volt ez, és akkor ez kicsit hosszú ideig tartott. Igen.
0: Ez jó. És mit találtam úgy? Vagy már kb. Megtaláltad? Vagy azóta még inkább mindenféle klimatikus és egyéb ügy ostorozza Kárpát-medencét?
1: Hát az biztos, hogy nem csökkent a kihívások száma. Ha azt a konkrét területet vesszük, ahol ez a probléma fellépett, ott az aszály volt a konkrét stressz.
0: És ez már a
1: 2011-12.
0: 2011-12.
1: Igen. 2011-12, aki szőlészettel, vagy akár csak borrajongóként borral foglalkozik, az emlékszik rá, hogy ez egy rendkívül száraz, meleg év volt. De nem az volt a probléma, hogy egy ilyen év volt, hanem az, hogy kettő egymás után, a 11 és 12 is ilyen.
0: És ez akkor még egészen ilyen, úgymond kuriózumnak számított.
1: Hát ez nagyobb olyan, mint a mostani versenysport, akkor még nehéz, hogy ritkában döntöttek rekordokat. Ja. Igen. Mostanában ez elég sűrű.
0: Ez most begyorsított, igen.
1: Igen, na és ez a rekord az akkor megdőlt, és az volt a probléma, hogy a szőlőről lehet tudni, hogy nagyon mélyen gyökerező növény, már persze nem semmiféle fétisen nincsen erre a növénynek, akkor megy lejjebb, hogyha keresnie kell a vizet, vagy valami ásványanyagot, vagy tápanyagokat. Alapvetően vízkereső gyökértetejével mélyebbre is le tud menni. De hogy 11-12-ben két egymás után olyan év következett, amiben a talajvízszínen lecsökkent. És ezért aztán voltak olyan tőkék, amik utaütésbe elpusztultak. Tehát egyszerűen a vízhiánytól elpusztult egy tőke. És ez erre nem volt precedens korábban, vagy legalábbis nem volt rá tudásunk, hogy erre hogy reagáljunk. És a mi ültetvényeink, amik a Szentgyörgy déli oldalán volt, mondjuk pont az említett ültetvény, az elképesztő száraz volt. És én emlékszem, amikor a BSC szakdolgozatomat írtam, akkor a Szentgyörgyhegynek a klimatikus adottságait listázva, az északi oldal kontinentálisba volt sorolva, a déli oldal szubmediterránba. Na ez mára inkább mediterránnál vált.
0: Mármint, hogy a kontinentális már mediterrán?
1: Nem, hanem mind a kettő egyel arrébb sodródott. Hogyha most azt nézzük, hogy most ez földrajzilag hogy helyezkedik el nálunk, akkor délebbre, ha úgy tetszik. És az azt jelenti alapvetően, hogy nagyon nagy hőszeg lett, és nincsen gyakorlatilag nyári csapadék. Vagy ha van, akkor az mondjuk, mint például idén is, hogy májusban nem volt, akkor júniusban valamennyi, de hogy a lényeg, hogy a tartalékokat abban az időszakban, amikor a növény igényelné, nem tölti vissza semmiféle csapadék. És ez a hegyen, vagy a bármilyen lejtős területeken, ez azért probléma, mint a hó hiánya is, mert hogyha nincsen lassú áztató eső, akkor az, ami leesik, az viszont lezúdul a felszínen nagy részt. Tehát alig tud beszivárogni. És az ilyen növények, mint a szőlő, ezt megsínlik. És 11-12, egymás után két aszályos év, szőlő elképesztően szenvedett nálunk is. És jött az ötlet egyébként az akkori tudományos, mondhatjuk úgy, hogy konszenzus mentén, hogy akkor majd meglazítjuk a talajt, elvágjuk a gyökereket, és akkor elágazásra késztetjük őket. És ha ez megtörténik, akkor majd nagyobb felületen tud vizet fölvenni. Hát ez tiszta sor, jó hangzik, nem?
0: Tehát jó, rendes műszaki megoldás.
1: Rendes műszaki megoldás, és ráadásul még ugye ahhoz kell egy nagy traktor, azért frankó azon ülni, itt ami hallgatott közben a zenét, mert ugye ez azért fontos, ezt elmondjuk már, hogy amikor az ember elképzeli a mezőgazdasági munkát, akkor van az az izzasztó része, és van az a komfortos része, amit manapság egyre nagyobb arányban tölti ki a mezőgazdasági munkát, hogy nagy traktoron ülsz és valamit csinálsz, de alapvetően szinte minden automatizálva van. A mi esetünk ez nem ilyen volt, de attól még a traktorban ülni még mindig jobb, mint kapálni, ez tény. De hogy ez a nagy traktor, ez fogta magát, és késeket húzott végig, relatíve mélyen. Relatíve mélyen, szinte akár fél méter mélyen. És ott már olyan gyökereket vágott el, amik ilyen hüvelykújna vastagságúak, vagy akár annál vastagabbak is tudnak lenni, attól függ, hogy hol volt víz, hogy ezek már szállító funkció gyökerek, ezek már nem vesznek fel semmit, csak A-ból B-be szállítanak. Na de a lényeg az, hogy ezeket elvágta. És ezek ugyanolyan sebek lettek, mint hogyha valaki szőlőben dolgozik, akkor tudja, hogy a meccés is ebben jelent. Tehát amikor a felszínen elvágsz valamit, akkor tudod, hogyha a nagy felületet vágsz, akkor az sok korokozó be tud jutni. Tehát kerülni próbálod ezt a beavatkozást. De hogyha valaki nem foglalkozik egyáltalán szőlővel vagy növényekkel, akkor nyugodtan vegye azt a hasonlatot, hogy van egy kisebb az ujján, vagy egy nagysebb az ujján, és melyiknél fél jobban, hogy meg elfertőződik. Most ez nagyon plasztikus példa akar lenni, de a lényeg az, hogy bármilyen felület, ami nekünk a hámszövetünkön, nekik a bőrszövetükön nyílik gyakorlatilag, ez egy kapu a kórokozóknak. Ugye az összes nagy, az emberiséget sújtó betegség is, a szúnyogok csípése az alapvetően nem egy embert elpusztító jelenség, de a szúnyog csípésén keresztül bejutó kórokozó viszont igen, az el tudja pusztítani az embert. És ugyanígy van a szőlővel esetében is. Ha csinálsz egy nagy sebet, és ott a gombák nagy része kórokozó, akkor azok, egyébként úgy is hívjuk őket, hogy opportunista patogének a többség, azok élni fognak a lehetőséggel. És a mi talajunk az, mivel hogy a birkák keményre taposták a felszínt és levegőtlen volt, bizony sok ilyen kórokozót tartalmaztak, és majdnem kipusztítottuk az ültetvényt a tudomány akkori állása szerinti legjobb beavatkozással. És ezt az öngólt kellett föltárni, hogy lehet ezt jobban csinálni.
0: Akkor te már az egyetemre jártál, vagy akkor ott végeztél, vagy ez hogy mit írunk akkor?
1: Hát akkor a BSC-t, akkor meg egy évben volt a BSC-ben, de én akkor egyébként nem is voltam. Én akkor voltam Törökországban, ugye ez a Mezopotámia. Viszont a mintákat megvettük, és utána rengeteget ültem a laborba. Tehát ez egyébként egy ilyen tréningnek is fölfogható egyébként, hogy az ember elkezd eltölteni egy csomó időt a laboratóriumban, és akkor ez adaptálódva választja ki a következő kutatási témáját, hogy ezt bírja vagy nem bírja. Mennyire kíváncsi. Úgyhogy 11-12 mintákat megvettük, és akkor én citáltam a talajt, és nézegettem belőle, hogy a gyökérzet kontra a talajban lévő élet az a különböző műlésmódoknál milyen arányt tesz ki. Meg hogy kik vannak ott jelen.
0: Telefon. Halló, szia. Halasz? Jó. Bocsánat. Visszakanyarodva egy pillanatra, hogy nem tudom, hogy mennyien vannak tisztában, de egy kicsit ezzel mindig, mikor találkozunk, akkor tök jól el tudod mondani ezt az egészet, hogy alapvetően ez az egészséges talaj, nem egészséges talaj, meg ez a input anyagok kérdése, tehát egyáltalán a mezőgazdaságnak ez a fajta ilyen konvencionális, ami egy ilyen egészen furcsa szó, hogy ez a mezőgazdaságnak a konvencionális magyarázata, hogy erről tudnánk egy kicsit beszélni, hogy itt mi történt avval kapcsolatosan, hogy a teljes mezőgazdaság, oké, most nem feltétlen most egyből a monokultúrás ügyekre, de mondjuk akár a kertészet, a szőlészet egyértelműen arra épít, hogy bevitt input anyagokkal próbálja az egészséges talajnak a funkcióját valahogy, nem tudom, így egyenesbe rakni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez az egész elképzelés, ez honnan jött, illetve, hogy most mi látszik, hogy mi fog ebbe az egészbe így megdőlni, mert szerintem ez egy ilyen elég fontos rész, hogy az elmúlt 60-70 év agráriumi kérdéseiben.
1: Tehát, hogy honnan indult az a elképzelés, hogy a konvencionális megoldások lesznek, a jó megoldások?
0: Amit, hogyha így nevezhetünk konvencionálisan, mint egyfajta műtrágyázás, növényvédőszeres ügyek.
1: Igen. Hát egyébként a BSC szakdolgozathoz emlékszem, hogy kerestem a definíciót a konvencionálisra, és a konvencionális azt jelenti, hogy hagyományos, tehát ezt így nyugodtan fordíthatjuk így egyszerűen. De hogy mit veszünk annak, az viszont mindig az emberöltőben, tehát mondjuk, hogy egy emberi léptékben mi az, ami hagyományos, és akkor az, amit visszanéz, tekintünk, és az elmúlt 50 évet jellemzi, azt nevezhetjük konvencionálisnak. De hogyha a történelmi léptékbe veszük, tehát elengedjük azt, hogy nem a nagyapáinkat vagy az apáinkat akarjuk másolni, hanem azt nézzük, hogy az emberiség hogyan élt túl a Földön, amióta letelepedett és mezőgazdasággal szeretne foglalkozni, akkor viszont azt mondhatjuk, hogy nem álltak rendelkezésre ezek a kémiai segítségek, és ezek az eszközök sem, amelyekkel gyakorlatilag kompenzálni tud az ember valamilyen hibát, vagy valamilyen környezeti stressz, vagy egész egyszerűen csak azt az igényt, hogy ő nagy felületen egy valamit szeretne csinálni, ami egyébként nem lenne alkalmas, és ezt ő manipulálja. És az, hogy mikor lett ennek meg az eszközpark, meg mi teremtette meg, az alapvetően, mint oly sok minden a háborúkhoz visszavezethető. Tehát akkor, amikor elkezdtek kémiai fegyvereket gyártani, amikor elkezdtek eszközöket gyártani, amelyekkel alapvetően a háborúban lehetett mozogni, akár mondjuk ugye a tankok, mint funkcionális eszközök, vagy bármilyen szállító más eszköz. Dízelmotorok, amik alacsony fordulaton tudnak mondjuk ekét vontatni, és a többi, és a többi. És egyébként ugye a háborúk másik mellájárója az, hogy olyan emberek halnak meg nagy tömegben, ugye fiatal férfiak, akik egyébként ezeket szarvát foghatták volna a régi rendszer szerint. Tehát a mezőgazdasági nehéz munkákat végző emberek. Na és ugye ezt így együtt, hogyha rendelkezésedre áll az eszköz, mert a technológia kifejlesztette a háborúkra, és nem áll rendelkezésedre az alternatív, amit korábban használtunk az emberi munka, akkor együtt jön a konklúzió természetesen magától értetődően, hogy na, akkor gépesítsünk, iparosítsunk, és ez a kulcs szó, hogy iparosodott a mezőgazdaság, mert az iparnak mi a szemlélete? Input-output közötti hányados, lehetőleg kisebb inputtal, lehetőleg nagyobb outputot érje el. És akkor mindebbe a kettő között oda kell tenni az erő befektetést is. Tehát, hogy a gazdálkodó is szeretne lehetőleg kevesebb erőbefektetéssel. Van ez a egyébként nagyon erős kép, amit mindenhol láthatunk a magyar autópályákon, hogy számolja a 20 ezerest a gazdálkodó.
0: Igen, nagyon durva ez a útrágyás reklám a kamionokon.
1: Igen, tehát hogy ez a attitűd, ez nem egy szűk, mondhatjuk, hogy tehát nem egy szűk rétegnek a felfogása a mezőgazdaságon belül sem, de hát nem lehet hibáztatni, a rendszer maga ezt indukálja. Tehát hogy a támogatási rendszertől elkezdve az eszközpark, az, hogy mondjuk intervenciós készletet halmozunk fel valamiből, amiből túltermelünk, másból meg kevés van, mert egész egyszerűen nem éri meg. Például ugye mondjuk a fehérje termelés Magyarországon, hogy GMO-mentes élelmiszereket szeretnénk enni, nem szeretnénk, hogy itt termesszünk, de beimportáljuk a GMO szóját, amivel letetjük az állatainkat, és aztán utána az asztalunkra kerül. Na most ez a szemlélet, ez nem egy-egy gazdálkodótól indul ki, tehát itt nem az van, hogy most akkor rögtön hibáztatni kell, hanem a rendszer maga ezt indukálja.
0: És akkor így összefoglalva csak így a felénél az eszmefuttatást, hogy alapvetően ezt a fajta természetes gazdálkodási dolgot felváltja egy ilyen brutális méretű ipari mezőgazdasági dolog, ami irgalmatlan mennyiségű input anyagot szór ki a területre, és minden olyan kártevő ellen próbál valahogy védekezni, ami mondjuk egy ilyen monokultúrától valót valamit nem tudom, meg szeretne enni.
1: Hát igen, azt a kényelmet, meg azt az illúziót szolgáltatja mindez, hogy neked nem kell alkalmazkodni a környezeti paraméterekhez.
0: Szerintem talán ez a kulcs akkor.
1: Igen, és a régen, nem is a régen egyébként, tehát hogy aki ezzel a területen foglalkozik, amikor a Stefanovics féle iskola, a talajtani iskola, aki mondhatjuk egy emblematikus alakja Magyarországon a talajtannak, előtt a szocializmusban az nem egy ilyen lappangó propaganda volt, hogy a talaj az csak támasztó funkciót tölt be, de egyébként mindent mi adunk a növénynek, hanem ez egy ilyen elfogadott konszenzus. És volt, és most gyakorlatilag, hogyha ezt így fogjuk föl, mert hogy olcsó a kőolaj hajtja meg a eszközeinket, a fosszilis üzemanyaggal állítják elő az eszközhöz a fémet, utána legyártják a traktort fosszilis üzemanyaggal hajtjuk meg. Amíg ez olcsó, ez az egész sorozat. Egyébként ugye földgáz alapú a műtrágya előállítás is, tehát ez mind, amíg ez relatíve olcsónak számít, addig abba az illúzióba kergeti az embert, hogy nekem nem kell figyelnem arra, hogy egyébként itt mit tudna szolgáltatni a talaj, hogy alkalmazkodjak ehhez. Mindent kiiktatok, mert majd én tudom, hogy mi kell itt.
0: Control.
1: Pontosan. És akkor viszont az van, hogy kiszámítható, kényelmes, nem fáj a fejem. Pontosan tudom, hogy mikor tudom megvenni a következő traktort, vagy pick-upot, vagy nem tudom én, mire vágyik az adott területen gazdálkodó. És a mezőgazdaságban pont az volt mindig a rákfene, hogy az időjárás, az évjáratok, stb. Kiszolgáltatottak a gazdálkodót. És volt az időszak, amikor meg a lehető legjobban sikerült ezt kontrollálni, mert olcsónak hatott. De aztán jön egy háború, jön a Covid, vagy keresztbe áll a szuezi csatornába egy hajó, és akkor nem jönnek az alkatrészek. Vagy drága lesz a földgáz. És akkor drága műtrágya, és ez az egész rendszer borulója, hogy van. És az az ember, aki gazdálkodóként azt gondolja magáról, mert szerintem a többség ezt gondolja, hogy a lehetőleg önállóbb és a saját lábánál is, hogyha bármi történik, ő még mindig a kenyeret termeli, és azért ő túl fog élni, baromi kiszolgáltatott. Az összes lépcsőfok kiszolgáltatottságot jelent, még a vetőmag is, mert azt is a magának termeli.
0: Na, és akkor így kb. Így az elméleti alapokat így tisztázva. Most, amit te csinálsz, mint talaj szakértő, vagy ökológiai gazdálkodást, nem tudom, támogató szakember, hogy most így a hétköznapokban így most hol vagy, és mit csinálsz, és kinek hányféle módon próbálod ezt a fajta szemléletet átadni.
1: Igen, tényleg csunkom alatt az a bemutatkozás.
0: Így van, a végére egy kicsit még itt lecsúsztunk, de hála Istennek annyira sok időnk van még, hogy ez is bőven belefér.
1: Jó, hát akkor, de azért nem akarok senkit terhelni azzal, hogy a hétköznapimat bemutatom, de hogy...
0: Nem, arra voltam kíváncsi, hogy...
1: A területek, igen. Hát alapvetően az én fő munkaköröm most jelenleg az, hogy egyetemen oktatóként szőlészettel, ökológiai szőlőtermesztéssel foglalkozom. Ez most konkrétan Tokaj hegyalján, a Tokaj hegyi egyetemen. Korábban több egyetem, egyébként az átnevezések miatt több egyetem, de azonos székben dolgoztam én Keszthelyen, a Villányi úton, és most Tokajban. Ezek mind oktatói funkciók voltak, és akkor talajbiológia, a különböző gazdálkodási módok, ökoszisztémára gyakorolt hatása, ökológiai szőlőtermesztés, tehát ezek voltak mindig a fókuszpontok. Illetve ugye mindehhez kapcsolódik persze a borászat. Mert a borászatnak is egyébként elképesztő nagy, pontosan a borászoknak és a borászati technológiának elképesztő nagy tere van arra, hogy mondjuk egy-egy bornak az ökológiára miatt befolyásolja. Tehát ez engem foglalkoztat a mai napig. De emellett gazdálkodókat segítek, mert én azt gondolom, hogy ez a tudás eredetileg ugye arra volt, hogy minket szolgáljon, tehát minket, ugye a apám gazdaságába az információ jusson el, hogy mi is a megoldás. És most is úgy gondolom, hogyha valamire fény derül, vagy számra elkezd egyre világosabbá válni, mert természetesen ez ahogy szokott lenni, minden kérdés több ráadott válasz, még több kérdés szül. Tehát ez nem egy ilyen exakt választ ad, hanem mondjuk úgy közelebb tudsz jutni a válasz keresésben ahhoz, hogy na mi az, amit sürgősen hagyjak abba, és mi az, amit érdemes lehet elkezdeni. És akkor én gazdálkodókat szaktanácsadóként segítek. Tehát van a Nemzeti Agrárkamarának egy ilyen listája, ahol meg lehet keresni szakértőket, és akkor ezek az emberek oda kimennek, és próbálják segíteni ciklikusan, vagy egy adott pillanatban azt, hogy egy döntést meghozzon a gazdálkodó. És ez egyébként tehát a közösségi büdzséből nem közvetlenül, de közvetetten támogatott abban az értelemben, hogy azok, akik mondjuk ökológiai gazdálkodásra adják a fejüket, vagy az integrált, ami kettő között egy ilyen félutas, mondjuk abban az értelemben, hogy tudatosan használja a peszticideket, mondjuk így, azt meg az AKG rendszernek hívják. Na, ezek a rendszerek, ezek mind-mind a közösségi büdzséből támogatva vannak különböző mértékben, és aki ilyenre adja a fejét, az szeretné jól csinálni, és akkor jönnek ezek a tanácsadók többnyire, amilyen én is vagyok. És emellett pedig van egy drága hobbim, ami meg az, hogy saját szőlőm is van, és ott egy pince tetején élve, ott én borokat is készítek, és ezek a borok gyakorlatilag mind-mind ilyen referenciatételek, amik az előadásaimban, akár az egyetemi, akár ilyen gazdálkodóknak tartott előadásaimban elhangzottaknak a bizonyítékai próbálnak lenni. Tehát, hogy ne csak oktassa meg, magyarázza az ember, hanem bizonyítsa is, hogy ez működőképes.
0: Egyet kicsit zenélünk és jövünk vissza.

0: Sziasztok, Planet Error. Kovács Barnabással beszélgetünk. 3.11-kor pénteken a lakteli holdba, nagy melegbe. És akkor elérkeztünk talán az elmélet és a kicsit ilyen gyakorlati bevezető után a legmélyebb tématerületre, a vízhiányra, illetve egyáltalán az, hogy az egészséges
1: milyen kár,
0: talaj...
1: Milyen kár, vagy milyen van a víz.
0: Hogy egy kicsit most azt szeretnénk így körbejárni, hogy mi köze van az egészséges talajnak, meg úgy általában a talajnak, a Kárpát-medencében mekkora jelentőség van annak, hogy a legnagyobb víztározó kapacitást biztosító valamivel mi hogy gazdálkodunk, tehát hogy hol ér össze az a pont, hogy az a fajta, hívjuk akkor hagyományos művelési módok, azok a 20 tonnás traktorok, meg minden egyéb nem odafigyelés, vagy máshogy oda, vagy nem tudom, hogy egy más szemléletben való több évtizedes munka, hogy tudta azt létrehozni, hogy nem csak arról van szó, hogy véletlenül az elmúlt 4 évben a 3 legszárazabb évet produkálta Magyarország, hanem egyáltalán ez az egész Kárpát-medencei ügy mennyiben játszik közre az, hogy milyen hibás és milyen, hát most nem tudom, sokkal szebben mondani, felelőtlen gazdálkodási ügyek mentén a talajunk kb. Jelenleg nem igazán van jó állapotban, és sőt, azt hiszem, hogy nagyon finoman fogalmaztam, hogy hogyan lehetne egyáltalán ebbe az irányba ezt a két témát úgy összekötni, hogy a hallgatók is a műsor végére azért ne egy ilyen teljesen depresszív állapotba kerüljenek, hanem majd ebből a mélyebb pontban megpróbáljuk így a második szakaszában a műsornak ezt egy kicsit így kijebb húzni. De mondjuk, hogyha beszélünk arról a dologról, hogy... Hogyha arról a dologról most nekiállunk beszélgetnek, hogy csak rögtön az elején vissza szeretnék csak utalni, hogy akkor azt úgy még egyszer fejtsd ki, hogy a talajnak a paraméterezése kapcsán, tehát ez a fizikai, kémiai és biológiai paraméter kapcsán mennyiben játszik szerepet például a víztározás, vagy hát a víznek a megtartásában az egészséges, illetve a nem egészséges talaj.
1: Hát igen, hogyha elkerülve a depresszióra való hajlamot szeretnénk listázni, hogy mi is a helyzetünk, akkor mondhatjuk azt, hogy még mindig egészen jó talajaink vannak. Tehát az adottságaink, az, hogy Magyarország igen nagy százaléka a mezőgazdasági termelés alkalmas terület, eróziónak mérsékelten kitett, tehát mondhatjuk, hogy nálunk a szántóföld nem kéne, hogy nagy lejtésszögű területeken legyen, mert a nagy része az nem ilyen, tehát nincsenek ilyen kényszereink, mint akár mondjuk, hogyha elmegy az ember Szicíliába is megnézi, hogy milyen helyen akarnak mondjuk gabonát termeszteni, mondjuk a dőlésszögét tekintve egész egyszerűen csak az adottságaik miatt, akkor azt mondja, hogy szerencsések vagyunk még mindig. Ha azt vesszük, hogy mi a szaldó, hogy ahhoz képest, ami volt és amink most van, akkor látjuk azt, hogy micsoda károkat okoztunk a meg nem gondolt, vagy át nem gondolt, és pontosan az olcsó erőforrásokból fakadó, mondhatjuk úgy, hogy ilyen lazaság, az, amivel kezelte mondjuk a gazdálkodó az, hogy hányszor megy ki mondjuk mélyen bolygatni a talaját. Tehát, hogyha van egy traktorod, amit te neked relatíve olcsó üzemeltetni, és mélyen szántani, amelyiként borzasztó sok üzemanyagot igényel, akkor azt többször megteszed, mint hogyha ez drága lenne. Nem kell átgondolni. Tehát ugye ebből fakad az, hogy pont az olcsósága miatt, de ugyanez igaz mondjuk például, amíg ingyen volt a műanyagszatyor, az fújta a szél mindenfele. Most már, hogy vásárolni kell, ez mondjuk valamilyen szinten megoldódott. És nagyon sok ilyen dolog van, a mezőgazdaság is érintett ebben. És az a probléma, hogy, és ez a fő probléma, hogy ha a talajban van degradáció, akkor az emberi léptékben nem megújuló.
0: Hasonló, ezt fejtsd ki, légy szíves.
1: Igen, ez nagyon hasonló, mint a fa. Amikor ma megnézed Magyarországon az, hogy mit tudom én, hány százaléka az energiafelhasználásunknak megújuló, mondjuk például a fűtésnél, akkor a fát beleszámolják a megújulóba. Pedig elég kevés, mondjuk egy energiafűz, vagy egy akác, az esetleg emberi léptékben megújuló, de azok a fák, amelyek mondjuk, akár tölgy, vagy bükk, vagy bármi, ami kemény fának számít, azok abszolút nem. Tehát az ugye van is a mondás, hogy az unokájának ülteti az ember. Na, a talaj az még inkább ilyen, ott több száz évben mérhető, azért nem lehet exakt számot mondani, mert a környezeti adottságoktól függ ez, hogy ahhoz, hogy képződjön egy új most itt milliméterekről beszélünk. Talajrész, ami termő talajrész a felszínen, és az mondjuk ott is maradjon, tehát az, hogy legyen olyan, egyébként, hát nem tudom most mennyire lesz, talán időt tudunk rá szánni, hogy mondjuk ezeket a fogalmakat körbejárjuk, hogy stabilitása van, agregátum stabilitásnak hívjuk, az agregátumokat úgy kell képzelni, most ezért lehet, hogy megkövez a Magyar Tanítársaság minden második tagja, de az, mint hogyha egy granulát magad elé képzelsz. Tehát, hogy van valami, ami összetartja azokat az egyértelműen külön, egyébként különálló, mondjuk a müzliben még különálló elemeket. És itt ez a kötőanyag...
0: Nekem tetszik ez a hasonlát.
1: Tetszik. Na reggel lehet, hogy sok mindenkinek a reggelét elrontottam ezzel, de hogy alapvetően valami, ami ezt a kohéziót okozza, és akkor ezt az összeragadást okozza, és akkor ez a, itt esetünkben gombahifák, a gombák akkor érzik jól magukat, hogyha van nedvesség, van tápanyag, baktériumok okozzák, aztán a maga a humusz az ugye szerves anyag, ami ott a felszínen képződött, tehát mondjuk az erdőben mindenki látott már őt, hogy lehullik a levél, és az egy ilyen vastag paplant alkot, és akkor ez ugye egy nagy méretű szerves anyag, tehát ránézel, látod, ott van levél. Ez darabokra esik, és a növény számára az az érdekes, hogy a növény által megtermelt levél az ő számára föl nem vehető állapotban van, tehát abban benne van egy csomó tápelem, amire neki szüksége lenne a következő évben, de nem tudja fölvenni. Ahhoz neki segítségre, szövetségesre van szüksége, hogy lebontsa valaki. És akkor itt vannak a nagyobb talajlakói, ezek a makrofauna alkotók, ezeket már láttunk ilyeneket. Vannak mezofauna alkotók, ezek mondjuk már kisebb férgek, mondjuk a fonálférgek, akiket említettem. Tehát, hogy menjünk ki lefelé a gilisztától a fonálféregig, és aztán eljutunk egészen a baktériumok szintjére. És akkor ezek mind-mind bontják le azt a levelet, amit a növény elkészített, mondjuk a legelő állatok, azok magukével tudják tenni, és ők abból nyerik az energiájukat, de ő maga a növény nem tudja. Tehát neki valakire szüksége van, vagy pontosabban egy rendszerre szüksége van, aki ezt lebontja lépésről lépésre, abból lesz elemi nitrogén, foszfor, kálium, stb., amit ő föl tud venni. Különböző formátumai vannak, nem ez a lényeg, hanem az, hogy alapvetően ez a folyamat, ha nem megy végbe, akkor a növény éhezve ott áll a saját avarjába. Ez valami, ugye, furcsán néz ki. De hogy ez egész egyszerűen így működik, amit, hogyha mi azt mondanánk, hogy hát ott van körülötted a kő, csak nyalogatni kéne, és ott van benne a tápelem, de te így nem tudsz fölvenni, neked még zsírba oldva kell legyen a vitamin, ahhoz, tehát egy csomó minden miatt ez így működik. Heterotrófok, autotrófok világa. De ez miért volt érdekes? Azért, mert hogy a humusz így képződik, és a humusznak van például vízmegtartó képességet, növelő hatása is. És ahhoz, hogy egy talaj szerkezetes legyen, ehhez kell az, hogy ott legyenek ezek az élőlények, akik ezt a munkát elvégzik, utána ezt a kötő funkciót ellátják, ugye, amitől összeáll a granula, és utána ez már az első szélen nem tud elmenni, mert nagyobb a fajsúlya, és meg egyszerűen a szerkezet önmagában egy stabilabb valami. Azért agregátum stabilitásnak hívjuk. Ez mondjuk egy, hogyha csak egyet nevezünk meg mondjuk az indikátorok közül, amilyen talaj fizikai, kémiai, biológiai közvetetten indikátor tud lenni. És ez az, ami a talaj elpusztulásának, lepusztulásának, ez a defláció, erózió, ezeket a szavakat így lehet ismerni. A defláció az, ami mondjuk az M1-esen történt, hogy porvihar van, és az autók összeütköznek, mert annyira nem látnak, annyira lecsökken a látótávolság, mert azt a termőtalajt, ami a felszínen van, egy rosszkor elvégzett mezőgazdasági művelet, a száraz talajt porítja, és utána az első szél fölkap és viszi. És ráadásul azért barna ez, mert benne van a humusz, na az volt a termőtalaj. Ami meg ott maradt, és fehérlik, a repülőből is látszik, hogy fehérlik, az pedig a talajképző kőzet jó, vagy mondjuk valamelyik mélyebb réteg, ami kevésbé jó termő funkciót képes betölteni a gazdálkodó számára. Tehát nekünk szerkezetet kell építenünk ahhoz, hogy a leeső esőben ez a folyamat végbe mehessen, amit említettem, nem mindig levélre kell gondolni, tehát nem csak az avarra, hanem mondjuk a kukorica szárra, ami ott maradt tarlóként, stb. Stb. Ezt lebontja, és akkor van a talajnak egy tápanyag szolgáltató képessége. Mert hogy ő maga a rendszer működése miatt, meg azért, mert mi nem cipeltünk le onnit minden szerves anyagot, ezt a folyamatot elvégzi. És minden talajnak más ez a tápanyag szolgáltató képessége. A Csernozion talajok, amikről ugye Ukrajna kapcsán most sokat hallunk, mert ott vannak a geológiai értelembe vett Európa legnagyobb mennyiségű Csernozion talaj ott található, de nálunk is van, meg volt sokkal több, most is van még. Azok nagyon-nagyon jó tápanyag szolgáltató képességűek. Erre mondták azt régen, hogy Bácskában csak azt nem szabad elfelejteni a gazdálkodók, hogy vessen, és akkor lesz mit aratni, vagy betermelni. Hát azok az dalok azért tudtak ilyenek, mert jó vízkészletgazdálkodásúak voltak, jó tápanyagszolgáltató képességűek. Ha ezt folyamatosan degradáljuk, az oda nem figyelésünkkel, a hozzá nem értésünkkel, a egész egyszerűen arra, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy változott mondjuk a csapadékviszony, és még mindig azt csináljuk, amit a korábbi, mondjuk a nagy havak idején, az én nagyapám idejében nagy havak voltak, akkor más, egész máshogy lehetett mondjuk a téli előkészítő műveleteket végezni, mert hó esett bele a szántásban. Tehát, hogy ha ezekről minden veszünk tudomást, akkor egy valami olyan pusztul el, ami emberi léptékben nem fog regenerálódni. És akkor megint visszatérve, mert ebbe az országban a focis hasonlatok azok ülnek, öngolt rúgunk, de akkorát, hogy rendkívül sok energiával lehet csak kompenzálni.
0: Na, innen szép nyerni, ugye? Annyi még a kérdésem ebben kapcsolatosan, hogy te mit tudsz a kis mini birtokodon ebben kapcsolatosan mind tenni, mind megfigyelni, illetve hogy ott én tudom, hogy neked vannak ilyen típusú ilyen kutatási ügyeid, hogy miket néztél, miket vizsgálsz, vagy hogy látod most, hogy egy ilyen száraz időszakban mondjuk a Szentgyörgyhegyen mondjuk éppen mit tudsz megtenni ennek érdekében?
1: Hát ugye hegy, azzal kezdődik, hogy hegy ez az lejtő. Ez azt jelenti, hogy ha én bolygatnám a talajt, ugye a felszínét mondjuk tisztán tartanám, ahogy azt a régi időkben a gazdálkodó szeme minimum, de szerintem egyébként most is a többség szemében az a szép terület, ami monokultúraként van üzemeltetve. A monokultúra az, hogy egyféle növény van ott, és senki más. Majd én odaviszem a műtrágyát, majd én megoldom, mindenki más gyanús. Csak semmi csoportosulás, monokultúra. Na most én ezt rögtön ugye nem alkalmazom. Tehát, hogy nem bolygatom a feltalajt nálam, az a gyeptakaró van, ami ott régóta kialakult, ami a tájjal jellemző. Mit jelent az, hogy tájjal jellemző? Egyrészt, hogy azok a növények, amik ott vannak, ez egyébként az invazívok miatt egyébként nem azt jelenti, hogy évszázadok óta egyforma. Ez folyamatosan alakul. De hogy például nálam azon a meredek lejtőn, ami gyakorlatilag az embernek ilyen Michael Jackson pózba kell vágni magát, aztán a Thriller, vagy melyik az a szám, amikor így bedőlnek. Na, abba a szögbe kell gyakorlatilag állnod, hogy a szőlődet műveld, mert hogy annyira meredek ez a terület. Ott állsz, és azt látod, hogy az alsó részen ott még van nagyobb mennyiségű talajvíz, ott teljesen más növényzet fog megjelenni, azt mondjuk kétszer annyiszor kell kaszálni, mint a felső részt ahhoz, és miért kell kaszálni? Ahhoz, hogy ne nőjön bele a fürdzónába, tehát ne párásítsa be azt, ahol a fürtök vannak. Mert ugye nekem a szőlő mégiscsak a legkedvesebb növény az összes közül ezen a területen. Nem engedhetem meg magamnak, hogy bepárásítsa a fürdzónát.
0: De most sajnos persze egy ilyen idei nyárban nem is nagyon volt ez a párásodási jelenség, nem? Tehát, hogy annyira száraz volt minden, hogy vagy azért így valamelyest így reggelente ott a Szentgyörgyhegyen legalább volt valami harmat vagy ilyen párásodás.
1: Hát vannak olyan zugok, ugye itt a mikroklímát talán sokan emlegetik, ugye a mikroklíma az, hogy egy területen belül is, tehát egy nagy szülőterületet képzel maga elé bárki, és azon belül az egyik sarka mondjuk, az már egy mikroklimatikus adottság, mert az más, mint a többi terület. Uh-huh. És ezek mind mikroklimatikus adottságok. Tehát a Szentgyörgyhegyen belül is tudok olyan pontot mutatni, ahol van pára hajnalba, és ahol mondjuk a gombák emiatt jól érzik magukat. De a nagy része a területnek, sőt az egész Kárpát-medencének kezd abba az irányba sodródni, egész egyszerűen egy ilyen trenden ülni, hogy annyira nagy a légköri aszály, tehát annyira száraz a levegő, nem szárít párát, hogy amikor fúj valami szél, akkor folyamatosan elviszi a növény által oda a párologtatásra bejutatott légköri nedvességet, és ezért a növény folyamatosan szívja ki a talajból, és párologtat el, hogy fenntartsa a feszességét. És ezért aztán nincs
0: jó
1: nagyon...
0: péntek délelőtt 11-es kemény leckes rész, de az van, hogy én kértem a Barnabást, hogy ezt a légköri asszály jelenséget azért így próbáljuk meg így megvilágítani, mert szerintem ez az egyik legizgalmasabb pont abban kapcsolatosan, persze most éppen negatívan mondom, de hogy ezt egy kicsit lehessen érteni, hogy mi itt igazából a baj ezzel a nagyon-nagyon száraz levegő, hogy mi történik ez az egész, hogy nem tudom, te, ha jól tudom, egy jövő héten kb. Olyan szőlőt kéne szüretened, amit amúgy októberben kellene, meg ezt mindenki kiírta mindenhova, hogy mennyivel előrébb van a természetnek az állása, és hogy ezt egy kicsit így meg tudod ilyen rádiósan világítani, hogy mit jelent ez a ez a folyamat, hogy itt a növény mit csinál, és hogy mivel küzd, és mi történik vele?
1: Új, ez feladat, mert ugye a rádióst úgy értezem, hogy ne untassak senkit, és mégse legyek pontatlan. Alapvetően a magas párát és a meleget úgy érzékeljük, hogy trópusi idő, és abban baromira izzadunk és szenvedünk, mint a fene. De például a gombák

0: leállítja azt a folyamatot, ami a vízvesztéssel jár, tehát a párologtatással jár. De ez azért baj, mert ott történik a gázcsere, tehát ott veszi fel a légköri széndioxidot, egyébként ez a másik funkció a növényeknek, amit jól ismerünk, hogy a föld tüdeje és a többi. Tehát ha nem veszi fel a széndioxidot, akkor nem tud lezajlani a fotoszintézis, ami egyébként ugye a nap energia megkötéséből előállított cukrok, amely cukrok gyakorlatilag a mi gyümölcsünkbe a alkoholpotenciát adják, tehát amiből lesz az alkohol, amit mi ki tudunk erjeszteni. Ugye ezért nagyon dögös növény a szőlő, az emberiség számára több ezer év óta, az egyik leggyakrabban tárgyalt, vehetjük itt a Bibliát, vagy bármilyen más forrást, a egyiptomi hieroglifákat, ott van a szőlő, és nem az Aperol Spritz, azért ez van ott, mert hogy egész egyszerűen a szőlő egységi területen a legtöbb cukrot, az egyik legtöbb cukrot megtermelni képes növény. És ez ráadásul elég igénytelenül. Na de hogyha ez leáll, mert a fotoszintézis leáll, mert a vízhiány miatt nem tud ez a folyamat működni, akkor mi történik? Az történik, hogy megáll a cukor beáramlás, és most ez történik az esetek többségében. Először is leszárítja az alsó leveleit. Ezt úgy szoktam mondani, hogy a szociális rendszer ennél a növénynél sem működik, tehát a legfiatalabbak, akik nem termelnek, hanem még a növekedésnél inkább a deficites, tehát oda a növénynek pumpálnia kell alapvetően több energiát, mint amit azok hoznak a fotoszintézisükkel, és az idős levelek kezdenek el leszáradni. Tehát fölül meg alul, hogyha mondjuk ezt a falat vesszük, ami a hagyományosnak vehető szőlőtermesztés, és utána pedig a termés is így jár. A termésben nem áramlik be több cukor, de mivel elkezd diveszíteni a víztartalmát, ezért egyre cukrosabbnak tűnik, magyarul úgymond technológiai értelemben, tehát borász szempontból ez egy cukornövekedés, viszont a sav meg elég. Az a sav, ami meg a fehérbornak az alapja. Egy sav nélküli fehérbor, meg egy fröccsöt se akarsz meginni, mert fáradt, unalmas. Az nem. Tehát ez nem egy olyan alapanyag, amit bárki is szeretne. És ezt hívjuk kényszerérés folyamatának. Tehát amikor a növény fogja, és már azt a szaporítóképletet, mert ugye neki a bogyók, a szaporítóképleté benne a mag, az ami a lényeg, annak a magnak kéne beérnie. És most egy csomó olyan szőlőt tudsz leszedni, aminek már a cukortartalma rendben van, de ugye az említett folyamat miatt van rendben. A savtartalma meredeken zuhan, mert a tartalékot lélegzi el a növény. És közben egyébként a mag meg még nincs beérve. Pedig a növény ezt szeretné elérni, hogy a mag beérjen, köré növeszti ezt a már említett dögös burkot, amit az állatok meg akarnak enni, elviszik és valahol kitolják a magot. És akkor a szőlő így szaporodik. De hogyha nem tudja beérelni a magját, akkor az egyértelműen jól mutatja, hogy a szőlő itt valami nagy kínban van, és már a B-tervet indított.
1: Most ebbe a irányba majd egy kicsit később megyünk bele, kicsit így fellazítom biológiának, vagy nem ekével ezt a témát, hogy voltál nyáron Kínába. A ottani tani világkongresszus, vagy?
0: Igen, most ott volt.
1: És hogy egy ilyen rendezvényen így a világ, az körülbelül most így, persze egy vicces, kicsit rossz kérdés, de hogy most miben van, vagy hogy van, vagy mik a fő tématerületek, hogy kerültél ki, adtál elő, vagy mi történt ott?
0: Igen, ugye ezt időről időre megrendezik, most éppen Kínában volt, ami ugye azért volt izgalmas, mert Kínában, amikor eldöntenek valamilyen folyamat mentén, leteszik a voksot, akkor az ott tényleg történnek változások gyorsan még hozzá. Én egyébként előadni mentem ki, és én arról beszéltem, hogy a manapság, mondhatjuk úgy, hogy a leginkább up-to-date, meg leginkább menő technológia, az a metagenomikai vizsgálat. Ez azt jelenti, hogy a PCR-teszteket mindenki ismeri, hogy valamit DNS alapján megállapítunk, hogy ott van, vagy nincs ott. Most ezt, amikor egy nagy tömegben, széles körben végzed, akkor a metagenomikai tesztekkel veszel egy gram talajt, és mondjuk több mint 20 ezer élőlény kimutatsz ott, aki jelen van. És ezzel ugye egy egész közösséget tudsz egyszerre vizsgálni. És én így vizsgáltam szőlőtalajokat, és azt néztem, hogy mondjuk a gyomírtószer használat, a bolygatás, vagy bármi más folyamat, hogyan hat arra, hogy a közösségen belül kiből van kevés vagy sok. És ugye nekünk az lenne a célunk szőlőtermesztőknek, hogy minél kevesebb kórokozó legyen, és minél több olyan, aki meg a talaj szerkezetét javítja, építi, stb. Tehát ezekből ilyen dinamikákra következhetünk. Én erről adtam elő, hát itt több ezer résztvevőre kell gondolni. Nem voltam ott az összes előadáson, de hogyha penális előadásokat nézi az ember, hogy mi az, ami trendként jelen van, akkor az, hogy alapvetően a legcitáltabb, már ez is egy jó indikátor, hogy ki az, aki sokat idéznek,

0: azok most gyakorlatilag azok, akik a térképeket készítik és a folyamatokat vizualizálni tudják. Ez egy nagyon jó tanulság egyébként, hogy most a jelenlegi kommunikációs szintünk a tudománykommunikáció is. Így ebbe az irányba megy el. Ha tudsz valamit vizualizálni, tömören összefoglalni és érdekesen, ez, próbálkozunk most is, de hogy nem tudom, mennyire sikerül.
1: Aztán eldöntik.
0: Igen, de hogy akkor tudod közel hozni azokat az embereket, és akkor itt a kapitalizmusban és Kínában is ilyen értelemben a kapitalizmusban, hogy a fogyasztó a vásárlásával azt a folyamatot támogassa tudatosan, ami jobb az egész közösségünknek. És itt most már ugye összeértek a szálak, mert ha Kínában szénerőmű működik, vagy Lengyelországban szénerőmű működik, vagy Brazíliában ég az esőerdő, az a klímánkat változtatja. És az olyan országok, mint mi, vagy az olyan területek, mint amilyen a Kárpát-medence, azok még inkább kiszolgáltatottak abban az értelemben, hogy mink egy ilyen medence hatás a tengerektől relatíve távol, kevesebb vízhez fog jutni a szenáriók szerint, és ezáltal nálunk gyorsabb lesz a hőmérséklet emelkedés is, most már ilyen 3,5 fok az, ami a legtöbb szenárió, amit én olvastam, által jósolt. Az nagyon nagy különbség, és mellette ez a szélsőséges csapadék eloszlás az, ami jelenségként elő fog állni. Tehát én azt mondanám, hogy ha így a világban a trendeket nézzük, akkor az, hogy big data-t termel a tudomány minden területen, és utána a vizualizálás és tudománykommunikáció az, ami így fókuszba került. Kínában egyébként a kongresszus után elmentünk egy olyan túrára, ami egy hatalmas löszplatóra vezetett, és ott ilyen elképesztő nagy mennyiségű teraszos, löszös teraszos területet néztünk, de kínai léptékbe, tehát órákig mész és mindenhol. És a nagy részük fel volt hagyva, mert nem bírtak, tehát egyszerűen fenntarthatatlan vált a gazdálkodás, és egy ilyen tolvanásra úgy döntöttek, hogy többé nem. És más területeket kezdtek el, mondjuk, mit tudom, beerdősíteni, vagy... Tehát a lényeg az, hogy nagy léptékben vannak változások, és Kínában ugye a népesség már nem nő, azonban az igények, vagy mondjuk a fogyasztási szokások jelentősen átalakultak. De mondom ezt én úgy, hogy most nyilván az ember pillanatokat nem lesz Kína szakértő, csak a benyomásaim.
1: És egy kicsit ilyen, nem tudom, egy jövőbe tekintéses dologban most volt egy ilyen hír, amit így olvastam, hogy iszonyat mennyiségű fát telepítettek oda az északi határa Kínába, és robotokkal, hogy egy tudatos döntéssel szerinted, vagy nem tudom, egy ilyen komplett támogatói, tehát egy most fikcióról beszélünk így holnap reggel, hogy mit lehetne itthon szerinted egy ilyen kicsit nagyobb léptékben mondjuk a kommunikáción, vagy amit te alapvetően csinálsz, hogy bemutatod, elmondod, minden fórumon megpróbálod ezeket a dolgokat így elmagyarázni, hogy valahogy ez a talajjal való viszonyunk, ez ilyen élőbb legyen.
0: Nagyon tanulságos volt egyszer a UNICEF szervezett egy olyan rendezvényt, azóta vagy klímahősök. És egy csomó asztallal kivonult mindenféle megközelítésből, mindenféle ember, szakértő, pedagógus, akik végzős általános iskolás és középiskolát elkezdő korosztálynak meséltek valamilyen klíma változással kapcsolatos témáról, és játékosan persze. És ott én is kimentem egy ilyen asztallal, és a talajokat vittem magammal, tehát a saját területemről összeszedtem különböző talajtípusokat, mert elképesztően diverz, például a Szentgyörgy is, ugye van egy vulkanikus vonatkozás, hogy akkor ott lefolyt a láva, és annak a törmelékes bazaltját is be tudod vinni, meg a nagyobb darabjait is. Aztán tudsz vinni a Pannon tengerüledékéből, ami egy ilyen meszes homok, rögtön 10 méterrel arrébb, már ugye az egészet egy tenger borított, és ahol nem folyt a láva, ott ez van a felszínen. Aztán tudsz vinni homokkövet erről a vidékről, tudsz vinni tényleg rengetegféle szerkezetnélküli homokokat, stb. És akkor oda vittem, és meg lehetett tapogatni. És akkor figyeltem a reakciókat, hogy ki mit mond, megkérdeztem tőlük, hogy mi ez, mi a kezedbe. Mert ott volt egy szacskó, hogy be lehetett markolni. És akkor hát por. Sár, kosz, ezek voltak a reflex, most nem jutott szembe az összes, de hogy tényleg vicces volt, hogy így mennyiféleképpen, de a talaj az ritkán, pedig ki volt írva. De hogy így tényleg tök jó volt, hogy őszintén reagáltak. És ott abban, hát ugye úgy volt, hogy ők gyűjtöttek, ilyen pontgyűjtő füzetük volt, és akkor elmentek egy ilyen standra, és akkor végig kellett hallgassák, kellett, vagy elszenvedték, vagy nem tudom, nem tudtam megkérdezni a legvégén őket, de hogy ennél a standnál is az volt a feladat, hogy végig hallgassák, hogy akkor mondjuk, mit tudom, rácsöppent az ecetet akkor a meszes talajra, akkor ott hogy érezné magát a gyökérzet, hogyha ezt a reakciót, ami ott lezajlik, hogy a széndioxid képződik, egy ilyen heves kémiai reakció. Stb. És akkor elképzelték azt, hogy a gyökér hol érezni jól magát, hogy akkor ebbe vagy ebbe lennél inkább a sötétebb színű, vagy a világosabb, és hogy egyébként a megérzései az ott voltak az embernek. Tehát, hogy valahogy van olyan kapcsolódásunk, ami miatt a legstresszesebb menedzser a Wall Streetről is, hogyha berakják a madárcsicsergésbe a természeti tájba, akkor attól megnyugszik. Tehát ezek valami olyan ősi reflexek, amik bennünk emberekbe kódolva vannak. És hogy ezeket egész egyszerűen felülírjuk, nem hagyjuk kitüremkedni. A közös ismerősünk szoktam emlegetni ugye a nyelési komfortot, tehát ugye ez is a szervezet reakciója, mondjuk a borfogyasztás, hogy melyik bort nyeled le szívesen, és melyik az, amikre a szereted nemet mond. De mi megtanultuk, hogy olyan élelmiszereket is megegyünk, amit a kutya elfordult tőle, a megszagolja, és nem detektál élelmiszerként, tehát hogy nem úgy azonosítja. Azt mondja, hogy ennek nincs élelmiszer szaga, de mi megesszük, mert az van ráírva, hogy. Na és a borral kapcsolatban is ez van, és hogy csomó mindent így felülírunk, de az alapösztönök és a gyerekeknél ezek még jobban működnek talán. Azok alapján az edukációnak itt azért abszolút van szerepe, tehát utána egész egyszerűen rossz irányba fókuszálunk sokszor. Nem mindig, de sokszor egyik iskola jobb, a másik kevésbé.
1: Tartunk egy kis lélegzetvételnyi szünetet egy kis zenével, és akkor jövünk vissza nem sokára. Kicsit megügyetlenül a pultnál, de talán már javul.

0: Sziasztok! Planet Error műsorát hallgatjátok Barnabás és Ádámmal. Rendesen belecsaptunk így a péntek délelőtti talajdegradáció és vízmegtartási ügyekbe, de most pont arról beszélgettünk a szünetben, hogy azért mégiscsak péntek van, nyár utolsó hétvégéje, és hogy azért Barnának a szakmai talajos dolgok mellett azért tényleg ott van ez a kis szőlő, ez a boros ügy, és ahogy ő szokta mondani, hogy igyekszik ezzel a termékkel, ami azért messze túlmutat egy terméknél, ezzel a bor dologgal a lehetőségekhez mértem minél több ember ez úgy eljutni, hogy magát az ökológiai gazdálkodásnak, meg egyáltalán az egészséges talajéletnek is a ügyeit beszéljük. Műsor elején említettük, hogy nem várta még, de sajnos ez teljesen mindegy, hogy várta vagy nem, hogy nagyon-nagyon hamar megérett a szőlőd. Milyen szőlőd van neked?
1: Igen, beszéljünk a borról ugye a hétvége.
0: Igen, még egy kicsit.
1: Hát az, ami nekem, és egyébként szerintem az egész borvidéknek is az egyik legkedvesebb fajtája, ez a kéknyelű. És ez van ott közvetlenül a pincek alatt és felett, ezeken a dombokon, amikről említettem a thriller sorsolatban, hogy meredek dombon. És ez a kéknyelő, ez egy nagy primadonna, abban az értelemben, hogy igényli a figyelmet. És egyszerre megmondhatom azt is, hogy hálás termeszteni abban a rendszerben, amiben én termesztem. Ugyanis én sikerült megoldjam, pontosan nem én, hanem még apám, aki telepítette ezeket a sorokat. Én csak ehhez asszisztálok, úgyhogy mondjuk a lombot azt több, évente többszöri munkával olyanná teszem, hogy szellős legyen. És hogyha szellős egy lomb, tehát nem párásodik be maga a fürt rész, ami régen nagy probléma, most egyre kevesebb, ahogy erről már beszéltünk, akkor a gombák nem érzik jól magukat. Tehát ez egy ilyen preventív, megelőző növényvédelem. És így nekem sikerült elérnem azt, hogy én az elmúlt években egyáltalán nem használtam olyan gombaölőszert, és egyébként itt egy kivétel volt, amikor jégverés volt, ami a gomba megölését szolgálja. Hanem olyan készítményeket tudok használni, ami egy segíti a növénynek az ellenálló képességét, tehát ez egy ilyen indukált rezisztencia kiváltásban gondolkodsz, de stimulálod, növénykondicionáló szereknek hívják ezeket, így úgy kell kezdeni, csalán, zsúrló elsősorban. És ezen túl még, hogyha a felületet kezeli az ember, akkor hogyha a savvassal szemben a lugos felé tolja el, tehát egyébként ez a pH emelés jelent, akkor a gombák megint csak diszkomfortosan érzik ezt a teret, és akkor nem nőnek.
0: Tehát nektek ki kell ismerni igazából a gombáknak a viselkedését.
1: Igen, de szerencsére a legfőbb ellenfeleinket, akik egyébként ugyanazt akarják, mint mi, a termést, meg azért néha a szőlőt magát is, tehát hogy akik ugyanúgy rajonganak a szőlőnkért, őket jól kiismertük már az évek alatt, és hát ezek mind egyébként Amerikából érkeztek, peronszpóra, liszharmat, és a filoxéra, most az amerikai szőlőkabóca, mint vektor, ezek mind Amerikából érkeztek, ahol ellenállóbb szőlők vannak, más szőlők vannak, nem a mi európai kerti szőlőnk, Vitis viniféránk, precízek legyünk. És akkor ezzel a módszerrel gyakorlatilag, ami ezt a prevenciót jelenti, sikeresen tudok ellenük védekezni. Tehát egészen marginális az a kár, ami az én szőlőmben jelentkezik, pedig nem használok olyan növényvédőszereket, amelyek gombaölők. Miért nem? Mert ugye azok lemosódnak a talajba.
0: És ott viszont már.
1: És ott viszont, például, hogyha egy rezet gondolunk, vagy rézre rá gondol az ember, rézgálic, vagy kinek, hogy bordóilé, ezek mind ismerősen hangoznak a magyar vidéken talán, az összegyűlik a talajba, és ott fölhalmozódik, és azt a rendszert, amiről beszéltünk, hogy a levélből annak én számára felvehetővé tesz valamit, azt gátolja. Vagy gátolja, vagy teljesen tönkreteszi, vagy lassítja. És ez egy ilyen visszafelé fordítható dolog, tehát az ott összegyűlik, úgyhogy akkumulálódik, ugye ezt a vörös iszapkatasztrófa miatt ismeri talán a többség, hogy amikor ugye ez nehéz fényekben dús folyadék volt, az ott kiül a talajra, ki kellett cserélni a talajt, hogy legyen bármi, meg energiafüzeket tettek oda, hogy kiszívják a talajból. És most akkor mehetnénk a fitoremediáció irányába, de szerintem ne sokkoljunk segít, ne, beszéltünk ne, meg, hogy ne, mi a hétfőig.
0: És majd utána még egy kicsit abban az irányba is el kell szaladnunk, hogy, de majd mindjárt csak fejezd be ezt a gondolatot, hogy ez a primadonna
1: kéknyelűvel. Igen,
0: és hogy vagy ott a tájba?
1: Hát és úgy is fest egyébként, mint egy primadonna, abban az értelemben, hogy egy nagyon nőies kecses szőlő, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy a szőlőnél ez fenotípusnak mondjuk a nők európárhuzamhoz pedig alapvetően az a kecsesség, meg az a, egyébként az a vékony bőrszövet, ami ezt a szőlőt jellemzi, a neve is innen ered egyébként, hogy alapvetően egy nagyon világos, árnyalatú növény, tehát azon az többi szőlővel összevetem egy ilyen haragos zöldként kell kezdeni, ami inkább ilyen hamvas fehér színe van, és egyébként az a levélnyél rész, amit kék nyélnek hívunk, az alapvetően egy ilyen kékes árnyalatot vesz fel, és ez még hasonlít arra, mint amikor valakinek a bőre, az ilyen fehér bőrön, és látszanak mögött az erek.
0: És ezt jól tudom, hogy ez egy teljesen unikum, mármint hogy egy magyar, ez egy magyar dolog, mármint hogy nincs sehol máshol a világon, sőt, igazából csak a Balatonfelvidéken is, és annak is csak egy ilyen kisebb részében.
1: Abszolút, ez egy mutatóban jelenlévő szőlő. Most talán ilyen 30-40 hektár között van valahol a felület, és csökken, mert ugye a fitoplazma imádja, sajnos. Megint csak közös rajongói vagyunk ennek a fajtának. Tehát Badacsonyban, a Badacsonyi kéknevűnek van egy eposza, vagy mondhatjuk úgy, egy ilyen zászlós hajó funkciója ezeknek a boroknak. És hát keveset is terem, tehát ugye ezért is egy gazdagok szőlője, tehát hogy sok munkát van, ugyanígy munkát van vele, mint egy sokat termő szőlővel, de kevés termést hoz, viszont olyan sav szerkezete van, és ugye a fehér boroknak tényleg ez a legfontosabb. Lehet, hogy nem tudja megfogalmazni magának az ember, mit szeret benne, de nem, tehát amikor durva, savanyú borról beszélünk, az az almasav miatt van. Az, amikor az éretlen szőlőben még sok az almasav, és aztán folyamatosan csökken, és lesz borkősav, a borkősav a finom sav, ami domináns a borban is, meg a szőlőben is, érett szőlőben. És ezen túl egyébként még valamilyen mennyiségben van citromsav. Ez csak azért, hogy mennyire gazdag ez az összetétel, mert ugye a citromban citromsav, almában almasav van, szőlőben viszont többféle sav párhuzamosan, és még egyébként az érés során, és a borászati folyamatok során is még kialakulhat mondjuk az, hogy borostyánk is megjelenik benne, és az meg egy ilyen sós karaktert ad. Szóval egy olyan savszerkezet ad ennek a fajtának, amit egyébként lilomtiprás fiatalon elfogyasztani, mert hogy a bor nagyon szépen érik, és egy ilyen hosszú érelési potenciálja van, tehát igazán nagy borokat tud adni, és ez az, ami miatt érdemes érte küzdeni.
0: Na, és ez az elmúlt éveknek ez a nagyon-nagyon-nagyon aszályos klímája, ez te már ott érzékeled, hogy az most teljesen világos, hogy például most másfél hónappal korábban el kell kezdened majd szüretelni, de hogy ezen kívül például a növénynek a reakcióit azt hogy látod ott?
1: Hát abszolút, amit mondtam, hogy leszáradnak az alsó levelek először, aztán utána a fiatal hajtás végek is, az úgynevezett vitorlája a szőlőnek, az a felső visszakunkorodó hajtásvég. Ez látszik, ez a tünet. Aztán látszik, hogy van, ahol leszárad a termés, tehát először elkezd töppenni, aztán leszárad. Ez abszolút jellemző tünet nálunk is, de egyébként ez még súlyosabb az olyan helyeken, ahol borzasztó rossz a víztartó képessége a talajnak, mint a homok. Magyarország mennyiségileg nagyobb borvidéke az a Kurság, tehát ott ez még súlyosabb, még hangsúlyosabb. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy át kell majd értékeljük azt, most, hogyha újra telepítések lesznek, hogy mondjuk ezeket a környezeti paramétereket figyelembe kell venni, hogy hova érdemes telepíteni. Az erdőgazdálkodásnál egyébként ez tök jó, hát vagy legalábbis sokkal jobban működik, mint nálunk, hogy az adott területnek van egy potenciája, hogy milyen fafaj fogod hosszú ideig életképes lenni. És akkor azt arra adnak támogatást, hogy azt telepítsd. És a szőlőnél is lehetne, hogy olyan területek, amelyeket csak rendkívül sok erőforrással, külső öntöző forrásból tudunk életben tartani, azokat nem biztos, hogy kéne erőltetni. Mert azért mégiscsak arról van szó, hogy a víz az egy... Na jó, hát most ne is menjünk bele. Tehát most itt beszéljünk inkább a savakról, a folyó
0: vissza. Nem, még egy kicsit vissza szeretnék egy dolgot hozni, hogy szerintem egy nagyon fontos téma, amit te elkezdtél ott nálad a birtokon csinálni, és azt gondolom, hogy különben ez egy ilyen tök alap volt régebben, vagy nem tudom, nekem úgy kb. Így erre így emlékszem, hogy és ez nekem, amikor így tavasszal erről egyszer már így értekeztünk, akkor így nagyon áttekert az agyamat, és utána mondtad azt, hogy Dél-Olaszország meg egy csomó helyen ez teljes egyértelműen egy praktikus rész, hogy maga a szőlő növény felfuttatva egy magasabb kvázi rács, vagy egy ilyen tartó szerkezetre, azt úgy nevezzük ugye, hogy lugas, hogy ez tud egy olyan, miért jó egy lugas, és hogy miért szeretnél igazából te a Szent György hegyen valahogy ezt a lugasos rendszert megcsinálni. Mert szerintem ez az a dolog, amit így a hallgatók is azt gondolom, hogy így nagyon könnyen, hogyha valakinek van olyan területe, akkor ebben kapcsolatosan el tud otthon kezdeni is gondolkodni, hogy ez így hogy segíti ezt az egész ilyen klímaadaptációs dolgot?
1: Hát lugas vagy pergola, és akkor ezeket így tényleg már mindenki ismerősnek érezheti. A szőlő alapvetően egy úszónövény. Fák, igen. Ártérben, elsősorban ártérben, ahol van víz, ugye. Futna föl a fákra. Ez neki az igazán kellemes gondolat, vagy gondolat, hát ilyen habitus jegy. És mi ebbe akadályozzuk. Mi visszavágjuk picire, könnyű legyen születelni egységnyi felületen, nagy, bogyójú, jó szőlő legyen. De ugye ez egy természetellenes állapot, és a természetellenes állapotból fakadóan nekünk nagyon sok erőforrás kell ahhoz, hogy ezt fenntartsuk. És hogyha ezt felismeri az ember, és még egyébként hozzáadódik egy újabb stressz, hogy csak mondjuk azt vesszük figyelembe, hogy a bogyót érő közvetlen napsugárzás, amit korábban előnyösnek gondoltunk, mert nem párásodik be, az mondjuk roncsolja a szövetet, azokat a muskotályos aromát, azt szerintem mindenki ismeri, aki már valahol kóstolt bort, vagy még azt, hogy azt a gyümölcsös aromát, amit annyira szeretünk a friss üdeborokba, azt például elégeti, tönkreteszi, csökkenti, vagy mondjuk fehérjeföldösulást okoz, és ezáltal mondjuk a borászati technológiát nehezíti. A lényeg az, hogy egy közvetlen UV, egy közvetlen napsugárzás káros tud lenni a termésre. És az is káros tud lenni a termésre, hogy a talajt érő közvetlen napsugárzás miatt még többet párologtat a talaj vízkészletéből el az a felszín. És hogyha ezt így összetesszük, akkor jön a képlet, hogy akkor itt árnyékolnunk kéne, mert hát minden abba az irányba mutat, és akkor nem kell föltalálni a csövön a lukat, erre vannak precedensek. Tehát, hogy ha azokat a hieroglifikát nézzük Egyiptomban, ott is volt lugas. Vagy azt veszük, hogy mondjuk igen, Dél-Olaszország a Tendone rendszere, Észak-Olaszország a mi klímánkhoz hasonló Verona környéke, a Valpolicellai pergolák, vagy a Trentinói pergolák.
0: Ezt hogy kell elképzelni? Ez mekkora, tehát milyen rasterben van lerakva, milyen magasan?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tendón ez teljesen viszintes. Tehát fölmegy egyenesen, függőlegesen, és aztán viszintesen szét van húzva. És ez úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen 3 méteres sorköz, és az, hogy most a tőkék milyen közel vannak egymáshoz, az teljesen ízlés kérdése, meg az, hogy mennyi tápanyagot pótolnak után. Tehát a terület mit tud eltartani. De az a csemegeszőlőknek a termesztési sajátossága, mert a csemegeszőlőnél különösen fontos, hogy a fürt kilógjon a növény közül, és mindegyik bogyó ugyanannyira legyen egyszerre érett. Uh-huh. Tehát nem lehet az, hogy a fele éri a nap, a másik felét nem, és akkor kivesz meg egy ilyen szőlőt, csemegeszőlőt. Aztán ugye, hogy kilóg, akkor ott a rovarok ellen is könnyen megvédni, tehát még több előnye is van. Az, ami Észak-Olaszországban van, az meg úgy kell elképzelni, mint egy a Trentino az olyan, mint egy napelempark, hogy van egy függőleges valami, és rá van biggyeztve a nap felé egy ilyen...
0: Dőlés.
1: Egy ilyen dőlés, igen. A veronai, vagy veronéze pergolák, azok pedig Y-alakúak. És azok alapján pont beférnek ezek a pici traktorok. Ez egy szempont. Aha. És alapvetően, mert ugye, ha már ennyi előnyt felsoroltunk, akkor jön a kérdés, hogy miért nem ezt csinálja mindenki. Hát azért nem, mert nehéz gépesíteni. Uh-huh. És ezért szoktunk le róla. De amikor már ennyi sok hátrány ér téged szőlőtermesztőként azért, mert nincs árnyékod, ugye már egyébként a mikroklimáról is beszéltünk, tehát a pára megőrzés miatt is, akkor viszont már mérlegelet, hogy az a fontosabb, hogy gépesítsek, vagy az a fontosabb, hogy a lehető legjobb borminőséget hozzam, a lehető legkevesebbet vizet veszítsem el. Nekem onnan jött az ötlet, hogy egyszer sátraztam, amikor mentem vadkempingezéssel Portugália felé, megálltam Olaszországnak ebbe a régiójába, ott ez a Verona környékén, és egy olyan helyen vertem sátrat egy ilyen ültetvénybe, ahol nyírkos volt a feltalaj augusztusban. Miközben mindenhol máshol porzott a táj a szárazságtól. Tehát ez az élmény volt az, ami miatt azt mondtam, hogy hát ezt meg kell tanulnom. És amúgy ezen túl még van egy, amit nem említettem, ez a Bellusszéra, és amiről volt szó, az amikor meg már konkrétan akár teherautóval be tudsz menni az ültetvény alá, mert annyira magasra föl van emelve, hogy távol legyen a talajtól a fürdzóna, mert hogy a gombák, amelyek megtámadnák a fürdzónát, azok a talajból jönnek minden tavasszal. És akkor ez egy ilyen megint csak preventív megoldás volt. Na, ott aztán nagy építkezés kell.
0: És szerinted Magyarországon egy ilyen rendszernek így a, nem tudom, egyáltalán a tesztelése, mert nem tudom, most csak végig gondolom, hogy mondjuk nem tudom, a Alföldön homokra, nem tudom, valahogy úgy kipróbálgatni azt, hogy ezt a fajta ilyen talaj párolgást, ezt valahogy így csökkentset végül, és ott van ez, amit mondtál, hogy a legnagyobb problémája lesz a környéknek ez a szőlő kiégések, meg minden egyéb, tehát hogy ez gyakorlatilag tényleg lassan a bőven a félsivatagos tájként tudnánk így jellemezni, hogy szerinted ez nagy léptékben ezt hogyan lehetne valahogy kivit? Vagy hogy neki látsz például a realitását, hogy mondjuk elkezdeni egy olyan típusú munkát, hogy először mondjuk mit tudom megnézni 3x5 hektáron, hogy kb. Hogyan működik a rendszer, vagy hogy melyik növényt érdemes oda tenni, hogyan lehetne ezt az egészet csinálni? Hát, vagy ezt egyszerűen a klíma úgyis ki fogja kényszeríteni, hogy valahogy lépjünk?
1: Nem hiszem, hogy ezt fogja kikényszeríteni. Minden regény gépesítettség választ. Tehát most is az öntözés, hogy akkor pótoljuk a vizet, amit elvesztegetünk. Nem kikényszeríteni fogja. Igazából a nagy lépték nem nagyon jelenthető ki Magyarországon a szőlőtermesztés. Hát az összes szőlőterületünk a fele a bordói borvidéknek, ami csak egy francia borvidék. Tehát, hogy nagyon kicsi szereplők vagyunk, és ez csökken. Miért is csökken? És ugye az volt a tervünk, hogy nem a végére hagyjuk a fekete leves, tehát ugye a fitoplazma járvány, ami most például Magyarországon is megjelent, mert Európán végig söpört. Tehát ez egy európai kórokozó, amerikai kártevő által terjesztve. Ez is drasztikusan csökkenti most a szőlőterület területeinket. És ahol kivágják, ott kell elgondolkodni, hogy visszatelepítsük-e. Azzal telepítsük-e vissza, másik rendszerrel telepítsük-e vissza. És akkor itt lehetne egy pozitív támogatói megközelítés, hogy akkor azt támogatjuk, ami nem a vízvesztést, és aztán utána még újabb adófizetői pénzből a pótlást eredményezi, hanem valami olyat, ami több éli munkaigény, de hát ugye nem lenne baj, ha mezőgazdaságban is munkát teremtenénk, nem csak a gyárakban.
0: Világos.
1: Lehetne ezt is támogatni, és akkor azt mondom, hogy igen, itt nem lehet géppel előmetszeni, itt be kell menni kézzel, de nem baj, akkor képezzünk ilyen embereket, és akkor azoknak lesz egy életpálya modellje. Tehát ez is lehet egy felfogás.
0: Jelenleg kéne lenni a felfogásnak.
1: Hát igen, gusztus kérdése, de mindenképpen az, hogy nekünk a gépekbe öljük az adófizetői pénzt, amiket ráadásul nem Magyarországon gyártanak, aztán meg fosszilis üzemanyagba, amit kétes eredetűek megint csak, ugye, és biztos azt kéne támogatni, hogy azt üzemeltessük, mert ugye adófizetői pénzekből van megint csak adókedvezménnyel támogatva a mezőgazdasági géphasználat. Tehát, hogy alapvetően az, hogy átálljunk egy olyan rendszerre, ami itteni jóképzett emberek foglalkoztatását eredményezi, az egy pozitív folyamat szerintem, akárhogyan közelítjük meg. Na most az kérdés, hogy hajlandóak-e erre, mert ezt most lehet hipotetikusan így felvetni, de ez időkérdése, tehát erre ez lehet egy terv. Most a fitoplazma járvány nem csak ezt eredményezi egyébként, hanem az összes járványnal karöltve olyan gyors választ akarunk adni, ami egyébként most például azt jelenti, hogy megnövekszik a rovarölőszer felhasználás, és ezáltal még tovább nő az ökológiai lábnyoma egy növénynek, amit termesztünk. Azért, mert monokultúrában is nagyon gyorsan tud terjedni rajta minden kártevő kórokozó. Tehát az ilyen típusú jelenségekre, amik egyre gyakrabban jelennek meg, ugye a Covid-dal kapcsolatban is előrejelzték, hogy utazgatunk össze-vissza, érintkezik az emberiség globálisan, ugye ez a növényekre is igaz, a növényszaporító anyagok is így, ők jobban ellenőrzöttek, mint az emberi utazások, de akkor is gyorsan terjed minden járvány, arra kell felkészülnünk, ezek gyakran lesznek. Olyan növényekre van szükségünk, akik ellenálló képességükben jobbak, mint korábban, és nem csak mindenre valami ipari válaszunk van. Alapvetően, hogyha így a hosszú távú, a hosszú ívet akarnánk meghúzni, akkor minden irányból ez tűnik fenntarthatónak, hogyha ezt a szót azért próbáljuk rehabilitálni. Tehát, hogy környezeti fenntarthatóság, meg gazdasági fenntarthatóság.
0: Na, akkor még egy utcsó zenét beteszünk, és visszakanyarodunk az utolsó 10 percre, amikor próbálunk még tippeket, trükköket adni abban a kapcsolatban, hogy mit is kéne egy valójában a klímaadaptáció kapcsán.

0: És akkor az utolsó negyed órára visszatérünk Barnabással. Pont arról beszélgettünk, hogy mivel zárjunk, vagy hogy legyen, és arra jutottunk, hogy mindenki, aki valamilyen terméket, vagy bort, vagy paradicsomot, vagy akármit vesz az a pénzével valamelyest egy döntést hoz, hogy lehet azt kicsit így jobban most gyorsan még itt a végén átfutni, hogy mik azok a akár ilyen certifikációk, vagy hogy döntsön egy ember abban a kapcsolatban, hogy mit érdemes támogatni, vagy egyáltalán, hogy honnan tudjuk, hogy mi az, ami ökológiai gazdálkodásból jön, vagy ezeket a ügyeket. Vagy hogy odafigyel arra, hogy mondjuk nem tudom, a ő saját területén mit és hogyan használ.
1: Igen, én szerintem az egy jó érzés, hogyha az ember ilyen szempontból tud tudatos lenni, mert egyébként egy ilyen sodródás érzés, nekem is ugye most egy bizonyos termékcsoporttal kapcsolatban képbe vagyok, de nagyon sok minden nem. Tehát mondjuk hogy melyik bögrét vagy mikrofont vegyem meg, én sem tudom, hogy melyikkel okozok kisebb ökológiai lábnyomot, mert nincsenek olyan, hogy jelenleg legalábbis nagyon sok utánajárást igényel az, hogy ennek mondjuk utánajár. Tehát, hogy kiderítsd, hogy az adott termék az hogy járul hozzá. Egyszer láttam például a telefonok legyártásával kapcsolatban ilyen összehasonlító elemzést, mert vannak azért ilyen szájtok, de kutatást igényel. A mezőgazdaságból származó termékek, legalábbis az EU-ban, de sok, tehát a fejlett világ nagy részén, fejlett, gazdaság értelemben fejlett. Világ nagy részén valamilyen logóval jelezve van, hogy ez egy szertifikáltan ilyen vagy olyan rendszerből származik. És az egész Unióban az a jó hír, hogy ez egységesítve van, például az ökológiai gazdálkodás esetében, és egy ilyen téglalapot kell elképzelni, ami vagy fekete-fehér, vagy zöld-fehér, és akkor a zöld háttéren van egy ilyen levélke, kirakva az uniós csillagokból. Na ez a bio, yeah. Tehát ez az ökológiai, bio, organikus, ugye ezek szinonimák. Ez azt jelenti, hogy ellenőrzetten olyan rendszerből van, ahol a gazdálkodó vállalta, hogy nem használ műtrágyákat, hogy nem használ olyan növényvédőszereket, ami beleszívódik a növénybe, hanem csak a felületére permetez, hogy ott a gombák kedvét elvegye a tevékenységüktől. Aztán nem használ kémiai gyomírtószereket, például herbicideket, vagy a sokat emlegetett glifozátot mindenki ismeri, tehát például ilyen nincs az ökológiai gazdálkodásban használva. Egyébként a hormon hatású, például a csemegeszőlőnél ez egy nagyon fontos kérdés, készítmények nagy része is korlátozva van, és még a borászatban is egyébként, ha már a borról beszélünk, mert péntek van, és egyébként is ez a végtermék ennek az egész szőlőtermesztős talajos vonatkozásnak itt az esetünkben. A bor esetében is vannak korlátozó, hogy mit lehet beletenni, mert a bor az nagyon ritkán eresztett szőlőlé, az a naturborokat leszámítva mindig tartalmaz valami mást is, vagy tartósítószert, ami a kén-dioxid, ami nem egy ördögtől való dolog, de azért mégiscsak egy hozzáadott valami, vagy derítőszereket, amitől vegán vagy nem vegán, hogyha mondjuk zselatin, tehát állati eredetű zselatin teszel bele, akkor az már nem vegán. De egyébként sajnos, hogyha nem ezt teszik bele, esetleg jelentős részében műanyaggal derítenek. Ami... Na mindegy, szóval a bióban például ezt sem lehet, műanyaggal nem lehet deríteni. Tehát bió, vegán, azt mondjuk jó szívvel meg lehet, hogyha az ember nem akar mondjuk ilyennel találkozni. De ez nem azt jelenti, hogy a borok alapvetően mondjuk itt kockázatos élelmiszerek lennének a többihez képest, nem. Sokkal ellenőrzöttebb sok másikkal szemben, viszont a döntés meghozatalakkor az embernek ezt nem olyan egyszerű tudatosítania, mert a kommunikációban ez nem biztos lehet. Tehát van eresztett szőlőlé, ezek a naturborok, vannak a bioborok, amelyek korlátozottan egy-kettő ilyen természetes eredetű segédanyaggal dolgoznak, és vannak a konvencionálisok, amikben meg minden lehetséges, amit fel tudsz használni, és ez egy egészen hosszú sor. Most megjelent ilyen QR kód is a címkéken, amikkel vissza lehet követni, mi van benne a borba. És ez egy bizony...
0: ez egy tök új dolog, nem?
1: Tehát ez egy új, ez talán két éve most már... éppen egy ilyen átszoktatási időszak van, és akkor azon van egy energiatáblázat, aminek rá kell kerülnie. Nem vezethető marketing alapú honlapra, tehát ez valami rideg adatsor, úgy kell elképzelni, hogy ez a QR kód vezet, és benne kell legyen az adalékanyagok is sora is. Ami azért fontos, mert mondjuk egy tengeren túli bor, amit bemész a diszkontba, és azt mondja, hogy tök jó bor, és harmadannyiba kerül, ez nem azért kerül annyiba, mert ők valamit jobban csinálnak. Abban az értelem, hogy tehát a szöllővel ők olcsóbban dolgoznak, vagy borral is, meg a szállítást is olcsó megoldják, nem. Hanem azért, mert össze van legózva, pakolva élelmiszeripari technológiai eszközökkel, mert ott megengedőbb a szabályozás, mint Európában. Óvilág, új világ. Nem mindenhol, tehát ezek mindig generális kifejezések, amik nem pontosak. De nyilvánvalóan most akár Dél-Afrikát, Chilét, Ausztráliát veszed, megengedőbb szabályozás van, hogyha általánosságúbb beszélünk, mint a legtöbb történelmi európai borvidéken, mert mi itt ragaszkodunk a hagyományainkhoz. Fajtában és sok minden másban. És akkor itt például lehet követni ezt, hogy bió, szőlő, bió, bor, logók, ez lehet. Aztán van egy Demeter felirat, az a Európában a legelterjedtebb biodinamikusra vonatkozik, és ez meg már a holdfázisokkal is összefüggésben.
0: Főleg most, hogy teli hold van, szerintem ez egy ideális téma dél előtt.
1: Igen, tehát hogy az meg már még egy pluszvállalás, ami meg azt is figyelembe veszi, hogy ilyen holisztikus szemléletnek hívják ezt, hogy az adott időszakban a szőlő, az, vagy az adott növény, amivel termesztünk, az milyen fázisában van az ő fenofázisaiból, tehát hogy éppen hol tart, és arra reagálva a beavatkozás időzítését is úgy teszem a gazdákat, és még végtelenség lehetne ezt tárgyalni, de a lényeg az, hogy ezek ilyen logóval jelzettek. Most nemrégen van, Magyarország az egyik első ország volt, aki leírta jogszabályba, hogy a naturbor mit jelent. És annak mindegyik naturbornak minimum bioszőlőből kell származnia. És akkor utána nem kerülhet bele semmi, gyakorlatilag semmi, csak védőgáz, ami az oxidációt gátolja. Tehát az enyém, hogy valami párna szerűen oda engedsz gáz, hogy deoxidálódjon, de ez semmi. Tehát az egy erjedt szőlődék. És akkor ezek a kategóriák a bor esetében megvannak. De egy általánosan a paradicsomot említetted, ez a bió ez ott is működik, tehát hogyha csomagol van, akkor ez ott is megjelenik. És egyébként jelennek meg még más egyéb ilyen klímával, meg szén-dioxid lábnyommal kapcsolatos jelölések, de ezek jelenleg még az én meglátásom, meg megítélésem szerint még nagyon nehéz megítélni, mikor greenwashing, tehát mikor egy színlelése a környezettudatosságnak, és mikor egy objektív mérőszám. Én azt remélem, hogy ez minél hamarabb egy exakt mérőszám lesz, hogy mennyi áramot, mennyi vizet használtál fel mondjuk egy palac borhoz, és ott lesz az ökológiai lábnyom, és akkor aztán tényleg lehet szavazni a pénzünkkel, hogy melyiket vesszük meg. Mert amit megveszel, abból több lesz. Amit nem veszel, abból kevesebb lesz. És ezt a termelők is igénylik. Tehát, hogy most tömegesen elkezdenek ökológiai szőlőtermesztésből származó borokat venni az emberek, akkor átállnának önök, akik most még jelenleg nem. Ez most nálunk rosszabb adottságú ökológiai értelemben, gombák miatt rosszabb adottságú Ausztriában sokkal magasabb az ökológiai gazdálkodások aránya. Tehát nem azért, a fogyasztó igény miatt.
0: Hogy látod amúgy most a Balaton felvidéki borászati ügyeket, hogy főleg ezzel a fitoplazmával most nem akartunk már belekanyarodni ebbe a tématerületbe, de hogy ott lesz valamilyen fragmentálás, vagy ilyen kicsit ilyen kikristályosodik, így pár elválások abban kapcsolatban, hogy milyen típusú minőségeket fognak a gazdák, vagy hogy hogyan állnak ez az egész témához.
1: Hát talán minden magyar emberrel egyszer előfordul, hogy fürdik a Balatonba és fölnéz a hegyekre. És ott a hegyeken most szőlőt lát, többé-kevésbé. Meg ugye egyre kevésbé álcázott nyaralókat, ugye présházak eredendően, vagy valami ilyesmi, gazdasági épületek. A lényeg az, hogy ez egy kultúrtáj. És ez nagyon régóta így van, tehát ott visszatekintünk a rómaiak előtti időkre, már akkor is vannak szőlőtermesztésnek nyomai. Tehát ez azóta ez így zajlik. És a mostani trendek azok abban az irányban mutatnak, hogy ha mondjuk jön egy kórokozó, ami miatt ki kell vágni, akkor mintha fogát húznák annak, akinek vissza kell telepíteni, mert ő csak egy nyaralót szeretne, és kötelezve van most jelenleg 80%-ban, hogy szőlőt telepítsen oda. Na hát most, hogy a lobbyerők mit tudnak majd elérni, vagy hogy most egyáltalán érdemes úgy visszatelepíteni a szőlőt, hogy ez egy kényszer növényvédőszer felhasználást jelent, vagy most akkor ezt jól gondoljuk át, mert szeretnénk ezt a kultúrtáját ilyennek megőrizni, de legyen olyan fajta, amit mondjuk nem kell, hogy fölöslegesen vegyszerezzen, ha úgyis csak hobbi terület, stb. De ezek most dőlnek el.
0: Tehát ez most nagyon sok kérdés lesz.
1: Ez nagyon sok kérdés. És ez nem csak szőlészeti kérdés, ez tájépítész, akár építész szemszög, településképi, tehát hogy nagyon sok minden, és ez mind befolyásolja a vízkészletgazdálkodást a Balatonon. Tényleg nálunk a Szentgyörgyen például nagyon sok olajfa jelent meg a déli oldalán a hegynek, az már egy önmagába átalakuló kultúrtáj, amit lehet gyászolni vagy ünnepelni, de mindenképpen egy változás, amiről jó, hogyha...
0: Hogy vagy te azzal, hogy aki tényleg ilyen nagyon hosszú távon tudsz látni ilyen folyamatokat, hogy így attól függ, hogy kezd fel, hogy hogy egy ekkora nagy változás, ami most tényleg így a szemünk előtt, most már így évről évre szerintem mindenki számára teljesen evidens, hogy itt valami most nagyon-nagyon, nem tudom, hogy hívhatjuk ilyen point of no return-be, de sokan erről is már beszélnek, hogy így van egy átbillenési pont, hogy ezzel te így, mint szakember, te ezt hogy látod, hogy ilyenkor egyértelműen az adaptáció a fontos, hogy még így valamilyen módon egy ilyen ragaszkodásos ügy, vagy hogy ezt te hogyan éled meg?
1: Hát szakember vagy, mint simán szorongó állampolgár.
0: Tehát, akkor úgy.
1: Igen, mert hogy nekem gyerekkorom volt, tényleg korán elkezdtem ezzel foglalkozni, mert emlékszem, hogy bent a porszívó, és én mindig lejjebb csavartam, mert volt egy E betű bizonyos sávjában a porszívónak, és az a energiatakarékos, és akkor ment a bosszankodás, meg lekapcsoltam a lámpát mindenki után, amikor kiment egy pillanatra is. Tehát ez egy valamiért, ugye az emberben tudatosul, hogy ez... hogy húha, itt nagyon kéne figyelnünk, és ez most jelenségként megvan, hogy egész generációk vannak klímaszorongásban, és hogy ezzel hogyan lehet védekezni, mert ugye a trendek alapján nagyon optimisták nem lehetünk, tehát nem könnyebb lesz az életünk ilyen tekintetben, meg hogy majd egyre tudatosabbnak kell lenni, és pont azoknak, akik sokat használnak, tehát a fejlett világ, gazdaságilag fejlett világ. Mit tudsz tenni? Én a magam részéről azt hiszem, hogy ez a perspektívaváltás, amikor így elkezd fullasztó lenni ez a gondolatmenet, hogy tudod, hogy mennyi mindent kéne tenni, de azért ráhatásod nem feltétlen van, akkor így tudatosítod magadba azt, hogy a perspektívát váltva, hogy te egy hangya vagy egy bolygón, ahol egyre közelebb vagyunk a 9 milliárdhoz, ha minden igaz. És hogy itt azért nem egyedül kell ezt megoldani, és az a kicsi, amit viszont tehet az ember, azt majdnem mindenki, mert vannak, akiknek semmilyen tere nincs erre, de ott is egyébként beltérbe is lehet növényeket termeszteni, meg lehet a pénzünkkel szavazni az adott termékekre. Azért egy szemléletváltást így folyamatosan el lehet indítani, és azt továbbadni a környezetünknek. És ez, én azt hiszem, hogy ha valami pozitív olvasatát kell most ide citáljam az influencer szónak, akkor mindenki lehet a saját kis mikroközössége influencer ilyen tekintetben, aki tudatosítja magába, hogy ez nem úgy működik. Persze, most a kínai példa az ellentétes volt, hogy lehet nagy fölülről nagyon gyors döntéseket hozni, de ahhoz, hogy az ember ezt az egészet ilyen tudatosan egyre komfortosabbat tegye maga körül, tehát mondjuk lugas alatt egy jó pára, és árnyék, és a többi alatt üljön ki a kávéját szürcsölni, ahelyett, hogy a tűzönap és egy ilyen műanyag, ja, hogy hívják, napernyő, igen. Tehát, hogy ez mindenkinek a saját ilyen szintézise, és aztán értelmezése is. És én hiszek abba az erőbe, amit az ilyen kis mikroinfluencerkedés tud adni, úgyhogy mindenki a maga kis közösségébe ezt elkezdheti, vagy folytathatja.
0: Barna, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Most hivatalosan én is műsort fogok vezetni. Most ősszel szerintem rá fogunk kanyarodni egy kicsit a vízmegtartásos vizes ügyekre is, de még azt nem látom. Kövessétek a Tilost, hallgassátok a rádiót minél többször, és nem tudom, hogy 2 hét múlva, vagy hónap múlva, de hamarosan biztosan találkozunk, és nagyon-nagyon köszönöm, Barna, szerintem még leszel vendég a műsorba.
1: Köszönöm, és a kívást.
0: Sziasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok. Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyóiratban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. Nagyon-nagyon csírját hallottátok. Delfineket filmeztek rá Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbírósok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál. Nagyon-nagyon csírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Föld szélfutta homok dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok. Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyóiratban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, ígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. Nagyon-nagyon csírét hallottátok. Delfineket filmeztek rá Ausztráliában.

Még fél óra a nagy takarításig, az égen mandarin egy akva marintába, egy belülről nyitható kalitkába. 180 fokos kabin lesz, a kereszthúzatban a hátam szára. Körben muzsikáltam párszor az országot, de még fél óra a nagy takarításig. 30 perc az nem nagy hatótáv, vannak súlyok, amit nem rakhatok másra. Sikerek és megpróbáltatások, kevert színekhez feszítek vásznak. Ez hány üres doboz Lucky Strike-ja, párhuzamokba rendezett tárgya. Újságpapírral a nyílás záró, majd hófehérre szépen kisikálom. Fogja fével a cipőm orrát, én hivatást nem hobbit kerestem. A kilátást egy foghitelekre, a kiáltást a popfilterek mögül, ki nem mondott szavakat a Rotring hegyeknek. Meg fél óra a nagy takarításig, de jó lesne most egy jeges kávé, egy nagy ebéd, mondjuk a Veres Pálné. Balról nézve harmadik sarkán, fél órára összeülni pár, ki kezdett el őszülni a nyára. Mondja a lány, képzeld, megszületik téle, így beszéljük át a fél órát. Ez a fél óra a nagy takarítási, az éden mandarin egy artfa marintába, egy belülről nyitható kalitkába. 180 fokos kabinát, a kereszthúzatban a hátam szára. Körben muzsikáltam párszor az országot, de még fél óra a nagy takarításból, s 30 perc az nem nagy hatótáv.

Volt, amikor borult a terv, és csak te tartottad bennem a lelket, míg a vihar felhők nem vonultak el, majd én benned. Tudhatod már, hogyha rossz a kedved, mindig van a tarsolyomban valami elborultva kell. Figyelj, szépen süt a nap, csicsereg a sok gondolom madár, micsoda zsivaj, hívogat a dal, odakint a tár, jutakat

hallja a szél. I'll do just right up with the homeless man. Yeah.

Who are you talking to right now?

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Föld szélfuttatók dűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok. Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyóiratban olvashatunk, megmagyarázhatják, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. A Magyar Narancs hírét hallottátok. Delfineket filmeztek rá Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbírósok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál. A Magyar Narancs hírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék elosztását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok. Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyóiratban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. Nagyon-nagyon csírét hallottátok. Delfineket filmeztek rá Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbírósok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál. A magyar narancsírét hallottátok?
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez itt az Utca Rádió, a Tilos Rádió köztérügyi műsora. A pultban Misivel vagyunk, és ma szeretném bemutatni nektek alkalmi műsorvezető partneremet, Miklusi Csák Aliszt, akit már ismerhettek a műsorainkból, mert sokszor volt a vendégünk, de ma fejest ugrik a Tilos Rádió műsorvezetői világába. Szia, Aliz!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Én pedig Renáta vagyok, Juli pedig szintén nagyon sokat segített a mai adás megszerkesztésében, amit innen is nagyon köszönöm neki. Akkor röviden elmondanám, hogy mi lesz a mai étlapon. Augusztus végén indul a Plac Fesztivál, és ennek a hétvégének a témája, ami augusztus 30 és szeptember 8 között lesz, ami nem is egy hétvége, az lesz a témája, hogy hogyan élünk tovább egy régi rendszer után, és milyen új közösségi megoldások születhetnek a változó világban, és az itt jelentkező problémákat hogy tudjuk megoldani. Több hazai és külföldi nemzetközi kortárs művészeti projekt költözik Budapestre. Izgalmas, helyspecifikus előadások, installációkat fognak bemutatni, és hát nagyon izgatottan várjuk majd, hogy mit mesélnek a vendégeink erről. Bubla Éva és Nánai Fanni a vendégünk. Utána pedig egy nagyon érdekes közösséget fogunk megismerni, a képes laprajzolókat, az Urban Sketchert, akik úgy rajzolják meg a valóságot, ahogy éppen látják, és a helyszínen készítenek rajzokat, képeket mindenféle eszközökkel, ceruzával, tollal, akvarellel, és egy adott pillanat lenyomatát próbálják meg tulajdonképpen papírra vetni, és ők is szerveznek egy programot az ősz folyamán, ahol a budapesti színházakat és kulturális épületeket fogják ugyanígy a helyszínen élőben lerajzolni, és erről a programjukról fognak nekünk mesélni, amit a Zeneakadémiánál kezdenek meg. Na, ezt nagy nehezen elmondtam. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Szia, Fanni! Szia, Éva!
2: Sziasztok!
0: Hát szerintem a nyár elején voltatok nálunk utoljára, vagy tavasszal, én úgy emlékszem, hogy akkor is volt valami program, és akkor hát, arról beszélgettünk. Most
2: mondjam?
0: Igen, most én hétvégét mondtam, de hát ez egy jó hét.
2: Ez tíz nap, és én rögtön arra ugranék rá, amit mondtad, hogy olyan megoldásokat keres, de nem. Tehát biztos, hogy nem keresünk megoldásokat, mert hogy tehát szerintem ugye a művészetnek nem is feladata, vagy nem is tudna, de hogy valójában amikor mi elkezdtük összerakni ennek a programját, ennek az idei fesztiválnak, akkor nem tudtuk, hogy mi fog történni április 12-én, tehát nem tudtuk, hogy milyen rendszerben megyünk tovább, és utána, amikor visszanéztünk arra a válogatásra, ami főleg a 4 külföldi előadást vagy projektet jelenti, már illetve nem csak az, a program az több mindenből áll, de hogy most azok voltak azok, amik már korábban kész volt a programban, hogy mindkét szituációra nagyon élesen alkalmazható, tehát tulajdonképpen akkor is, ha nem az történt volna, meg most is, hogy ez történt. És hát 4 külföldit hívtunk meg, ebből 2 kortárs táncos, az egyik az egy marokkói páros, akik 2 magyar táncossal fognak dolgozni, ezt nagyon fontosnak tartottuk, mert ők tulajdonképpen minden országban azokkal a táncosokkal dolgoznak, akik ahova éppen mennek. És nincs benne zene, hanem a saját lélegzésük adja a zenét, és valahogy az, hogy vagy az aláfestés, hogy ez a légszomj, ami az előző rendszerben is volt, de hogy én még most is érzem, vagy szerintem sokan még most is érezzük, és hogy tudunk-e levegőt kapni, vagy fellélegezhetünk-e, ezt egy ilyen nagyon fontos fizikai, de lelki, meg mentális állapotnak is ként jelenik meg az előadásban.
0: Bocsánat, hogy belevágok, de hogy akkor tulajdonképpen ez a folytogató érzés, vagy fullasztó érzés is volt az, ami az ötletet adta, hogy ezt a témát válasszátok? Mert azért ennyire talán közéleti tartalma talán nem szokott lenni a fesztivál, vagy ennyire ilyen aktuál politikai, vagy nem tudom, ennyire reflektálva erre a konkrét politikai helyzetre, ami most az elmúlt évben itthon lezajlott?
2: Szerintem azért próbáltunk reflektálni, tehát hogy minden évben volt olyan projekt, vagy több olyan projekt is, amivel próbáltunk reflektálni, de tulajdonképpen azért idén ugye egy kicsit más a helyzet, és nyilván máshogy reflektálunk most, mint a korábbi években. Én ezt érzem, tehát, hogy akkor volt egyfajta ilyen csak azért is, most megvan egy tanástalanság szerintem, vagy én egy picit így élem meg. De pont ezért például ez az előadás szerintem egy nagyon jó lenyomata ennek a lelkiállapotnak. Van egy másik kortárstánc előadásunk, az pedig egy lengyel művész, úgy hívják, hogy Wojciech Ribicki, és ő pedig az ilyen stagnálás állapotával foglalkozik. Tehát, hogy hogy ragadunk meg egy rendszerben, vagy amikor két rendszer között vagyunk. És egyébként nagyon érdekes, mert ő a kommunizmussal kezdette foglalkozni, annak ellen, hogy a 25 éves, tehát, hogy nagyon fiatal, tehát így nem élhette meg semmilyen szinten, csak a szülők, nagyszülőkön keresztül, és akkor utána ugye Lengyelországban is ugyanúgy volt egy 8 éves autoriter állam, amiből ők jó pár évvel korábban kijöttek, mint mi, de hogy ugyanezt ezt a stagnálást utána átrakta erre, hogy amikor egy ilyen elnyomó rendszerből egy nem elnyomó rendszerbe megyünk át. Bocsánat. És egyébként ez az előadás meg Csepelen lesz, ami azért is fontos, mert mi, mint Plac, elég erősen kötődünk Csepelhez, meg sok jó barátunk van ott.
1: Ezt akartam is kérdezni, hogy ezek a külföldi művészek, tehát hogy ők előtte fognak az előadás, előtt fognak ide, vagy a fellépés előtt, vagy ők már tanulmányokat csináltak itt közösen veletek, vagy együttműködtetek, mert hogy itt a Csepeli lakótelepnél úgy látom, hogy annyira bevontátok a lakókat, hogy beszélgetés alapján egy emléket, ez nagyon érdekes, hogy ellentérkép, koreográfiai ellentérkép fognak csinálni, hogy ez Évi, vagy nem tudom, te
3: erről inkább
1: vagy ennek
3: Fanni tud, mert hozzám a másik programelemek szorosabban tartoznak.
1: Na, meséljetek erről, Fanni, hogy tulajdonképpen mi ez?
2: Hát a Wojciech pont volt itt egy hetet. Tehát ugye az, hogy Katowicéből átvonatozik, az sokkal egyszerűbb volt, mint a marokkói táncosok, hogy ide jöjjenek. Tehát ő itt volt egy hetet, és akkor volt tényleg egy ilyen rezidencia alkalom arra, hogy akkor párbeszédek, vagy hát ilyen beszélgetéseket folytasson az ott lakókkal. És hát a térkép, inkább ez a mapping, csak hogy ugye, hogy fordítjuk magyarra a mappinget, tehát hogy így felderíti azt, hogy milyen emlékek, vagy hogy hogyan él ez a fajta ilyen megragadtság, vagy megakadtság, vagy ilyen stagnálás az emberekben. És egyébként a marokkói táncosoknál meg ugye pont azért fontos, hogy két magyar táncossal dolgoznak együtt, Olá Balázsral és Várt Mátéval, mert hogy itt pedig ők hozzák be a helyi kontextust, és akkor így a két kultúra, meg hát a két viszonylag elnyom, ott is megint csak két ilyen elnyomó rendszerből jövő más független művészeti megközelítés találkozik ebben az alkotásban.
1: És a lakókat könnyű volt bevonni, vagy behívni ebbe a programba?
2: A csepelieket? Mm-hmm. Ott két csepeli lányjal dolgoztunk együtt, ők voltak a helyi közreműködőink, Kovacsics Mia és Rákóczi Eszter, úgyhogy így igen, tehát hogy az például nagyon fontos, hogy tényleg helyi emberek legyenek bevonva, és ők legyenek a segítők.
0: És választottatok még más ilyen nagyon fontos helyszínt, ahol megvalósul a többi projekt? Mert azért általában ez nálatok mindig egy erős, vagy ebben ezt úgy gondolom, hogy ezt határozottan kijelentetem, hogy ez mindig egy erős szempont szokott lenni, hogy a helyszínek azok egy kicsit ikeretbe foglalják azt, hogy mi történik majd az előadás során.
2: Ez így van, vagy legalábbis törekszünk rá. Úgyhogy Csepelen ugye az egész lakótelepi környezet az is felerősíti ezt a fajta ilyen stagnálás vagy megrekedtség érzését. A táncerődés az pedig a Tétényi úti üzletközpontnak a belső udvarába fogjuk megvalósítani, ami lehet, hogy így most nem mond sokat, de ez a Bikáspark melletti ilyen szociál régi épület, és annak is van egyfajta ilyen egyszerre nyomasztó, de valahol otthonos, vagy nem tudom, lehet, hogy csak nekem, de olyan egy kicsit egy ilyen otthonos beütése is, úgyhogy az ott lesz. És hát akkor van két másik programunk, azt még gyorsan elmondom, miatt az Évinek átadom a szót, a másik két külföldi, illetve azt is megbeszéltük, hogy azt hozzáteszem, hogy ez a kettő viszont jegy árusítása vehető igénybe, mert különben egyébként a Placnak szinte minden programja ingyenes. Ez a kettő, ami nem, és abból az egyik az egy séta, az egy mobiltelefonnal, illetve GPS vezérelt séta, tehát ott tulajdonképpen ott is ez a valós és a nem valós világ, hogyan, tehát hogy mi az a, mert hogy ugye azért az egész elmúlt 16 évben ezt a kettős valóságot azért megéltük, és akkor itt is van egy ilyen, hogy sétálok a városban, ez van most, de hogy van egy másik layer, ami a játék és a mobiltelefonos sztori, tehát tulajdonképpen ugye ott bomlik ki a sztori, miközben sétálunk a városban. Ott csak a találkozó pontot mondom meg, mert meglepetés, hogy hol ér véget, az a Gutenberg téren van a találkozó pont, és van egy olyan részvétel előadásunk, ami pedig a lakhatási problémákra vagy válságra reflektál, és hát azt is azért gondoltuk, hogy azért fontos ebben a programban, mert ez meg az elmúlt rendszernek a hagyatéka, úgy mondom, vagy nem tudom, ilyen
0: romjai. Ez most így nagyon benne van a közbeszédben a lakhatás kérdése. Igen.
2: És ők is ugye magyar releváns szervezetekkel való interjúk alapján, a beszélgetések alapján egy fiktív, ez is a cím, egy Unreal Estate Agency, hogy egy ilyen fiktív ingatlan irodának a sztorián keresztül közelítik meg ezt a kérdést.
1: És akkor igen, hogy ezt, hogy te 2021-ben indítottad el ezt a Sense in the City
3: programot. Hát Fannival, igen, illetve így a Plac Fesztivállal közösen, mert 21 óta, akkor ez most már a 6. év,
1: igen.
3: Hogy van a Placnak egy olyan programeleme, ami így kifejezetten környezeti, igen, ökológiai problémákkal, vagy kérdésekkel, kihívásokkal foglalkozik, és idén is nyílt felhívás keretébe kerestük az alkotókat, és 3 alkotót, 2 magyar és 1 amerikai, de itt részben itt élő amerikai alkotót választottunk ki. És ezek mind a 3 projekt ilyen különböző ökológiai kérdéseket vizsgál. Móró Zsófinak az Erőmű című projektje nagyon-nagyon aktuális kérdéseket is, ugyanis így a Duna, illetve a Dunához a 80-as években volt ugye ez a Bős Nagymarosi gátnak a megépítésének a terve, illetve az ellen rendezett tüntetések, vagy és ilyen civil megmozdulások, és ő ennek a történetét állítja párhuzamba a jelenkori környezetvédelmi aktivizmussal, úgyhogy a Szenzingnél ugyanúgy, mint az előző években, hogy mindig van egy művészeti projekt, és ahhoz kapcsolódó tematikus beszélgetések. És Zsófi esetében maga a projekt, az 2 részből áll, lesz egy installáció majd a rakparton, ami egyébként hétfőtől, 31-től lesz látogatható, és aznap este lesz a hozzá kapcsolódó beszélgetés, és ide olyan ma is aktív civil kezdeményezéseket hív meg beszélgető partnernek, akikkel ezeket a témákat, amit a projekt is megvitat, és mondjuk, ha vízről beszélünk, vagy Dunáról beszélünk, ugye szerintem mindenkinek most így az aszály, meg a vízhiány, meg az energiakrízis jut eszébe, úgyhogy biztos ezek is így a terítéken lesznek. És szeptember 8-án a projekt lezárásaként pedig lesz egy részvételi séta, szintén ott a rakpart környékén, ami majd a Vörösmarty térről indul, és ott ugyanúgy ezek az aktivista, vagy civil szervezetek így részei lesznek a sétának. Nem nagyon szeretném így lelőni a poént, hogy
1: kik,
3: így...
1: Kik a szervezetek?
3: Hogy így mi lesz maga, igen, így ennél részletesebben, de hogy szerintem amiatt is különösen izgalmas, hogy tényleg, ugye, mint mondtam, hogy minden évben vannak beszélgető partnerek, de ennél a projektnél így annyira szervesen részei magának az aktivitásnak, vagy az aktivitásoknak, hogy szerintem ilyen nagyon-nagyon sok szempont meg tud majd jelenni, meg sokfajta tudás, úgyhogy izgalmas lehet így mindenféle látogatónak. Akkor lesz a másik projekt, Szabó Kristóf Kristóf lap projektje, az Ecological Backup System nevet viseli. Ez egy, hát ő úgy definiálja, hogy egy önfenntartó mikroökoszisztéma, szintén egy installáció, tehát idén most pont úgy jött ki, hogy mind a három projekt installációkkal is megjelenik, és akkor ez majd valahol a Corvinus környékén, szintén így a rakpart.
2: Igen, a rakpartnak azon a részén, mert ugye a Zsófié a vajónak a lezárt rakpartján, ez pedig a Corvinus oldalsó bejáratával szembe, tehát nem ami a Fővámtérről van, hanem igen, ami a Duna fele.
3: És ott lesz az installáció elhelyezve, amit ő még szintén ilyen biztonsági mentésként definiál, mert őt meg az a kérdés érdekli, hogy így a városi beépítések, illetve zöld területeknek a viszonya, aránya, és mondjuk ez a jövőben hogyan alakul, vagy milyen jövőképeket képzelhetünk el, és ez az installáció egyfajta jövőképet fog megjeleníteni, ilyen kis növénykéket inkubálva.
0: Akkor ez egy optimista verzió lehet.
3: Hát kevésbé optimista, mert hogy attól is nagyon
2: függ, hogy milyen növényeket.
3: Hát mert ugye, hogy ez alapján a növények már csak ezekben a kis, igen, modulokban kis tudnak élni, szóval ez pont egy ilyen inkább disztópikus, vagy ilyen pessimista jövőkép, de nagyon jó. Apropó például Párbeszédre is a járókelőkkel, hogy így ki mit képzel el, vagy hogyan látja így a városainknak, vagy a zöld területeknek a jövőjét. És hozzá egy Hámori Péter építésszel lesz majd egy beszélgetés, és szerintem pont ezek a kérdések is felismerülnek majd, hogy mondjuk így az építészet, vagy a művészet így a saját eszköztárával ezeket a kérdéseket hogyan tudja megközelíteni.
0: A beszélgetés az ott lesz az installáció.
3: Igen, igen, igen. És az övé pedig szeptember 1-én. Mindegyik beszélgetés este 6:30-kor fog kezdődni, és így az installációkhoz közel, hogy akkor így egyúttal meg is lehet nézni, meg lehet.
0: És azok ott maradnak egyébként? Vagy
3: 8-ig? Szeptember 8-ig, igen. Szeptember, igen. 8-ig.
1: Úgy látom, hogy 1-től 8-ig, de a beszélgetés csak 1-én lesz.
3: Az csak 1-én, igen. Minden beszélgetés az így. Ez
1: igen, akkor egyszer.
3: Egyúttal kb. Mint egy ilyen megnyitó, igen, is, igen, vagy hogy az installációnak a felavatása. És akkor a harmadik installáció, meg a harmadik beszélgetés, az meg szeptember 2-án lesz. Jody Wood, ő egy amerikai alkotó, ő pedig hát egy ilyen mobilis, élő szobor, valahogy így definiálja, de a lényeg, hogy az ő munkájának a középpontjában így a fermentálás, meg a komposztálás gyakorlata van, és ezen keresztül a közösségi gondoskodásnak a kérdése, hogy ez hogyan működik, vagy hogyan nem. És neki volt már egyébként workshopja így augusztusban, tehát volt egy alkalom, amikor ezek a fermentek elkészültek, de terv szerint ő folyamatosan jelen is lesz ezeken a napokon, tehát egyébként be lehet kapcsolódni így, ha valaki fermentálni szeretne megtanulni, vagy hozzájárulni az installáció alakulásához, mert hogy ezek a fermentek, vagy ezek az élő anyagok is, komposztok is részét képezik az installációnak, úgyhogy igazából ez így folyamatosan alakul és változik. És ő pedig Logan Strencsok, vagy nem tudom pontosan, hogy kell jól kiejteni a nevét, de a Kargonómia egyik alapítója, meg a CEU-nak a fenntarthatósági referense, és vele lesz egy beszélgetés így a közösségi bevonás, élelmiszer, önrendelkezés és ezeknek a témáknak mentén.
1: És ha úgy látom, 10-én lesz egy fermentáló workshop.
2: Az volt augusztusban.
1: Az volt.
3: Igen, igen, de terve van, tehát hogy ott lesz az installáció minden nap, vagy minden második nap, de ezt majd kommunikáljuk úgyis a social media felületeken, de hogy az alkotó is elérhető lesz, úgyhogy lesznek alkalmak valószínűleg, amikor még lehet ilyen dolgokat kipróbálni.
0: Egy kicsit, ha bepillanthatunk a munkafolyamatotokba, hogy választjátok ki azokat, akiket meghívtok, vagy mik azok például a lakhatás, mondjuk, mint értem, hogy ez egy ilyen állandó topik most, de van több is, de hogy miért pont ezt választottátok meg. Ezt a folytogató érzést is értem, meg egy kicsit a mármint a nihilt is értem, nem is kicsit, de hogy amikor elkezditek szervezni, mert nyilván azért ez egy ilyen komolyabb előkészületet igényel, akkor azért még nem lehetett talán tudni, hogy mi fog történni most a napjainkban Paks körül, tehát hogy, és nagyon jól ráéreztetek akkor végül is a trendekre, hogy így mondjam, hogy ez hogy zajlik, vagy hogy gondoljátok ezt végig, hogy találjátok ki?
2: Mondod a Sensinget?
3: Hát Sensing esetében lehet, hogy egy picit egyértelműbb, mert ugye, ahogy mondtam, ott pályázat alapján, szinte mindegyik évben pályázat és anonim pályázat alapján válogattuk ki az alkotókat, ami annyit jelent, hogy megkértük őket, hogy úgy küldjék a projektleírásokat, hogy mi ne tudjunk rájönni, hogy kik a jelentkezők. Tehát nyilván van egy háttérember, aki ezeket befogadta és cenzúrázta, hogyha kellett. Szóval elénk már csak az ötletek kerültek, és ez határozta, tehát van nyilván egy kurátori keretrendszer, ami maga a Sensingé, amit ugye mondtam is, hogy az alapvető kikötés, hogy ökológiai vagy környezeti témákkal foglalkozzon, illetve fontos még a Sensing kifejezés, amit magyarul ugye ilyen érzékelésként tudnánk fordítani, és akkor ebben benne van egyrészt az is, hogy a többfajta érzékszervet bevonva, tehát ez is egy ilyen módszertani szempont lehet, illetve ugye azáltal, hogy köztéren vagyunk, és jelen vagyunk, így a test általi érzékenyítés, vagy ezekre a témákra való érzékenyítés is megjelenik. És ugye mi megkapjuk a pályázatokat, és akkor azokból kiválasztjuk azokat, amik a leginkább kapcsolódnak, vagy a leginnovatívabbak, alkotói vagy tematikai szempontból, de azért vannak olyan tervek is majd a jövőre nézve, vagy lehet, hogy ez is még így szűkítve lesz, mert nagyon tág, tehát így az ökológiai krízis vagy környezeti problémák, ez egy nagyon-nagyon tág felvetés, úgyhogy számtalan téma kapcsolódhat hozzá. Azért törekszünk arra, és ezért jó, tehát mindenképp azért az úgy szempont volt, bár a Zsófi pont egy tavalyi pályázó volt, csak átcsúszott a projekt megvalósításra erre az évre, de hogy ott adott volt, hogy van egy vizes témánk, már hogy azért ez az egyik radikálisabb krízis, ez az a száj kérdés. Úgyhogy lehet, hogy lesznek még ilyen szűkítések a jövőben, hogy így jobban meghatározni, hogy éppen milyen probléma felvetés az, ami nem is az, hogy fontos, de hogy amivel így a fesztivál keretein belül foglalkozni szeretnénk. De ilyen módon azért a Sensing the City esetében így egyszerű, hogy van egy keretrendszer.
2: Meg szerintem az fontos hozzátenni, hogy most már harmadik éve hárman bíráljuk el.
3: Igen.
2: A Kobrizs Ádám, aki urbanista és a város felől érkezik, vagy szóval ő az, aki egyébként pont vízmérnök, tehát pont ez a vízes téma, ez abszolút közel áll hozzá. Az évén ugye a vizuális művészetek felől, én meg inkább akkor már előadó művészet felől, bár én nem vagyok művész, hála jóinek.
3: Meg szerintem mindannyian pont ilyen határterületeken is képesek, igen, vagyunk mozogni, úgyhogy így amúgy tök jók szoktak lenni a zsűrizések, mert valahogy így egy
2: óra. Igen, van egy ilyen átfedés. Hát ami a nemzetközi programot illeti, azt mondok egy kiábrándító dolgot, hogy a pénz a kurátor.
1: Pont ezt akartam kérdezni.
2: Szóval, hogy amire van pénz, az jön, amire nincs pénz, az nem jön. Igen. Tehát kb. Ez a, ami persze nem ennyire éles, mert hogy szerencsére nekem is van lehetőségem utazni, meg akár az Évi, akár más kollégák, művész kollégák utaznak, és akkor összegyűlik egy csomó vágy, hogy mit lenne jó meghívni, ki kellene jó dolgozni, és akkor a vágyhoz meglátjuk, hogy mi társulhat hozzá anyagilag. És ami nagyon fontos, hogy ugye a Placfesztivál az része az in-situ hálózatnak, az egy nagy nemzetközi hálózat, és csupa köztéri művészeti fesztivált tömörít, és hát ez ilyen Creative Europe támogatta a program, tehát gyakorlatilag amikor onnan tudunk forrást meríteni, akkor az leggyakrabban egyébként onnan.
3: Meg van még egy projekt amúgy, mert ugye van a Művész mint kurátor programelem, amit a Plac elindított, és hogy idén a Fuzzy Earth kollektíva, akik javasoltak egy művészt, És nem tudom, mondjam, hogy...
2: Igen, mondhatjuk. Szóval, hogy ez is olyan érdekes, hogy szóval, hogy tudod átadni, mármint, hogy én tudom átadni a kurátori szerepet művészeknek, mert hogy ez baromi fontos, és egyébként pont mondjuk, mivel a Plac ez egy pici fesztivál, és nincs sok pénz, azért itt a hierarchia nem olyan éles, de mondjuk egy nagy nyugat-európai fesztiválnál tele van pénz, az óriási a hierarchia, tehát a programőr, vagy a programszervező, vagy a kurátor, és a művész között tényleg egy ilyen nagy hierarchia tud lenni. És akkor erre irányult tulajdonképpen ez 2023 óta minden évben van egy művész, aki javasol egy másik művész, vagy egy másik kollektívát, és hát itt ugye az az érdekes, hogy a Fuzziers, ők a Sensing the City legelső évében voltak, tehát
3: mint
2: open call-lal ők ugye bekerültek, és akkor azóta is kapcsolatban maradtunk, követjük egymás munkáját, és akkor idén őket kértem meg. És akkor ez is egy ökológiai, vagy mert egy ökológiai érintésű projekt, mert ott Irene Lukásznak hívják a művészt, Bécsben élő spanyol művész, és a nap melegével fog főzni. Tehát egy olyasmi, mint ezek a ilyen szatellit, vagy
3: igen,
2: vagy
3: néz, szatellit tányér, tudom, vagy de igen, úgy néz ki, mint egy szatellit, és akkor igazából gondolom fém, vagy nem tudom, pontosan.
2: És elvileg az így összegyűjti a napnak a melegét, majd meglátjuk, ezzel kezdünk rögtön vasárnap, úgyhogy Danko udvarban.
0: Ez a Danko udvarban.
1: Mi az belőle? Húsleves?
2: Nem, vegán.
1: És meddig kell megfőjön?
2: Hát 4 órás a program, úgyhogy reméljük, hogy 4 óra alatt megfő.
1: Fő a leves.
0: Igen. Akkor szerintem próbáljuk meg összefoglalni a legfontosabb információkat, olyan értelemben, hogy meddig tart a program.
3: Hát akkor augusztus 30-án kezdődik, tehát ezen a héten vasárnap, és szeptember 8-áig tart, és gyakorlatilag talán egy nap kiesésed, egy minden napra van egy program. Lehet, hogy most nem is sorolnám így fel, de hogy a plac.hu-n 3C-vel, ott így megtalálható a részletes programbontás időzítéssel mindennel.
1: És Facebook eseményetek is van.
3: Facebook esemény, Instán is van.
1: Instán is, Facebook esemény, és ami még nagyon fontos, hogy az eseményekre be kell jelentkezni, regisztrálni.
2: Nem mindegyik, tehát pont egyébként a Sensing the City-nek a beszélgetései azok elég szabad, azért is, mert az ugye teljesen köztéren van, tehát hogy ott azt reméljük is, hogy úgyis bevonzunk, de a workshopokra például, tehát hogy mondjuk a napenergiás, bár ott is örülünk, ha van egy regisztráció, de ott csak ajánlott, de például lesz egy beszélgetés azzal az argentin művésszel, aki a városi sétát csinálja, tehát vele oda kérünk regisztrációt, illetve a sétára, igen, ugye Móró Zsófinek a sétájára, és hát ahogy említettem, van, ahol hát jegy. De egyet szeretnénk árulni.
0: De a jegyvásárlási lehetőséget pedig
2: a honlapon
0: Facebookon megtaláljátok. Hát nagyon sok sikert kívánunk
1: nagyon
0: a fesztiválhoz.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy mindenképpen fogunk menni.
0: Mindenképpen, igen. Én megkóstolnám ezt a szatellit. Ez nagyon izgalmasan hangzik. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok. Nous avons senti qu'arrivait avec vous un certain sourire, une certaine chaleur.

0: Sziasztok! Ézsiás Eszter és Antónia és Kovács Krisztina az Urban Sketchers Budapesttől, ez pedig a városi rajzolókat jelenti. Ha most mondták, hogy 12 éve rajzoltok. Meséljetek nekünk erről.
1: Sziasztok, köszönjük szépen így a meghívást a csapat nevében is, és örülünk, hogy így beszélhetünk egy kicsit a mi kis társaságunkról. Hát a budapesti Urban Sketchers csapat az igazából 2012 környékén alakult meg, és azóta működik először picike létszámban, és most már egy viszonylag nagyobb csapat gyűlt össze, akik együtt járják Budapestet és környékének a különböző tereit, és rajzban megörökítik, hogy mit látnak ott.
2: Ez egy nemzetközi mozgalom tulajdonképpen.
1: Így van, igen, ez egy nemzetközi mozgalom, ez világszerte, utána néztem most, hogy 70 országban működik, több mint 70 országban, és ha jól emlékszem, akkor több mint 600 városban van ilyen csapat, és elsősorban Európában és Dél-Amerikában, valamint Ázsia déli részén elég aktív ez a mozgalom. Ez 2007-ben kezdődött Amerikában, egy amerikai újságíró indította el tulajdonképpen egy blogon keresztül, és ez nőtte ki magát egy több tízezres, talán százezres léptékű mozgalommá.
2: És akkor ez elkezdődött Budapesten is, vagy Magyarország más városaiban is vannak, vagy ti mentek el esetleg vidéki városokba is?
1: Minden, igen.
2: Minden igaz.
1: Minden igaz. Budapesten van főleg a csapat.
3: Így van. Főleg, igen.
1: És tehát, hogy itt vagyunk, én úgy tudom, hogy a legtöbben, viszont van egy nagyon lelkes, aktív csoport Pécsen is, velük így szoros kapcsolatban vagyunk, illetve Miskolcon, Egerben is működnek még.
2: És hogy szervezitek meg magatokat? Tehát például most lesz egy eseményetek, amit majd mindjárt elmondtok nekünk, a részleteket elmondjátok nekünk, de hogy ezt hogy van egy ilyen csoport, a csoporton belül, aki kitalálja, hogy mi lesz majd a következő programnak, vagy a tematikája, vagy hol fogtok legközelebb találkozni, hogy ezt hogy döntitek el, hogy szerveződnek ezek a közös rajzolások? Vagy közösek, tehát hogy kell, hogy közös legyen-e?
4: Valójában igen, tehát megkérdezzük egymástól, hogy milyen helyszín lenne a legközelebbi, ahová elmennénk és szívesebben együtt rajzolnánk, és megbeszéljük, és a legtöbb szavazat, amire érkezik, oda elmegyünk. De most például van egy olyan eseménysorozat a nyárra vonatkozóan, hogy Rapid Szerda, az valójában tényleg egy nagyon gyors rajzolás, egy egyórás időtartamra van kiírva, általában 18 órától 17 óráig, szerdánként, munka után, és hát legalább 12 alkalom így nyárra, és mindenki magáénak is érezheti ezt a szervezést, úgyhogy, hogyha kitalálja az új helyszínt, azt meghirdeti a Facebookon keresztül leginkább, és csatlakozik bárki, aki szeretne rajzolni velünk.
1: Erre így igazából bátorítjuk is a tagokat, tehát, hogy hárman vagyunk lényegében, akik így a csapatnak a vezetői adminisztrátorai vagyunk, de hogy ez mindig sok energiát, előrelátást igényel, hogy és sok egyeztetést is bizonyos helyszíneknél, hogy előre tudjuk, akár fél évvel előre elkezdjük azt, hogy szeretnénk mi ide bemenni, levelezzük, letelefonálgatjuk, amire ebből tényleg egy esemény lesz.
2: Ami sok hogy ezek szerint nem csak kültéren rajzoltok, nem, tehát nem az van, hogy megálltok egy szép épület előtt, hanem adott esetben be is mentek, és
1: így van,
2: a belső.
1: Igen, hát azt azért szeretjük, hogyha jó idő van, és akkor kint tudunk lenni, elsősorban ezt próbáljuk, de hát most ez a nyár, ez nem annyira kedvezett ennek. Nagyon meleg volt, nyilván ezt tudjuk, tehát, hogy mi pont erre a első hőségre szerveztük meg fél évvel előre a négy napos nemzetközi találkozónkat, úgyhogy jó volt, de egyébként jó volt tényleg. És télen, meg amikor már úgy várhatóan lesz eső, reménykedünk, hogy lesz eső, akkor meg elsősorban a benti eseményeket szoktuk előnyben részesíteni, és már így február környékén már mindenki nagyon várja, hogy újra nyithassanak a kerthelyiségek, és akkor lehet.
2: Már mindjárt kérdezek erről a nemzetközi találkozóról is, de engem ez érdekelne, hogy mit tudom, hogy kiválasztotok egy helyet, ahol mondjuk nem ez a rapid szerda van, hanem úgy egy nagyobb közösséget szólítotok meg, vagy több embert szólítotok meg, és akkor nem tudom, a társaság fele megérkezik festőállvánnyal, a másik fele nem tudom, ilyen óriási vázlatfüzettel, ecsettel, tollal, ceruzával, festékekkel, szóval, hogy néz ki a társaság ilyenkor, és feltűnést keltetek? Vagy mit szólnak ott az emberek, akik meglátnak titeket?
1: Hát ezt meg kell szokni egyébként, hogy igen, feltűnést keltünk általában. Ez nekem nagyon sok idő volt, hogy megszokjam azt, hogy egyáltalán kiviszem a művészet valamilyen szempontból az emberek elé, és hogy igen, oda fognak jönni, és vagy csak megnézik, vagy kérdezgetnek is, tehát hogy ezt tényleg meg kellett szokni. Igen, tehát hogy ez így történik, kiírunk a Facebook csoportunkban egy eseményt, és akkor megjelennek az emberek. És van, hogy ketten vagyunk, mert éppen úgy adódik, van, hogy 30-an. Tehát, hogy nagyon sok rétű, illetve változatos a létszám, és az nagyon fontos, hogy itt a csoportban, tudomásom szerint, talán senki nem képzőművészeti háttérrel rendelkezik, vagy képzőművészeti irányból jön, hanem teljesen vegyes az összetétel, és emiatt nincs is feltétlenül mindenkinek egy dedikált eszköze, hanem kísérletezünk. Először szerintem nagyjából mindenki elindul egy ceruzával vagy egy tollal, és amikor így látjuk másoktól, hogy hoppá, hát ő hozott akvarell ceruzát, vagy grafitot, amit el lehet mosni vízzel, és hoppá, ez izgalmas, akkor azért így hát elég gyorsan be lehet ebbe a nyúlüregébe zuhanni, és fejlődni.
0: Akartam kérdezni, hogy ezek szerint ti sem vagytok képzőművészek, de mondjátok el, hogy akkor nektek mi a civil foglalkozásotok?
4: Egyáltalán nem vagyunk képzőművészek, sőt, én 2023-ban, amikor csatlakoztam a csoporthoz, akkor csak magam rajzoltam otthon, és hát az első hely az a Ferenciek tere volt, igen nagy forgalommal, úgyhogy hát nem is lett egyenes vonalam egyetlen egy se a füzetbe. Igazándiból én a közférában dolgozok, agrártámogatások terén egyáltalán semmi közöm nincsen a rajzoláshoz, festészethez, ellenben nagyon-nagyon-nagyon, de nagyon kedvelem ezt a hobbit, úgyhogy felülkerekedett rajtam ez a pánik az elején, ami eluralkodott rajtam, és hát most már nagyon-nagyon jó lesik kiszakadni a hétköznapokból, egy kicsikét más csinálni, úgyhogy szuper, hogy rátaláltam erre a csoportra, de meg kell mondanom, hogy 21-től 23-ig csak figyeltem őket, nem mertem tényleg kimozdulni, és aztán egyszer csak úgy döntöttem, hogy na jó, hát nincs mit szégyelni, mindenki valahogy kezdte, és ennyi a történet, úgyhogy most már nagyon
0: szó. Érzés innentől kezdve, hogy csatlakoztál ez a csoporthoz.
4: Igen, és nagyon jól esik, hogy tényleg el tudok jönni a munkahelyemről, és egészen mással foglalkozok, egy kicsit kikapcsolódok, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Megdolgoztatja az agyat, mert azért folyamatosan az arányokat kell figyelni, meg a jó témát, de egy másik irányban, és jól esik utána haza menni, és hogyha nem is tudtam befejezni ott az utcán a rajzot, akkor otthon szépen ezzel még egy kicsit foglalkozni. Úgyhogy ez egy jól eső hobbi.
0: És te, Krisztina?
1: Én azért rajzosabb közegből jövök, mert én építész vagyok, és hát nekem tulajdonképpen az egész gyerekkoromtól végig kíséri az életemet a rajz, de teljesen más szegmense a rajznak. Mi voltunk az a korosztály, akik így még kézzel rajzoltunk, de már aztán azóta számítógéppel tervezünk, úgyhogy a kézi rajz az nekem nagyon sokáig szúnyadt, így a munka mellett, és hát körülbelül szerintem egy időben, és lehet, hogy ez ebben mindkettőnknél azért a Covid is valamilyen szinten belejátszhatott, ugyanakkor találtam rá erre a csoportra én is. amikor otthon voltunk abban a két évben, és hát kellett valami, ami mégsem munka, mégsem csak a szűk környezet, akkor többen is a barátaim közül így a művészetek felé fordultunk, és én akkor egy online kurzus révén találkoztam azzal, hogy létezik ez az urban sketching, mint műfaj. És akkor elkezdtem a magam kis rajzocskáit, amit nyilván szégyeltem, mert hát nyilván szégyeli ezt az ember az elején szerintem valamilyen szinten, és hát én 22. szeptemberében gyűjtöttem össze a bátorságot, és mentem el a csoportnak a Vajdahunyadvárban történő alkalmára, és hát ott ragadtam, elég gyorsan ott ragadtam, és ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy nagyon kedves és befogadó a közeg. Tehát egy pillanatig sem éreztem azt, és szerintem ezt Toncs is meg tudja erősíteni, hogy nem az van, hogy te mit keresel itt, mert hogy ezzel jössz ide, hanem wow, tök jó, hogy itt vagy, ez azt csináljuk együtt, és ettől az ember egy olyan támogatást, lelki töbletet kap, ami miatt szívesen megy újra, és fejlődik.
2: És milyen egyébként a csoport összetétele? Tehát, hogy nagyon változatos háttérrel érkeznek, gondolom, az emberek.
1: Így van,
2: akkor tudtok kilépni, és már nem csak a festészet, vagy a művészet a közös téma, vagy a rajzolás, hanem esetleg, nem tudom, elmentek együtt színházba, vagy sörözni, vagy, tehát, hogy így
0: barátságok
2: szövődnek-e?
1: Hát ez nagyon érdekes, mert szerintem nem. Tehát, hogy vannak ilyen, amikor így végig gondoltam, és ugye beszéltünk erről előre, hogy kinek, tehát hogy ki mit mivel foglalkozik, és igazából azon gondolkoztam, hogy mondjuk van maximum 5-6 ember a csoportban, akiről tudom, hogy egyébként mivel foglalkozik, mert hogy annyira nem kerül ez szóba, tehát eleve szerintem a többség azért introvertáltabb beállítású, és amikor leülünk rajzolni, akkor se feltétlenül beszélgetünk, hanem egymás mellett dolgozunk, alkotunk. És persze megbeszéljük, hogy hogy vagy, meg elmész-e valahova a hétvégén, de tényleg fogalmam sincs a legtöbb emberről, hogy egyébként mivel foglalkozik. Ettől függetlenül vannak baráti kapcsolatok a csoportban, és több is alakult itt, de egy picit ilyen kis individuumok egymás melletti létezésének látom én, akik így néha összekapcsolódnak a művészet meg a város révén, és ez szerintem tök jó.
2: És minimális szabály van, vagy nincsenek szabályok? Mert egy dolog, azért kérdezem, mert nekem kicsit ez úgy megütötte a szememet, hogy de lehet, hogy szóval ezt szeretném tisztázni, hogy életű rajzok készítését olvastam.
1: Hát szerintem ez a legnehezebb, ez az élethű rajz kérdése. Ugye tehát az Urban Sketchers...
2: És most bocsánat, tehát nem arra gondolok, hogy valaki nem annyira ügyes, és nem sikerült teljesen élethűen
0: lerajzolni.
2: Igen, hanem hogy esetleg, ha valaki szeretne, nem tudom, egy kicsit más stílusba, vagy...
1: Általában azért mi egy elég toleráns csoport vagyunk ilyen szempontból. Nagyon érdekes így látni a nemzetközi csoportoknak a működését, mert hogy van, aki nagyon rigorózusan betartatja a feltételeket, például most csak egy ilyen apróság volt nemrég egy levelezés az adminok között, hogy engedjük-e azt, hogy az adott város csoportjába olyan tartalmat posztoljon egyébként tag, amit nem a városban készített, hanem elment nyaralni. Azt posztolhatja-e. Uh-huh. És van olyan csoport, ahol azt mondták, hogy nem. Tehát nem. Kategórikusan csak az, ami ott készült. Milyen szempontból is sokkal megengedőbbek vagyunk. Én személy szerint borzasztóan örülök, hogyha minél több ember posztolja a munkáit. És hát van ez az Urban Sketchers kiáltvány lényegében, ami 8 pontot tartalmaz, ez megtalálható a mi csoportunknak a Facebook oldalán is, megtalálható az Urban Sketchersnek az oldalán is, ahol valóban ez vagy élethű dolgok legyenek ábrázolva, de ennél szerintem sokkal fontosabb az, hogy ott helyben dokumentálunk rajz által. Tehát nem fotót készítünk, hanem gyorsan egy skiccet, és számomra ez talán nagyobb prioritás, mint az, hogy teljesen élethű legyen, mert úgyse tudunk minden galambot éppen akkor úgy megrajzolni, van olyan tagunk, aki egészen zseniálisan fordítja át az élő dolgokat valami fantasztikusan csodálatos, teljesen elvont alkotássá, akinek én rajongok a rajzaiért, és szerintem ez teljesen, teljesen ideillő.
2: És akkor olyan is lehet, hogy megbeszéljük, hogy elmegyünk és lerajzoljuk a Zeneakadémiát mondjuk, és akkor én elnézek mellé, és ott meglátok valamit, ami nekem jobban tetszik, vagy hirtelen úgy érzem, hogy ihletett pillanatba kerültem, és nekem ezt kell lerajzolnom élethűen feltétlenül, akkor nem lesztek mérgesek, és ugyanúgy kiteszitek a Facebook csoportba azt a képet.
1: Így van,
2: a többi mellé. De tényleg egyébként azt csináljátok, hogy kiteszitek a 12 ugyanazt a objektumot ábrázoló rajzot?
1: Nem is feltétlenül ugyanazt az objektumot, hanem amikor véget ér egy ilyen eseményünk, ami vagy egy rapid egyórás, vagy általában ez egy kétórás hétvégi találkozó szokott lenni, akkor az a vége, hogy akkor megmondjuk, hogy délben itt találkozunk, ezen a ponton, és akkor mindenki kiteríti azt, amit aznap készített, és nagyon változatos. Tehát nem csak technikailag, hanem tényleg van, aki elmerül egy kilincsben akár, van, aki megpróbál egy egész teret befogni, és szerintem ettől fantasztikus, hogy nem egy picit se egyformák ezek a rajzok.
4: Abszolút, mindenkinek más a stílusa, mások a technikák, van, aki rögtön tollal rajzol, van, aki ceruzával alá rajzol, és utána tollal, van, aki színes ceruzával. Tehát tényleg nagyon-nagyon változatos a technika, amit választanak, és a téma is. Tehát a Zene Akadémia mellett is lehet olyan témát találni, ami érdekes, és fenntartja az érdeklődést, hogyha valaki ránéz egy ilyen rajzra, akkor... Tehát valójában az élmény az, amit ott megélt, azt nem fotográfiában, hanem rajz formájában örökíti meg, ami, megmondom őszintén, hogy utána későbbiekben, amikor visszanézzük, akkor ott aztán társulnak az illatok, a zaj esetleg, hogy hányan voltunk, hogy esetleg valaki dohányzott ott mellettem, és nagyon zavart, vagy a kutya ugatott, szóval, hogy sok-sok dolog visszajön, hogyha átlapozgatjuk a régi dolgokat, akkor tényleg ez nem csak egy fotográfia, hanem megmarad, maradandóbb élmény.
1: És már csak azáltal is, hogy azért, mert hogy néznünk kell azt az adott témát, egyre jobban belemélyedünk a részleteibe, és sokkal jobban befogadjuk, mint hogyha gyorsan elkattintunk egy képet, és hát emiatt azért nyilván ez egyrészt gyorsan rajzolós műfaj, másrészt meg mégis ezzel együtt egy belemélyedős műfaj, mert anélkül nem tudjuk.
0: És hogyha én ilyen nulla rajztudással szeretnék hozzátok kapcsolódni, akkor mi lenne a teendő, vagy mit ajánlanátok, hogy mondjuk oda mennék, és bevallanám, hogy nem tudok egyrészt rajzolni, szorongok is, és csak így meghúzódnék itt a sarokba, és figyelnék, vagy hogy szoktátok ezt az újakat beengedni, vagy...
4: Hát nagyon örülnénk neki, nyugodtan el lehet jönni.
0: Lehet, csak ott nézelődni is.
4: Hogy, persze, van egy-két tag, aki nem rajzol, csak ott van, és jól érzi magát velünk, tehát igazándiból nem kell rajztudás. El kell határozni magunkat, és ki kell menni az utcára, hozzánk csatlakozni, és meg fog jönni az a kedv, amikor látja az ember, hogy azért itt nem vérprofik vannak, hanem mindenki csak szeretetből valamit meg akar örökíteni magának, vagy a régi emlékek tárházának. Szóval, igen.
0: És hol? Tehát akkor mondjátok el, hogy hol lehet hozzátok csatlakozni, vagy Facebook oldalon, vagy...
1: Facebook csoportunk van, az Urban Sketchers Budapest Facebook csoport, illetve van az Instagramon is Urban Sketchers Budapest néven profilunk, és az eseményeket a Facebookon szoktuk megosztani. Most úgy néz ki a következő pár hét, hogy szeptember 5-én délelőtt fogunk a Zeneakadémiánál találkozni, és akkor 10 órakor ott az épület előtt, és akkor mindenki talál majd egy helyet, ez nagyjából délig fog tartani.
2: Ez egy sorozatnak az
1: igen,
2: első
1: most, hát része. Igen, ez most az én én ötletem volt, hogy akkor most próbáljuk meg, hogy akkor így az ősz folyamán akkor a színházakat és a egyéb kulturális intézményeket így sorba venni, mert már volt több alkalom, amikor mondjuk voltunk a MIPA-ban tavaly, ami nagyon jól sikerült szerintem, most a Vigadóban szerintem voltunk is nem régen, tehát hogy ezek mind szerintem kedves alkalmak így a csoportnak utólag, és akkor most ez lesz, a Zeneakadémia lesz az első, és akkor így ezek az események kéthetes időközönként vannak kiírva a Facebookon.
2: Sajnos most a nézők nem látják, de itt kinyílt egy csodás füzet.
0: Igen, egy kis katalógus. Vagy,
4: ez a füzet, saját, amiben a saját füzet, amiben
0: ez, a saját füzet.
4: Ez az én saját füzetem, és nagyon itt vannak szép az események, amiken részt vettünk. És itt a MIPA, amit mondott a Kriszta, most akkor az jutott eszembe, hogy hát igen, ez egy nagyon jó esemény.
2: Még
4: volt
2: egy füzet
4: két órán.
1: Igen, és ez csak most látom,
4: igen, és hogy ott az építész, aki tud is rajzolni. Én csak színezni tudok nagyon jól.
0: Kicsi lapokra rajzoltok.
1: Igen. Hát ugye nekem is ez a MIPA, tehát hogy például mind a ketten ott voltunk. Igen, tehát hogy itt általában azért nálunk nem a nagy lépték dominál, tehát hogy a többség szerintem ilyen A5-ös méretben dolgozik, már csak abban a szempontból is, hogy ezt könnyű magunkkal vinni. Van, aki tényleg egy tollal, egy füzettel dolgozik, és vannak nagyon komoly akvarelisták is közöttünk, akik viszont nagy léptékben is.
0: Hát most elszem. Így, hogy nézem ezt a katalógust, én már biztos, hogy nem mernék hozzátok csatlakozni.
1: Lehet, hogy az első füzeteinket kellett volna elhozni magunkkal, nem a legutóbbieket.
4: Igen, egyébként tényleg
0: nagyon
4: fejlődően
0: messziről mernélek benneteket.
4: Óriási léptékben lehet fejlődni, hogyha az ember folyamatosan csinálja, tényleg. Ez csak gyakorolni kell, és akkor eljut egy bizonyos
0: szintre. És kiállításban nem gondolkodtatok, hogy
1: Igen, csak
0: tehát a közös katalógus.
1: Igazából ez a csoport működéséből adódó állandó probléma, amire keressük a megoldást, hogy ez egy önkéntes alapon szerveződő, teljesen költségvetésmentes csoport, tehát hogy itt független emberek összegyűlnek, majd tovább mennek, és nincs mögöttünk lényegében intézményi háttér, és nincs mögöttünk anyagi háttér sem, tehát keressük mindig a lehetőségeket arra, hogy hogyan lehetne ebben tovább lépni. Egyelőre még nem találtuk meg a tökéletes megoldást. Az eseményeinket támogatják nagyon nagy lelkűen szponzorok, művészellátók, amikért nagyon hálásak vagyunk, és reméljük, hogy egyszer majd kiforja magát az is, hogy hogyan tudnánk egy olyan teret időnként befoglalni, ahol például kiállítást is tudunk létrehozni. Van hozzá elég nagy méretű anyag, igen.
0: Igen.
1: Igen.
2: Az előbb említetted, hogy volt egy nemzetközi konferencia.
1: Hát több is
2: vagy
1: volt.
2: Találkozó, több is volt. Hogy akkor ezekről mesélnél?
1: Igen, 2023-ban kezdtük először azt először akkor próbáltuk ki, hogy egy többnapos eseményt hogyan tudnánk megszervezni, és én akkor még itt nagyon fiatal csirke voltam itt a csoportban, tehát így rögtön ebbe vetettem bele magam lényegében az első hónapokban, és akkor még nem Budapesten, hanem Pozsonyban szerveztünk egy háromnapos találkozót, akkor ott a pozsonyi csoporttal együtt, tehát akkor ott elég sok kapcsolat született a helyiekkel, majd 24-ben már ide Budapestre szerveztük meg az első négy napos találkozónkat, ahova elküldtük lényegében a környező országok és a környező országok csoportjainak a meghívást, és sokan jöttek. Tehát, hogy nagyon nagy élmény volt, hogy nagyon sok volt arányaiban a külföldről érkező, és nagyon jó kis kapcsolatok alakultak ki, tehát van, aki azóta visszajött hozzánk, és azóta is így követjük egymás munkáját, mi is mentünk már máshova, és volt egy találkozónk 25-ben is, tehát tavaly nyáron, és most június végén volt tulajdonképpen a harmadik budapesti, de a negyedik nemzetközi találkozó. Most ezen körülbelül ilyen 50-en voltunk, és a csapatnak körülbelül harmada jött külföldről.
0: És hogyha ti egy informális csoport vagytok, akik erre nem mondjuk nem tudtok egy ilyen konferenciára pénzt lehívni vagy kérni, akkor ezt hogyan szoktátok megoldani? Vagy ez is támogatásokból? Vagy
1: támogatásokból, igen. Tehát, hogy kapunk, nem csak mondjuk művész eszközöket kaptunk, hanem volt, hogy anyagi támogatást is kaptunk, illetve abból tudunk még valamennyi összeget előteremteni, hogy készítünk pólót, és akkor ezt ebből valamennyit tudunk tartalékolni, de hát összességében ez ilyen körülbelül nulla költségvetésből forog.
2: Valamesen rendkívül sok önkéntes munkából.
1: Így van, főleg önkéntes
0: munkában. És úgyhogy a külföldieket el tudjátok szállásolni?
1: Nem. Tehát a szállással és az étkezéssel nem foglalkozunk.
0: Hanem a programot, saját maguk.
1: Programot biztosítjuk. Igen, mert hogy sokkal nehezebb lenne, tehát nagyon sokkal nehezebb lenne, hogyha ezzel kellene foglalkoznunk. Mindenki ki tudja választani a saját preferenciái szerinti szállást.
2: De hogy akkor ez ilyet más városok is szerveznek.
1: Így van,
2: és
1: igen.
2: Akkor végülis ők eljönnek, mert ez szimpatikus
1: így
2: nekik,
1: van,
2: hogy eljönnek
1: igen.
2: Budapestre rajzolni, közben veletek is találkoznak, tapasztalatcsere történik.
1: Nem mennek tovább, igen. Tavaly volt itt egy katalán hölgypáros, nagyon helyesek voltak, ők mondták, hogy akkor ők most Edinburghből jöttek, egy kicsit hazamentek, ott is rajzolgattak, és akkor most eljöttek hozzánk, és nem is tudom, hova mentek tovább. Tehát, hogy vannak, akik erre szervezik már uh-huh. az útjaikat. Hogy
2: és ti jártatok már valahol?
1: Igen. Igen,
4: sajnos én nem. Nem, de ami nem késik, az nem múlik, úgyhogy még jövőre akár lehet is.
1: Jövőre, igen. Én voltam most májusban Németországban, Dinkelsbühlben, ott egy nagyon lelkes, nagyon kedves hölgy rendezett szintén egy 4 napos eseményt, és akkor én ott voltam, és ott a korábbi években voltak többen is a csoportból, illetve minden évben van szimpózium, az már a nagyanya szervezi, tehát, hogy ha jól emlékszem, ez ilyen ezres, vagy több ezres létszámú volt idén Toulouse-ban, ahova mentek többen a csoportból, és tavaly pedig Poznánban volt. Tehát, hogy így Európában közel voltak, ahova így ki lehetett jutni könnyedén. Hát jövőre Toronto következik, úgyhogy az nagyobb álom lenne, igen. Igen. De hogy sokan vannak, akik így utaznak, és akkor rajzolnak, vagy azért jönnek, hogy rajzoljanak. Nagyon sok megkeresés van így a social media felületeken keresztül, hogy hello, itt fogok tölteni egy hetet, jövök Dél-Koreából, van éppen valami esemény, ahol tudunk találkozni, és akkor ezek szerintem fantasztikusak.
0: Ez nagyon jó, hogy már ennek van egy ilyen hálózata,
1: igen,
0: és akkor rátok írnak.
1: Igen.
2: Most egy kicsit ezen így elgondolkodtam, hogy ha veletek rajzol valaki, aki így jön, az milyen töbletet ad neki, hogyha egy ilyen programon vesz részt, mint hogyha ő elindul a városba, és akkor valahol leül és rajzolgat, mert hogy lesz egy jó közösségbe, bekerül, pecsétet gyűjt,
1: igen,
2: most itt látom.
1: Kap egy pecsétet, meg igen. A társaságunkat természetesen.
2: Hát igen, ilyen vagy, hogy esetleg nem tudom, hogy milyen tapasztalatot tudtok cserélni, nyilván nem rajztechnikai dolgokról.
1: De egyébként azt is lehet cserélni. Én nekem az a megélésem ezzel kapcsolatban, hogy nagyon más, hogy rajzolnak akár Németországban is, mint mi. Tehát nagyon más a technikai háttér, akár a minőségben, akár a használt eszközök mennyiségében.
2: Most így elnézve ezt a két füzetet, amit elhoztatok, nem tudom elképzelni, hogy milyen minőségi különbségek lehetnek.
1: Nem is minőségi.
2: Jobb eszközöket használnak.
1: Máshogy vagy dolgoznak. Tehát én úgy gondolom, hogy ha most így kitennénk sokat, akkor ki tudnám válogatni, hogy kik azok, akik nem Magyarországon rajzolnak, és nem tudom megmondani, hogy ennek az oktatása a háttere, vagy egyszerűen más az eszköz kínálat itthon, mint mondjuk kicsit arrébb, de felismerhető különbségek vannak. És nem pró vagy kontra, meg nincs jobb és rosszabb, hanem egész egyszerűen
2: mások,
1: igen, és szerintem ettől színes az egész.
2: De akkor egy ilyen találkozás alkalmával akár ilyen technikai részletekre is fény derülhet.
1: Így van.
2: És ez így változtat azon egyébként, ha megismertek egy új technikát, vagy próbálgatjátok, és akkor valami így bekerül a saját eszköztáratokba, vagy ez csak egy ilyen kiruccanás kísérlet, és Hát és marad az, amitől ilyen specifikus marad egy-egy város vagy ország?
4: Az biztos, hogy utána hazamegyek és megkeresem, hogy olyan füzetet hol lehet vásárolni, vagy olyan eszköz hol lehet megvásárolni.
1: Mert kell,
4: mert az olyan szenzációs
2: tehát volt. Tehát egy ilyen addiktív oldala is van ennek a működésnek.
1: Igen, és például nekem most Németországban volt az az élményem, hogy ott helyi kis ecsetgyártó céget meghívtak, aki bemutatta a saját terméket, nyilván vettem tőle, mert fantasztikus volt, és akkor így ilyenekkel azért így összefolynak a határok, és szerintem ez tök jó.
0: És akkor hol lehet veletek jövő héten találkozni? Szerdán?
1: Szerdán már nem, mert lezártuk a nyarat, így még a nyárnak. 5-én, szeptember 5-én a Zeneakadémiánál 10 órakor, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Legyenek bátrak, jöjjenek bátran, mert mindenkinek nagyon örülünk, hogyha jön.
2: És még egy néhány állomást meg lehet ismerni, hogy milyen helyszíneken fogtok még rajzolni, csak ilyen kedv csinálónak.
1: Igen, tehát 5-én fogunk menni a Zeneakadémiához, aztán kiruccanunk rá egy hétre Balatonboglárra a Gömbkilátóhoz, ez 12-én, úgyhogy ide lesz vonatos utazásra is lehetőség, lehet autóval is menni, ez még így szerveződik. A következő budapesti helyszínünk a szeptember 26-án 10 órakor van a Víg Színháznál, és akkor utána a két hetente minden szombaton 10 órakor először a Pesti Broadway, az Operett Színház Dália előtt, és utána pedig október 24-én az Operaháznál, és majd meglátjuk, hogy milyen időjárás lesz akkor, lehet, hogy még tudunk kint lenni, ha nem, akkor meg behúzódunk valami jó kis helyre.
0: És megtervezitek a téli programokat.
1: Igen.
2: Következő helyszíneket, hát sok sikert kívánunk a működésetekhez, meg nagyon sok új rajzoló, csatlakozzon hozzátok, meg tudjatok sokat utazni, és tanulni másoktól is.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Most mi is itt felkérjük, hogy egy kis zenét biztosítson számunkra, ezt követően pedig programajánlóval térünk vissza. If I had something to say to the world, see, let me explain.

0: Újra itt az Utcarádió, és ahogy ígértem a zene előtt, most egy kis programajánlóval szeretnénk kedveskedni nektek a hétvége előtt. Alice, kérlek, ismertesd, hogy
1: ismertessem a programokat, mert nagyon sok program lesz most a városba, és először is kezdjük akkor a tilos születésnapi buliával a Dürer kertbe, mert hogy 35 éves a tilos, és szeptember 4-én pénteken a Dürer kertbe várunk mindenkit programokkal, ingyenes a belépés, lesz tombola, bográcsok, adománypult, és természetesen várjuk a támogatásokat, ezekért cserébe lehet mindenféle mörcsöket, portékák közül lehet majd válogatni, lesz természetesen adománypult, és hát nagyon sok, úgy látom, hogy DJ-k lesznek, lesz DJ Titus, most csak így gyorsan így ránéztem a programokra, de lesz irodalmi dub techno, popdavec, csak most így az ismerősöket, akiket ismerek, az a Kanada Káosz, úgyhogy gyertek, mert várunk benneteket. Aztán ugye ezzel kezdtük, már bár ez jövő héten lesz, 4-én, de most egészen frissibe is lesz ezen a hétvégén három program is. Az egyik a Te Fest, a másik a Bakács Fest, és a másik pedig a Bartók Fest. Tehát három ilyen utcai fesztivál lesz, és akkor gyorsan mindegyikre meg is nyitom és mondom. Az egyiknél az annyira tudom a Bartók Festnek a programját, hogy holnap az egyik műsorvezető is leszek, úgyhogy ott reggel 9 órától várunk mindenkit, és mindig az van, hogy a Bartók Fest, ami az Újbuda Kulturális Központnak a szervezése, minden évben van egy témája, egy tematikája, amire ráépül ez a fesztivál, és most pedig a láthatatlanságról fogunk beszélni, tehát minden, ami láthatatlan, struktúrák, munkák, láthatatlan, a láthatatlan dolgokat fogjuk felszínre hozni, 40 civil szervezet lesz, 7 színpadi produkció, koncertek.
0: Mondj már egy példát a láthatatlanságra, tehát mondjuk, hogy ilyesmire gondolok, hogy de mondjuk ez ilyen Budapest százas egy kicsit, hogy van egy épület, amit kívülről látunk, de láthatatlan, hogy mi van belül, vagy,
1: igen, az
0: vagy
1: is
0: vannak láthatatlan társadalmi
1: osztályok, a másik az, hogy most én azt posztoltam, hogy reggel, mikor járok futni, látom, hogy a kertészek, akik már reggel 6-kor azért dolgoznak, hogy mire mi kimegyünk addigra, egyrészt tisztaság legyen,
0: Zöldeljenek a fák,
1: de beszélhetünk a láthatatlan munkásokról, vagy akiket én mindig külön szoktam említeni, az STK-ba dolgozó hölgyek, akik leveszik a vért, és ezt nap mint nap ilyen 200 embert azért megszúrnak, hogy...
0: És nem tud igazi személyes kapcsolat kialakulni.
1: És nem, az a fél percük van ahhoz, és mindig pontosan jól szúr, és tehát, hogy vannak olyan feladatok, amit egyszerűen nem értékelünk annyira, mint amennyire fontos, hogy a végén, mikor megkapom a papíron az eredményemet, viszont az az ő munkája, és azt én csak a papíron látom a végét. Úgyhogy, de 40 civil szervezet lesz 3 bolhapiac, tehát gyerekeknek is lesz bolhapiac, és lesznek koncertek, a nagy koncert az a 30Y, és de lesz csak neked kislány, most hirtelen pedig itt vannak mind a fejembe, hogy kik lesznek a fellépők, Csinszka, Fűranikó és Rutka Róbert, úgyhogy lesznek sokan, egészen estig leszünk. Ez lesz holnap 9 órától egészen éjfélig, és aztán mondanám a Bakácsfestet is, mert az is nagyon fontos, az pedig ma kezdődik egészen vasárnapig, ott is lesznek, nagyon jó koncertek lesznek, Bohemian Betyárs, Deva, Anima Sound System, és és még, még azt néztem, hogy lenne a bunkerbe, pedig lesznek az Eleven hús kis filmek, rövid filmek, és még mondanám a Te Fesztet, látom, hogy kevés az időm.
0: Az idő szorításában vagyunk.
1: Szorításában vagyunk, de azt is nagyon elmondanám a Te Fesztet, mert hogy az pedig az Andrássy úton és az Izabella úton van. Ma még elkapjátok bíborkáikat, a Bocskor bíborkáik fognak fellépni a Magashegyi Underground, de lesz Molnár Tamás, és Lóci játszik, ezt most akit nézem az oldalukon, tehát nagyon sok koncert lesz ott is, és mindenféle beszélgetések, séták, úgyhogy menjetek el.
0: Úgyhogy
1: elég.
0: Zsezseg a város.
1: Zsezseg.
0: Egy percünk van még?
1: Ja, még van még egy perc. Akkor még ezt a hat fejtsen már ki, mert most fogom tudni megnyitni ezt a, tehát az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körönt közötti szakasza, és hogy ez is teljesen ingyenes, tehát ezek mind ingyenesek, ezek a fesztiválok. Nézem egy pillanat, hogy milyen fellépők lesznek, lesz zumba, bemutató, jóga, vasárnap, bélaműhely gyerekeknek, igen. Ez is nagyon fontos.
0: Egy nagyon csak érdekes gyorsan programjuk is, lesz, igen, beszélgetős programjuk
1: igen, mindenféle kerékből, meg küllőkből készítik a hangszereket, ez gyerekeknek is, és felnőtteknek is nagyon jó. Nézem, de lesz a MÁV szimfonikus zenekara, részfúvós együttes, még Soltész Rezső is lesz, most látom, de a Baross Imre artista képző is fel fog lépni, úgyhogy sokan lesznek, de bíborkáik mindjárt kezdenek, menjetek oda.
0: Mi meg most végzünk, sziasztok, egy hét múlva újra Utca Rádió.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Köszi, Ali!
1: Köszi, hogy itt lehettem!
0: Köszi, Misi!
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, meg a narancsírét hallottátok. Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyóiratban olvashatunk, megmagyarázhatják, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a rédelhetés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. A magyar narancsírét hallottátok? Delfineket filmeztek rá Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbiológusok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál. A magyar narancsírét hallottátok?
2: Ezek voltak a hírek.
4: Sziasztok! Ez itt a Mérce és a Tilos Rádió nemzetközi politikai podcastja, a Forráspont. A mai adásban Ilan Pappéval, az izraeli új történészek talán legkiemelkedőbbjével, de mindenképpen legismertebb karakterével fogunk beszélgetni. A beszélgetés apropója Pirót Attila fordításában megjelent, az izraeli-palesztin konfliktus nagyon rövid története című munkája. Pappé professzort munkájáról, a kelet-európai zsidóság Izraelhez való viszonyáról, az általa vizionált egyállami megoldásról és sok másról kérdeztük. Professzor Pappé...
5: Pappé professzor, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nemrég jelent meg magyarul a könyve, az izraeli-palesztin konfliktus nagyon rövid története. Ez egy összetett, mély érzelmekkel átsőtt és több mint egy évszázada tartó véres konfliktus foglal össze egy nagyon rövid könyvben. Melyik az a kimondottan veszélyes mítosz vagy tévhit, amelynek lebontását a legsürgetőbbnek érezte az európai közönség számára?
6: Igen. Azt gondolom, hogy több olyan meghatározó mítosz is létezik, amelyet le kell bontani, mert óriási hatással vannak a palesztinai és izraeli emberek életére. De ha mindenképp egyet kell választanom, akkor azt a mítosz választanám, amely szerint Palesztina üres föld volt, mielőtt a cionista mozgalom odaérkezett. Ez a mítosz ugyanis magában hordozza a palesztinok dehumanizálását. Az, hogy nem ismerik el őket olyan emberekként, akiknek vannak céljaik, törekvéseik és joguk van saját hazájukhoz. Úgy gondolom, hogy ez a mítosz ma is széles körben él, és megmagyarázza, miért adják figyelmen kívül a palesztinokat. Vagy miért fosztják meg őket emberségüktől. Nem csak politikusok, hanem olyan emberek is, akik egyébként teljesen hétköznapi, erkölcsileg nagyon következetes álláspontot képviselnek más elnyomott vagy gyarmatosított népekkel kapcsolatban, a palesztinok esetében azonban már nem ugyanígy gondolkodnak. Mondok egy nagyon jó példát arra, hogy ez az elképzelés, miszerint Palesztina egy üres föld volt, milyen erősen él még ma is. Néhány évvel ezelőtt az Európai Unió akkori elnöke, egy német politikus, gratuláló üzenetet küldött Izraelnek a függetlenség napja alkalmából. Ebben gratulált Izraelnek ahhoz, hogy virágzóvá tette a sivatagot, hogy a sivatagot virágzó országgá változtatta. De mi volt ez a sivatag? A sivatag a cionizmus előtti Palesztina volt. Ha még egy képzett, kétségtelenül művelt és jól tájékozott politikus is ilyen feltételezésből indul ki, az jól mutatja, mennyire makacsul tartja magát ez az elképzelés. A könyvben az egyik célom éppen az, hogy minden lehetséges eszközzel a lehető legrövidebb formában megmutassam. Semmiképpen sem lehet a cionista bevándorlás előestéjének Palesztináját üres földként leírni. Ahogy a palesztinokat sem lehet másként meghatározni, mint Palesztina őshonos, benszülött népeként. Számomra ez a mi legfontosabb mítosz, mert minden más ebből következik. Minden más ebből vezethető le. Remélem, hogy ha csak szerény mértékben is, hozzájárulok ennek a koholmánynak a megbontásához, mert ez a hamis narratíva végső soron a helyszínen élő emberek életébe kerül.
5: Pappé professzor, szeretnék is áttérni Kelet-Európára, különösen Magyarországra. A második világháborút megelőzően a közép- és kelet-európai zsidóság összetett módon viszonyult az identitásához. Gyakran nem a cionizmussal összhangban, sokan asszimilációs mintákat követtek elsősorban. Ma viszont azt látjuk, hogy a hivatalos zsidó intézmények és a politikai elit körében szinte teljesen egységessé vált az izraelpárti irányvonal, köztük Magyarországon is. Hogyan értelmezi ezt az átalakulást? Nyilvánvalóan nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Shoah-t, a holokausztot és mindezt, ami történt. De az ön megítélése szerint miért vált a holokausztot követően a cionizmus a kelet-európai zsidó identitás meghatározó narratívájával?
6: Igen. Ahogy ön is helyesen mondta, sokan azok közül is, akik korábban kételkedtek a cionizmus érvényességében, a holokauszt után úgy érezték, hogy a cionisták gondolkodtak jól. Miután 6 millió zsidót népírtás áldozatává tettek, ez egyáltalán nem meglepő. Ugyanakkor továbbra is nyitott kérdés maradt, hogy valóban az volt-e a legjobb megoldás, hogy folytassák Palesztina gyarmatosítását és a palesztinok kisemmizését. Ez a kérdés a holokausztot követően is érvényes. Valójában azt is lehetett volna mondani, hogy a zsidóknak, a többi európai néppel együtt mindent meg kellett volna tenniük azért, hogy Európában, keleten, középen és nyugaton egyaránt olyan társadalmat építsenek, amely többé sem Európában, sem a világ más részein nem engedi meg, hogy népirtást kövessenek el. Hiszen tudjuk, hogy a II. Világháború során nem csak a zsidók millióit, hanem rajtuk kívül is sok millió embert lemészároltak és népirtás áldozatává tettek. Először Európában, majd a világ más részein is. Azt hiszem, itt egy nagyon fontos különbséget kell szem előtt tartani, mégpedig a zsidó intézmények és a zsidó emberek között. És ez nem csak Magyarországra igaz. Hajlamosak vagyunk a kettőt egynek tekinteni, pedig ez korán sincs.

Ez a koalíció nem új keletű. Egy rendkívül problematikus projektet kell életben tartani. Ha egy európai problémát a palesztinok rovására akarunk megoldani, az nem megy békés eszközökkel, ezt ki kell kényszeríteni. Ennek a koalíciónak egyik eleme a zsidó intézményrendszer. Ugyanakkor egyre több zsidó számára egyre kényelmetlenebb, hogy a projekt részének tekintik. Különösen, ahogy Izrael olyanná válik, ami ennek ma látjuk. Az Izrael párti szövetséghez kellenek a keresztény cionisták is, evangelikál keresztények, akik úgy hiszik, hogy Izrael állam létrejött egy isteni terv beteljesülése, amely Krisztus második eljöveteléhez vezet. Kell hozzá az iszlamofób, rasszista európai jobboldal is. Ők úgy érzik, hogy ugyanazzal az ellenséggel állnak szemben, mint Izrael. Ők a muszlim bevándorlókkal és a muszlim közösségekkel, Izrael pedig a saját muszlim lakosságával és a palesztinokkal. Hogy ez az analógia helytálló-e vagy sem, nem is lényeges. Ők úgy érzik, hogy közösek az érdekeik. Ide tartozik a hadipar és a biztonságipar is. Ezek jelentős hasznot húznak abból, hogy létezik egy olyan állam, mint Izrael, amely fegyverrendszereket fejleszt és alkalmaz, mégpedig rendkívül cinikus és szörnyű módon. Izrael folyamatosan a legkorszerűbb technológiákat veti be a palesztinok ellen, különösen a gázai övezetben. Ez növeli az izraeli fegyverexportot is, mert a vásárlók azt mondják, ezeket valós környezetben tesztelték. Ehhez még hozzátehetjük azokat a politikusokat is, akik Izraelt az úgynevezett zsidó-keresztény civilizáció részének tekintik. Ennek szerintük az volna a rendeltetése, hogy a nyugati civilizációt védje. Azt hiszem, ami az évek során egyre világosabban kirajzolódik ebben a koalícióban, az az elitek és a társadalom többi része közötti különbség. A politikai és gazdasági elitek, beleértve a zsidó közösségek vezetőit is, továbbra is könnyen megnyerhetők annak a szövetségnek, amely gyakorlatilag mentességet biztosít Izraelnek. Vannak, akiket ezért megfizetnek, mások attól tartanak, hogy ellenkező esetben veszélybe kerülne a politikai vagy gazdasági pozíciójuk. Ha azonban a civil társadalmat nézzük, vagy akár a zsidó közösségek egyszerű tagjait, már sokkal több bizonytalanságot és fenntartást érzékelhetünk a koalícióval szemben. Úgy gondolom, ez a tendencia folytatódni fog. Izrael végül olyan szövetségesekre lesz utalva, akik nem erkölcsi alapon támogatják, csupán azért, mert érdekükben áll. De mi történik akkor, ha egy nap már nem áll ez érdekükben? Akkor miképp fog túlélni Izrael? De hadd tegyek hozzá még valamit. Akár pontos történelmileg ez az értelmezés, akár nem, úgy érzem, sok kelet-európai kormány, sőt az értelmiség egy része is úgy látja, hogy a saját államaik, finoman szólva, nem védték meg a zsidó közösségeket. Azt hiszem, ez Magyarországra különösképpen igaz. Egyes államok nyíltan együttműködtek a nácikkal, de a többi ország is tehetett volna többet, mint amit megtett. Izrael ezt a bűntudatot nagyon ügyesen használja ki. Másfajta nyomást lehet gyakorolni Németországra vagy Magyarországra, mint például Nagy-Britanniára. Van ennek egy ironikus vetülete. Minél inkább együttműködött egy ország a nácikkal a II. Világháború idején, annál inkább Izrael párti ma. Az intézményes zsidó vezetés továbbra is úgy gondolja, hogy a zsidók védelme érdekében szükség van a zsidó államra. Ugyanakkor, amennyire én látom, a zsidók közül sokan felismerik, hogy ma a világon Izrael a legveszélyesebb hely, ha az ember zsidó.

0: And this is something that, again, these are processes that will become clear, I think, to people as we move on in time.
1: How can Central and
2: Mit
1: Eastern
2: gondol,
1: Europe
2: hogyan tudná Közép-
1: come
2: és
1: up and close
2: Kelet-Európa
1: this gap
2: áthidalni ezt a
1: between the
2: szakadékot Európa
1: outside
2: két
1: of
2: fele
1: Europe?
2: között?
1: Because what you just
2: Mert abból,
1: explained
2: amit az imént
1: I
2: elmondott, azt
1: believe should
2: gondolom,
1: raise
2: hogy a
1: the
2: saját
1: alarm in
2: érdekükben
1: the
2: a
1: Eastern
2: közép- és kelet-európai zsidó
1: European
2: közösségeknek is le kellene vonniuk
1: society
2: bizonyos
1: also, like they are
2: következtetéseket.
1: actually the rank and
2: Hiszen azt
1: file
2: látjuk,
1: are
2: hogy
1: actually
2: Európa
1: aligning
2: ezen felén
1: themselves
2: az
1: with
2: emberek végül radikális
1: radical
2: jobboldali erőkkel kerülnek
1: right-wing
2: egy
1: people,
2: oldalra. A
1: which is
2: történelem pedig
1: really
2: azt
1: more or
2: igazolja, hogy
1: less
2: ez nem
1: probably not the
2: feltétlenül
1: best
2: túl jó
1: choice,
2: ötlet.
1: but
2: A
1: right now
2: rövidtávú
1: this
2: kölcsönös
1: seems to be
2: érdek ma
1: out
2: mégis
1: of
2: ezt
1: convenience,
2: eredményezi.
1: right? So
2: Mit
1: what
2: gondol,
1: can
2: mit tehetünk
1: we
2: mi
1: and
2: Közép- és Kelet-Európában?
1: Europeans
2: Mit
1: institutions
2: tehetnek a
1: here
2: civil
1: from
2: mozgalmak és
1: this
2: az
1: point of view?
2: intézmények?
1: What's your view on that?
0: Yeah, I agree. It's a huge
2: Igen,
0: challenge.
2: egyetértek, ez
0: We need
2: óriási
0: an
2: kihívás.
0: activist,
2: Sőt, ehhez még
0: Russophobic sort
2: hozzátehetjük
0: of
2: a
0: Russian
2: ruszofób
0: Russia, right?
2: idegenellenességet is, és
0: Which
2: már
0: is
2: is létrejön
0: again
2: egy
0: a
2: még erősebb
0: stronger
2: szövetség, amely
0: alliance.
2: azt
0: Again,
2: mondja,
0: we have to be
2: Izrael oldalán
0: on
2: kell
0: Israel's
2: állnunk.
0: side. I think that
2: Azt gondolom, vannak dolgok, amelyeken lehet változtatni, és vannak, amelyeken nem.
0: the things one can do, I
2: Lehet
0: think,
2: például
0: is that
2: változtatni azon a
0: we sense,
2: meggyőződésen,
0: and you, we
2: hogy
0: started
2: ez
0: the
2: a kérdés
0: conversation with that,
2: túlságosan bonyolult.
0: that this is very
2: Ezzel kezdtük ezt a
0: sophisticated and
2: beszélgetést is.
0: complicated. And if
2: Sokan
0: I'm
2: úgy
0: wrong, I
2: gondolják, hogy aki
0: hired
2: nem
0: a
2: ezzel foglalkozó
0: scholar
2: tudós vagy
0: or a
2: újságíró,
0: journalist
2: annak nincs
0: who
2: elég ismerete ahhoz, hogy
0: specializes in
2: véleményt
0: this topic,
2: alkothasson róla.
0: cannot really have enough knowledge to have an opinion, even if
2: Még
0: I'm a
2: akkor
0: good
2: sem, ha történetesen zsidó.
0: And
2: Szerintem ez
0: I think
2: egyszerűen
0: so
2: nem
0: too.
2: igaz.
0: That's why I do
2: Ezért
0: hope
2: remélem, hogy a könyv
0: it
2: Magyarországon is
0: becomes
2: olyan
0: popular
2: sikeres
0: and
2: lesz,
0: confident in
2: mint
0: so
2: sok
0: many
2: más
0: other countries.
2: országban.
0: Because what the book, I
2: Mert
0: hope,
2: reményeim szerint
0: says,
2: a könyv
0: no,
2: éppen azt üzeni.
0: you know, you
2: Nem,
0: can
2: ez nem
0: devote
2: így
0: a
2: van.
0: few days
2: Néhány
0: and
2: napot rá
0: develop
2: lehet
0: an
2: szánni, és már is sokkal
0: understanding.
2: jobban megérthető ez
0: And
2: a
0: at least
2: konfliktus.
0: you can be, at
2: Bárki ki
0: least
2: tudna
0: be able
2: alakítani róla egy
0: to
2: erkölcsi álláspontot.
0: adopt a moral
2: Hogy az
0: posture,
2: erkölcsi álláspont
0: looking
2: később
0: at the right and
2: cselekvésre
0: wrong,
2: ösztönöze
0: looking for
2: bennünket, vagy
0: forces
2: sem,
0: then lead
2: az
0: you
2: már
0: to
2: egy
0: be
2: másik
0: active or
2: kérdés.
0: not active, but at least I hope it
2: De
0: immunizes people a
2: remélem,
0: little bit
2: hogy legalább
0: from
2: bizonyos mértékig
0: the
2: ellenállóbbá
0: narrative
2: teszi az embereket
0: towards the
2: azzal a
0: Israel
2: narratívával
0: alliance, the
2: szemben,
0: Palestinians,
2: amely teljesen
0: sees
2: megfosztja
0: every Muslim
2: emberségüktől a
0: and Israel
2: palesztinokat,
0: as a
2: amely
0: legitimate
2: Izrael
0: threat,
2: minden bűncselekményét
0: and every terrorist
2: önvédelemként,
0: act by the
2: a palesztinok
0: Palestinians
2: minden
0: as
2: önvédelmi
0: terrorism.
2: cselekedetét
0: You know,
2: pedig
0: I hope that this
2: terrorizmusként állítja be.
0: would at least
2: Remélem,
0: challenge
2: annyit legalább
0: the
2: sikerül
0: way
2: elérni, hogy
0: being treated.
2: megkérdőjelezzük ezt a
0: Now,
2: keretezést.
0: challenging narrative that
2: Persze nem könnyű megkérdőjelezni
0: supported
2: azokat a
0: by
2: narratívákat,
0: state
2: amelyeket államok,
0: services,
2: oktatási rendszerek és
0: academic
2: tudományos
0: systems,
2: intézmények támogatnak,
0: is not easy
2: hiszen
0: because
2: ezeket
0: you need
2: éppen
0: to
2: azokban
0: work
2: az
0: with these
2: intézményekben lehet
0: institutions,
2: megkérdőjelezni,
0: use the
2: amelyek
0: narrative,
2: előállítják és
0: you know.
2: fenntartják őket.
0: You don't start
2: Nem elég az utcán
0: from the
2: megszólítani
0: person you
2: embereket és
0: speak
2: azt
0: to,
2: mondani,
0: talk to them,
2: várjon csak egy
0: and say, wait
2: pillanatot,
0: a minute,
2: van
0: that's
2: egy
0: not
2: másik
0: what I
2: nézőpont
0: do,
2: is,
0: I would like
2: szeretném,
0: to
2: ha
0: hear
2: azt is
0: that.
2: meghallgatná.
0: You need to
2: El
0: go
2: kell jutni
0: to
2: azokhoz
0: people
2: is,
0: who
2: akik
0: I'm
2: meggyőződésem
0: sure either
2: szerint rendelkeznek a kellő
0: don't have
2: ismeretekkel,
0: enough, but
2: csak
0: are
2: félnek
0: afraid. You
2: megszólalni.
0: know, this is all
2: És
0: a form
2: tudjuk,
0: of
2: hogy ez az egész nyugati tudományos
0: Westernization,
2: világban így
0: people
2: van.
0: are afraid
2: Sokan azért nem
0: to
2: mernek
0: take a
2: határozott
0: position
2: álláspontot
0: on
2: képviselni
0: Palestine
2: Palesztina
0: because
2: ügyében,
0: it can
2: mert
0: cost
2: attól tartanak, hogy
0: jobs,
2: elveszíthetik az
0: protection, and
2: állásukat,
0: so on.
2: felfüggeszthetik
0: All
2: őket,
0: people really
2: és
0: don't
2: így
0: know, but
2: tovább.
0: I don't believe there are many of them
2: Azokból pedig,
0: anymore. I
2: akik
0: think it's
2: valóban nem
0: more a
2: ismerik a
0: matter of
2: tényeket,
0: moral
2: szerintem ma már
0: courage
2: nincs sok.
0: and fear rather than
2: Úgy gondolom,
0: strength
2: ma inkább
0: rather than
2: erkölcsi
0: strength.
2: gyávaságról és
0: And that
2: félelemről
0: to
2: van szó,
0: fight
2: mint
0: against this,
2: tudatlanságról.
0: you need to find alternative ways
2: Ezzel
0: of
2: szemben
0: doing
2: úgy
0: it.
2: lehet fellépni, hogy
0: Students,
2: alternatív utakat találunk
0: educators,
2: a diákokhoz,
0: teachers,
2: az oktatókhoz, a
0: media,
2: tanárokhoz és a
0: alternative media,
2: médiához.
0: it's not possible
2: Ha az
0: today,
2: állami médián keresztül ez nem
0: people.
2: lehetséges, akkor
0: And
2: alternatív médiumokon keresztül.
0: the frustrating, I know it
2: Én már
0: sounds
2: több mint
0: weird,
2: 50 éve
0: how
2: foglalkozom
0: true it
2: ezzel,
0: is,
2: és
0: but I'll tell
2: elmondhatom,
0: you the
2: hogy mi a
0: frustrating
2: legfrusztálóbb
0: part
2: dolog
0: of it.
2: ebben az egészben.
0: There is no shortcut.
2: Éppen
0: It's
2: az,
0: hard
2: hogy
0: work
2: nincs
0: every day,
2: varázsütésre működő
0: but
2: megoldás.
0: eventually I think pays
2: Minden
0: off.
2: egyes nap kemény
0: But it
2: munkáját
0: doesn't
2: igényli,
0: happen
2: amely végül
0: overnight.
2: szerintem
0: It takes
2: meghozza az
0: time. I think
2: eredményét. De nem egyik
0: those of
2: napról a
0: us who are
2: másikra,
0: working in the
2: idő
0: Western
2: kell hozzá.
0: academia have
2: Azt hiszem, akik
0: some
2: a nyugati egyetemeken
0: difficulty
2: dolgoztunk ezen, maradandó
0: understanding
2: eredményeket értünk
0: in
2: el.
0: most universities
2: Ma Nagy-Britannia és az
0: recently
2: Egyesült
0: in the
2: Államok
0: United States
2: egyetemeinek
0: nowadays,
2: többségén
0: you teach
2: Palesztinát
0: and
2: nagyjából
0: research
2: úgy oktatják és
0: Palestine
2: kutatják, ahogyan
0: more or less
2: kell.
0: as it should be done. Whereas 25
2: 25
0: years
2: évvel ezelőtt
0: ago,
2: ezeken a
0: those
2: helyeken szinte
0: beliefs were
2: kizárólag
0: replaced
2: az
0: with
2: izraeli
0: only
2: zionista
0: Western
2: narratívával
0: Arabian and
2: lehetett
0: Islamic
2: találkozni.
0: narratives.
2: Tehát
0: So it's
2: lehetséges,
0: possible. It's
2: valóban
0: possible. And there
2: lehetséges.
0: was a, and there's a very strong
2: Pedig
0: Zionist
2: mindkét
0: movement
2: országban rendkívül erős
0: that
2: zionista lobby
0: rejected that
2: igyekezett
0: kind of
2: megakadályozni ezt a változást.
0: transformation. And
2: Mégis
0: transformation
2: bekövetkezett.
0: happened. But of course, this is not enough.
2: Persze ez önmagában nem menti meg a palesztinok életét, hiszen nem pusztán azért dolgozunk, hogy legyenek jó történelemkönyveink, hanem azért, mert a történelem is része annak az eszköztárnak, amelyel megfosztják emberségüktől a palesztinokat, és igazolják mindazt, amit velük tesznek. Ezért foglalkozunk a történelemmel, nem pusztán a valóság iránti intellektuális érdeklődésből. Úgy gondolom, hogy meg lehet ingatni azt a narratívát, amely felmentést ad ezek alól a cselekedetek és politikák alól. De ahogy már mondtam, nincs megoldás varázsütésre. Bátorságra is szükség van, mert ennek ára lehet. Mondok egy példát. Ha egy brit egyetemi oktató, vagy akár egy egyetem vezetője, rektora vagy alkancellárja, azt mondja, hogy támogatja az ukrán nép függetlenségi küzdelmét, akkor nem kell félteni a karrierjét. Ha viszont azt mondja, hogy visszataszítja, amit Izrael Gázában tesz, na az már egy egészen más helyzet. Annak nagyon is komoly következményei lehetnek. Mindkét esetben erkölcsi meggyőződésből szólal meg, mégis háromszor is meggondolja, mielőtt Palesztinával kapcsolatban erkölcsi álláspontját nyilvánosan kimondaná. Ezért kell összefognunk és hálózatokat építenünk. Nem elég erkölcsi alapon megszólalni, a tényeket is ismernünk kell. Amikor például Izraelt apartheid államnak nevezem, vagy amikor nem csak én, hanem sokan mások is, azt állítjuk, hogy ami 1948-ban történt, etnikai tisztogatás volt, hogy ami Cisjordániában történik, szintén etnikai tisztogatás, vagy hogy ami Gázában történik, népirtás. Ezt nem egyszerűen azért mondom, mert Ilan Pappé vagyok. Azért mondom, mert történész vagyok. Ismerem az etnikai tisztogatás fogalmát. Ismerem az apartheid meghatározását, és ismerem a népirtás jogi és tudományos definícióját is. Ehhez következetesen ragaszkodnunk kell. Meg kell értetnünk az emberekkel, hogy ezek nem pusztán politikai állásfoglalások. Ezek annak az eredményei, hogy valaki szembenéz a valósággal, és nem fél nevén nevezni azt, ami történik. Nem fél attól, hogy ez esetleg az állásába, a pozíciójába, vagy a népszerűségébe kerülhet.
3: Visszatérve az imént említett koalícióra. Nemrég olvastam egy cikket a Le Monde Diplomatique-ban Narendra Modi és Benjamin Netanyahu új keletű szövetségéről. Mint a világszerte kirajzolódna egy tendencia. Nem csak Európában, hanem máshogy is. Etnonacionalista kormányok és politikai erők sorakoznak fel Izrael mögött. Ezt ön is így látja? Milyen anyagi és nem anyagi érdekek fűzik ezeket az etnonacionalista államokat Izraelhez? És mit jelent mindez az ott élő zsidó közösségek számára, különösen azoknak, akik nem értenek egyet az izraeli kormány politikájával?
2: Igen, azt hiszem érdekes jelenség, hogy az etnonacionalizmus erősödése nem minden országban ugyanúgy működik. India jó példa arra, amiről beszél. Ennek az az oka, hogy a mai indiai etnonacionalizmus erősen iszlamofób is. A kapcsolat tehát nem egyszerűen két etnonacionalizmus között jön létre. Az egyik oldalon egy iszlamofób etnonacionalizmust látunk, egy olyan párt részéről, amely a hinduizmust nacionalista ideológiává formálta. A másik oldalon egy olyan államot, amely a judaizmust alakította nacionalista ideológiává. Ugyanakkor vannak egészen más példák is, vegyük Tájföldet. Ott is erősödik a nacionalizmus, részben a Kambodzsával fennálló határvita miatt. De a nacionalista hangulatot az is táplálja, hogy sok izraeli vásárol földet és ingatlan Tájföldön, ami felhajtja az ingatlanárakat. Ennek következtében a táj etnonacionalizmus egyik célpontjává éppen az ott élő izraeliek váltak. Hasonló jelenség figyelhető meg Görögországban is, ahol az Izraelből odaköltöző izraeliek gyakran rendkívül agresszíven lépnek fel a gazdasági érdekeik érvényesítésében. Vagyis nem mindenütt ugyanazt a folyamatot látjuk. Abban viszont egyetértek, hogy amikor az etnonacionalizmus szorosan összekapcsolódik egy vallási identitással, akkor kirajzolódik egy mintázat. Ha nem iszlám vallási identitáshoz kötődik, mint India esetében, akkor könnyen kialakul egyfajta rokonszenv Izrael iránt. Ugyanakkor léteznek olyan etnonacionalista mozgalmak is, amelyek az iszlámhoz kapcsolódnak. Ezek természetesen nem Izrael barát politikát eredményeznek, hanem ellenkezőleg. Itt Izrael bírálata erősödik. Ezért óvatosnak kell lennünk az általánosításokkal. Az viszont általános érvényű, hogy az etnonacionalizmus bárhol is jelenik meg, nem pozitív jelenség. A nacionalizmus számomra kezdettől fogva egyszerre hordozott pozitív és negatív elemeket. Egyrészt magában hordozta a gyarmati uralom vagy a birodalmak alóli felszabadulás gondolatát. Másrészt azonban már kezdetektől jelen volt az a logika is, hogy azért tudom, ki vagyok, mert tudom, hogy ki nem vagyok. És akik nem tartoznak közénk, azoknak esetenként nincs is helyük közöttünk, mert veszélyeztetik a születő nemzet tisztaságát. Erre jó példa az osztrák-magyar monarchia fölbomlása és a kis nemzetállamok létrejötte. Úgy gondolom, hogy ma az etnonacionalizmus, nem mindenütt, de a világ számos részén a befogadás és a kirekesztés új szervező elvévé vált. Csak hogy a népesség mozgása, a klímaváltozás és a globális migráció miatt a világ egyre kevésbé lesz etnikailag homogén. Éppen ezért rendkívül veszélyes, ha egy társadalom demográfiai összetételét szélsőséges vallási vagy etnonacionalista szempontok szerint akarják alakítani. Én ebben a tekintetben még a vallásnál is veszélyesebbnek tartom az etnonacionalizmust. Az etnonacionalisták ugyanis gyakran haladónak tekintik magukat, éppen mert lehetnek teljesen szekulárisak, és azt mondhatják, hogyan is lehetne bennünket, ateistákat, moderneket, szekulárisakat, a vallási fundamentalistákhoz hasonlítani. Miközben ők is meg akarják határozni, hogy ki tartozik a közösséghez, és ki nem. Izrael nagyon jól együtt tud működni az ilyen típusú etnonacionalista mozgalmak, feltéve, hogy azok nem a keresztényeket vagy nem a hindukat tekintik idegennek, mint ahogy Indiában látjuk. Én egy olyan világot tartanék kívánatosnak, ahol a politika kevésbé épül az etnonacionalizmusra és a vallás szélsőséges értelmezéseire. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne tiszteletben tartani a vallási hagyományokat, vagy magát a vallást. A kettő nem zárja ki egymást. De egy ilyen világ sokkal élhetőbb lenne azok számára is, akik magyar uralom vagy elnyomás alatt élnek, például a palesztinoknak. Elég, ha megnézzük Palesztinát 1948 előtt, vagy akár az Oszmán Birodalom utolsó évtizedeiben. Természetesen nem idealizálom az Oszmán Birodalmat. De az identitás akkor még nem etnonacionalista volt, hanem etnokulturális, vagy etnovallási. A különböző közösségek együtt éltek, egymás mellett. Nem tökéletes harmóniában. Természetesen nem. De a különböző etnokulturális és etnovallási csoportok hétköznapi együttélése normális volt. Aztán megjelent az európai nacionalizmus, pontosabban a romantikus nacionalizmus, amely az imperializmussal és a cionizmussal összekapcsolódva a csoportok sokszínű mozaikját nemzetállamokká alakította. Ez nem javított a közösségek közötti viszonyokon, sokkal inkább kiélezte a konfliktusokat. Egyes esetekben pedig végül az első világháború után létrehozott nemzetállamok felbomlásához vezetett. Ezt láttuk Szíriában, és a veszély fennáll Libanonban, Irakban, Líbiában és Jemenben is.
3: Legutóbbi könyvében, az Israel is on the Brink, Izrael a szakadék szélén című kötetben azt a provokatív állítást fogalmazza meg, hogy Izrael jelenlegi formájában nem fenntartható, az összeomlás szélére sodródott. Felvázolná azokat a belső és külső tényezőket, amelyek ön szerint a szakadék szélére sodorták az országot?
2: Ahogy a cím is mondja, a szakadék szélén áll. A szakadék széléről persze általában még nem elkerülhetetlen a mélybezuhanás. Én azonban nem látom jelét annak, hogy bárki belülről megpróbálna megállítani ezt a folyamatot. Először is a belső folyamatokról beszélnék, amelyek mindenek előtt magára az izraeli zsidó társadalomra nézve rombolóak. Az egyik ilyen a demokratikus működés minden formájának feladása. Támadás éri mindazokat az intézményeket, amelyek szerintem nem túl nagy sikerrel, de ez most mellékes. Legalább megpróbálták Izraelt nem csak a zsidó etnikum államaként, hanem demokratikus államként is fenntartani. A 2000-es évek eleje óta ezek az intézmények folyamatos támadás alatt állnak, és ez rendkívül sikeresnek bizonyult. Meggyőződésem, hogy Izrael soha nem volt valódi demokrácia. A 90-es években sokan vitatták ezt az állításomat. 2026-ban viszont már sokkal többen értenek egyet azzal, hogy Izrael nem tekinthető demokratikus államnak. Felmerül a kérdés, fenntartható-e egy nyíltan nem demokratikus Izrael olyan módon, ahogyan a Közel-Kelet egyetlen demokráciája fenntartható volt, amint Izrael magára hivatkozott. Hogy ez a meghatározás helytálló-e vagy sem, ebből a szempontból mellékes. Ez tehát az egyik tényező, az izraeli zsidó választók egyértelmű döntése, mely szerint a demokráciát már nem tekintik a társadalmi élet alapvető elevének. A Haaretz nemrég közölt egy felmérést végzős középiskolások körében. A válaszadók döntő többsége szerint a demokrácia nem különösebben fontos érték. Ugyanez a többség ráadásul a palesztinokkal és az arabokkal szemben olyan fokú rasszista előítéleteket mutatott, amilyeneket korábban nem tapasztaltunk. Ők jelentik Izrael következő nemzedékét. Amikor tehát azt mondom, hogy Izrael a szakadék szélén áll, és látom, hogyan gondolkodnak a mai 18 évesek, mély aggodalom tölt el amiatt, hogy mi fog történni 10 vagy 20 év múlva. Ez az egyik folyamat, amely a szakadék felé sodorja az országot. A másik inkább kézzel fogható politikai természetű probléma. Izraelt túszul ejtette egy olyan csoport, amely messianisztikus és rendkívül cinikus politikusokból áll. Amikor a messianisztikus gondolkodású emberek összefognak a cinikus politikusokkal, az a lehető legveszélyesebb párosítás. Ugyanezt tette lehetővé a fasizmus megerősödését számos országban az 1930-as években. Ez a politikai elit bármiáron fenn akarja tartani a hatalmát. És úgy gondolja, hogy ennek két hatékony eszköze van. Az egyik a folyamatos háború, mindegy is, hogy kivel. A másik pedig egy belső ellenség kijelölése. Minden fasiszta rendszernek szüksége van belső ellenségre, anélkül nem működik. Na, ők kettőt is találtak. Az egyik természetesen a palesztin nép. Második ellenségként újabban megjelölték a progresszívabb, liberálisabb, szekuláris zsidókat. Ez teremti meg Benjamin Netanyahu politikai túlélésének alapját. Vajon korábbi, erkölcsi alapú, vagy akár cinikus támogatói közül hányan lesznek hajlandók továbbra is támogatni egy olyan országot, amely nyíltan antidemokratikus, egyre inkább fasiszta jegyeket mutat, és egyre agresszívebben viselkedik a szomszédaival szemben? Ennek a politikának a fenntartásához ráadásul állandó hadigazdaságra van szükség. Egy hadigazdaságban háttérbe szorulnak a szociális kiadások és a társadalom szükségleteit szolgáló beruházások. Ennek jelei már ma is jól láthatóak Izraelben. Ráadásul az izraeli hadsereg nagy rész tartalékosokra épül, nem hivatásos katonákra, akiknek folyton a sereggel kéne lenniük. Ez a politika folytatódik. Ezek az emberek egy idő után egyáltalán nem tölthetnek időt a családjukkal, nem vehetnek részt a gazdaságban. Meddig lehet ezt fenntartani? És mindezt úgy, hogy Izrael jelenleg nem is hagyományos államokkal áll háborúban, hanem két viszonylag kis gerilla szervezettel, Libanonban és Gázában. Mi történne, ha Egyiptom, Szíria vagy Jordánia egyszer azt mondaná, elég volt? Nem is kellene tényleges háborút indítaniuk, elég lenne háborúval fenyegetőzniük. Vajon ez a hadsereg képes lenne kezelni egy ilyen helyzetet? Hozzátartozik a képhez, Izrael egyre növekvő nemzetközi elszigetelődése is. Nem elsősorban a kormányok részéről, hanem a civil társadalom felől. A történelemből, például Dél-Afrika esetéből tudjuk, hogy a civil társadalom erkölcsi állásfoglalása előbb-utóbb a kormányokra is hatással lesz. Nem egyik napról a másikra, de ez be fog következni. Ráadásul a fiatalabb zsidó nemzedék számára egyre kényelmetlenebb, hogy Izraellel azonosítják. Különösen igaz ez az Egyesült Államokban, amely a legnagyobb jelentőségi diaszpóra. Sokan közülük arra jutnak, hogy a legjobb, ha csatlakoznak a palesztin szolidaritási mozgalmakhoz. És akkor még nem beszéltem az arab világban bekövetkező lehetséges újabb forradalmi hullámokról. Az arab tavasz korán sem ért véget, és a palesztinok is képesek lehetnek nagyobb egységet teremteni. A fiatalabb palesztin nemzedék sokkal egységesebb és határozottabb, mint a jelenlegi, megosztott politikai vezetés. Mindez nem sok jóval kecsegtet Izrael számára. Persze, ha irányt változtatna, akkor egészen más jövő is elképzelhető lenne. Csak hogy én jelenleg nem látok olyan belső folyamatot, amely ebbe az irányba mozdítaná le az országot. Én ezt egy vezető nélküli, teljes sebességgel szágoldó vonathoz hasonlítom. Egyelőre még nem kezdte meg a zuhanást, ezért útközben mindent letarol. De a pálya végén nincs állomás. Ott egy szakadék vár rá.
4: Ugye az új könyv címe szerint Izrael a szakadék szélén áll. Ön azonban már többször is magát a szakadékot is említette. Beszéljünk tehát arról, mi jöhet ezután. Mi léphet a cionista állammodell helyébe, ha összeomlik, vagy valamiképp megszűnne létezni? Ön régóta egyetlen demokratikus állam létrehozását szorgalmazza, ugye ez a köznyelvben az úgynevezett egyállami megoldás. De a gyakorlatban hogyan lehetne megakadályozni egy véres polgárháborúba, vagy egy súlyos humanitárius katasztrófába torkolló totális összeomlást, amely palesztinok és izraeli zsidók millióit sodorná veszélybe?
2: Igen, ez nagyon jó kérdés. És természetesen engem is foglalkoztat. Nagyon szeretném, ha Izrael dekolonizálódna, ugyanakkor történészként jól tudom, hogy számos példa mutatja, hogy a dekolonizáció nem feltétlenül vezet jobb eredményhez, vagy jobb politikai rendszerhez. Valamelyes derülátó vagyok, ugyanakkor realista. Nem gondolom, hogy könnyű folyamat lesz, és attól tartok, sajnos az erőszak sem lesz teljesen elkerülhető. Mégis úgy vélem, hogy összességében pozitív lehet a végkimenetel, és ennek két oka van. Az első talán kissé szokatlanul hangzik, de úgy érzem, jól ismerem a palesztin társadalmat, és nem hiszem, hogy a palesztinokat alapvetően a bosszúvágy vezérelni. Természetesen általánosítok, de szerintem a legtöbb palesztin egyszerűen normális életet szeretne élni. Olyat, amelytől én már 120 éve megfosztják. Ha pedig valaki normális életre vágyik, akkor a változás másnapját nem a bosszúállásra akarja felhasználni. Úgy gondolom, inkább Desmond Tutu és Nelson Mandela dél-afrikai útját számukra példaértékű, mint Robert Mugabe zimbabwei példája. Remélem, hogy ebben igazam van, mert ez döntő fontosságú. Másrészt, és ezt sajnálattal mondom, szerintem nem minden Izraelben élő zsidó lenne hajlandó olyan államban élni, amely nem apartheid állam. Azt remélem, hogy ezért azok, akik felismerik, hogy ez hosszú távon mindenki számára előnyös helyzet lehet, inkább egy új ország felépítésében vesznek majd részt, mintsem hogy a régi rendszer fenntartásáért küzdjenek. Van még egy harmadik szempont is. Erről a könyvben is írok. Palesztina nem elszigetelten létezik, hanem egy térség részeként. Ha a régióban kedvező politikai folyamatok indulnak el, akkor talán az állam és a politikai rendszer átalakulása sem kizárólag Palesztinára korlátozódik majd. Lehet, hogy ezt ma nehéz elképzelni, de elképzelhető, hogy az olyan gyenge nemzetállamok szerkezete is átalakul, mint Libanon, Szíria vagy Jordánia. Ezeket az országokat ma sokszor nem egy erős nemzeti identitás tartja össze, hanem inkább a fennálló rezsimek és politikai vezetőik. Talán még Egyiptomban is elindulhatnak pozitív változások. Nem akarok jóslatokba bocsátkozni, mert ezt senki nem láthatja előre. De még nem vesztem el teljesen a hitemet az emberiségben, addig nem feltételezném, hogy a térség népei örökké a bosszúállás és pusztítás alapján fordulnak egymáshoz. Szerintem sokkal inkább az újjáépítés és az újrakezdés érdekli őket. Persze nem mindenkit és nem mindig. De ahogy a könyvben is írom, én a folyamat végén egy demokratikus államot látok magam előtt, egy olyan államot, amely mélységeket hordoz, amelyet hosszú és fájdalmas út vezetett el a demokráciáig, és amelynek továbbra is számos problémával kell majd szembenéznie. Nagy különbség van a között, amikor egy társadalomnak a hétköznapi problémáival kell megküzdenie, és a között, amikor maga a fennmaradása forog kockán. Nem igazságos a palesztinoktól azt várni, hogy ma a jövőbeli normális életről beszéljenek, amikor sokan a megsemmisítés veszélyével néznek szembe. Mit várhatunk olyan emberektől, akiknek a puszta léte is veszélyben van? De mi történik majd akkor, ha ez a létfenyegetettség megszűnik? Erre a saját aktivizmusomból tudok példát mondani. Tagja vagyok az Egy Demokratikus Állam mozgalomnak. A mozgalomban izraeli, ciszjordániai és gázai palesztinok vesznek részt, egy kisebb csoport izraeli zsidó mellett. A gázai népirtás után a gázai barátaink azt mondták nekünk, lehet, hogy nem most jött el az ideje annak, hogy az együttélésről beszéljünk, azok után, amit ezek az emberek tettek velünk. És hozzáteszik, jogosan, hogy nem csak azért, ami történt, hanem azért is, mert azt látjuk, hogy az izraeli zsidók 92%-a támogatta a népirtást. Hogyan várhatnák tőlünk, hogy most az együttélésről beszéljünk velük? Ezt a reakciót ebben a pillanatban teljesen megértem. De nem hiszem, hogy ez a pozíció örökké fennáll. Ezért továbbra is hiszünk az egy demokratikus államról szóló elképzelésben, amely az egyetlen járható út mindkét nép számára.
5: And from the other side, I remember.
3: Ugyanakkor Shlomo Sennél azt olvastam, hogy szkeptikus az egyállami megoldással kapcsolatban, mert úgy véli, hogy az izraeli társadalom ma a világ egyik leginkább rasszista társadalma. Ezért nagyon nehezen tudja elképzelni, hogy egy közös állam valóban működőképes lenne.
2: Nos, a német társadalom egykor a világ legrasszistább társadalma volt, ma pedig a világ egyik legdemokratikusabbja. Most biztos minden német barátom felköpje a telefont, és azt mondja, miről beszélsz, Németország nem demokrácia. Rendben, de azért óriási különbség van 2026 Németországa és 1941 Németországa között. Ebben talán egyetértünk. Ugyanez igaz Izraelre is. Igen, majd mélyen rasszista társadalom, és ez önmagától nem fog megváltozni. Külső nyomásra változhat meg, és remélem, hogy az erőszakmentes nyomásgyakorlás elegendő lesz. Mert nem szeretném, ha bárkinek is vérontás árán kellene ezt elérnie. 2014-ben Dél-Afrikában jártam. Minden fehér ember, akivel beszéltem, azt mondta, Én mindig elleneztem az apartheidet. Erre visszakérdeztem, ha valóban mindenki ellenezte, akkor miért tartott ilyen sokáig a felszámolása? Az emberek a saját rasszizmusokon is képesek változtatni, ha megváltozik körülöttük a valóság. Persze lesznek olyanok, és erről a könyvben is írok, akik azt mondják majd, én csak egy apartheidre épülő Izraelben vagyok hajlandó élni. Pontosan úgy, ahogy Dél-Afrikában is voltak fehérek, akik ezt gondolták. Néhányan közülük később Izraelbe költöztek, mert ott megtalálták az apartheid rendszerüket. Mégis bízom benne, hogy a többség másodat választ. Ne felejtsük el, hogy az izraeli zsidók mintegy fele arab országokból származik. Ők ehhez a térséghez tartoznak, ide köti őket a kultúrájuk, a történelmük, ehhez a civilizációhoz. Igaz, ma már sokan nem így tekintenek magukra, és nem is vállalják ezt a kötődést, de ki tudja. Egy másfajta politikai valóságban talán inkább otthon éreznék magukat egy arab országban, mint egy európaiban. És egyáltalán, mit jelent az, hogy arab ország? Mit jelent az, hogy európai ország? A világ multikulturálissá vált, ezek a merev kategóriák egyre kevésbé írják le a valóságot. Van egy barátom, aki azt mondja, még a természettudományokban is hibát követtünk el azzal, hogy mindent külön rekeszekbe soroltunk, és közben nem néztük az egészet. Szerinte ez még az orvostudományra is igaz, elfelejtettünk holisztikusan tekinteni a dolgokra. Azt hiszem, vissza kellene találnunk valami ilyesmihez. Nem azt kell keresnünk, mi választ el bennünket egymástól, hanem azt, hogyan tudunk együtt élni, még ha ez nem is mindig lesz könnyű. Mert az alternatíva ennél sokkal rosszabb.
1: Next topic would be like the possibility for Palestine. So,
4: as we all térjünk át a palesztina jövőjéről szóló kérdésére. Mindenki tisztában van azzal, hogy a palesztin hatóság már a súlyos legitimációs válsággal küzd, a Hamas pedig gyakorlatilag feloszlotta a gázai kormányt, miközben nemzetközileg is évek óta elszigeteltségben létezik. Lát-e olyan alulról szerveződő mozgalmat, vagy akár vezető személyiséget, gondolok itt például Marwan Barghoutira, aki képes lehetne egységesíteni a palesztinokat?
2: Szerintem egészen más irányból érkezik majd a megoldás, ennek alapjait pedig a fiatal generáció rakja le. Ne felejtsük el, hogy ez a világ egyik legfiatalabb társadalma, és ők akkor is kapcsolatban állnak egymással, ha földrajzilag távol élnek, hiszen az internet ma már ezt lehetővé teszi. Ha figyeljük, mit írnak és miről beszélnek, jól látszik, hogy egy problémát már sikerült maguk mögött hagyniuk, miközben egy másik nagy kihívás még előttük áll. A megosztottságot és a frakcióharcok logikáját már sikerült meghaladniuk. Sokkal egységesebben látják a problémát, és azt is, milyen jövőt szeretnének. Ebben nagy különbség van köztük és a korábbi nemzedékek és politikai vezetések, a Fatah, a Hamas vagy a palesztin hatóság között. Ide sorolhatjuk akár az izraeli-palesztin politikai vezetést is. A másik kihívásra azonban még nem találták meg a választ, bár hiszem, hogy megfogják. Ez nagyon hasonlít ahhoz, amit az arab tavasz fiataljainál, vagy az Occupy Wall Street mozgalom résztvevőinél láttunk. Egészséges ösztönnel utasítják el a hagyományos tekintélyelvű szervezeteket, mert úgy érzik, azok könnyen bürokráciához, korrupcióhoz és hasonló problémákhoz vezetnek. Csak hogy alternatívát egyelőre nem kínáltak. Nem tudtak alternatívát kínálni a hagyományos szervezetik formák, a szakszervezetek, a pártok, a mozgalmak, vagy bármiféle hierarchikus szerveződés helyett. Ahhoz pedig, hogy valóban cselekvőképesek legyenek, és eredményt érjenek el, valamelyest engedniük kell ebből az elvi szigorból. Sokat gondolkodom ezen, és úgy vélem, meg fogják találni a megoldást. Én nem egyetlen vezetőben látom megoldást, hanem az egész nemzedékre számítok. Pontosabban ennek a nemzedéknek egy rendkívül jól képzett, elkötelezett csoportjára. Lesznek közöttük erősen vallásosak és szekulárisak is, akik együtt fognak dolgozni. És meggyőződésem, hogy a jelenlegi palesztin politikai vezetéshez képest sokkal több nő is meghatározó szerepet fog játszani közöttük. Hiszem, hogy megtalálják az előre vezető utat, ez azonban időbe telik. És persze éppen ez a tragédia. Sok palesztinak egyszerűen nincs ideje kivárni, amíg ezek az alternatívák lassan felépülnek. Mégis úgy gondolom, hogy képesek lesznek rá. Ehhez azonban túl kell lépniük azon az elképzelésen, amelyet egyébként megértek, hogy minden szervezeti struktúrát el kell utasítani. Mert hogyan lehet társadalmi mozgalmat építeni szervezet nélkül? Ennek a kudarcát már láttuk az arab tavasz idején. Azt hiszem, ezt ők is felismerték. A megoldást még nem találták meg, de bízom benne, hogy megfogják. Ezért számomra nem a vezető személy a kérdés. Értem, miért vonzó sokak számára Marwan Barghouti személye. Van is alapja ennek, hiszen valóban rendkívül népszerű, szinte minden palesztin politika irányzatban. El tudom képzelni, hogy átmenetileg képes lenne egységet teremteni a palesztin nemzeti mozgalmon belül. Hosszú távon azonban szerintem nem az a döntő kérdés, hogy a palesztinok jövőjét a Fatah vagy a Hamas valamelyik vezetője alakítja. De természetesen erről kizárólag a palesztinok dönthetnek. Én szolidaritást vállalok velük, bárhogyan is döntenek, minden tőlem telhető támogatást megadok nekik. Nem én fogom eldönteni helyettük, mit tegyenek, és azt sem mondom meg nekik, hogyan döntsenek. Arra várok, hogy ők vegyék kezükbe saját sorsuk irányítását, és nagyon hiszek bennük. Egész életemben palesztinok között éltem és dolgoztam, minden korosztályból, nők és férfiak között egyaránt. És meg vagyok győződve arról, hogy hosszú távon elnyerik azt, ami megilleti őket, egy szabad, felszabadult hazát, amelyre már régóta várnak.
5: Now I would like to ask you a bit about the upcoming elections in Israel.
3: Végezetül szeretnék rákérdezni a közelgő izraeli választásokra. Az izraeli politikai térkép ma erősen jobbra tolódott. Lát-e olyan politikai koalíciót vagy más szereplőt a mai Izraelben, amely valóban más megközelítést kínál a palesztin kérdésben? És van olyan politikai erő, amely képes lehetne kezelni azokat a belső problémákat és sérülékenységeket, amelyeket a legutóbbi könyvében, az Israel is on the Brink-ben feltárt?
0: Well, first of all, generally speaking, my feeling...
2: Először is általánosságban az az érzésem, hogy ez a választás döntetlenszerű eredményt hoz majd. Könnyen elképzelhető, hogy ez további fél évig hatalmon tartja Benjamin Netanyahu-t, egy ügyvezető vagy átmeneti kormány élén.
0: And even if he loses,
2: és még ha veszít is, ami szintén lehetséges, az utána alakuló kormány, bár bizonyos kérdésekben, például a politikai stílus vagy a rendőrség működése tekintetében talán valamivel jobb lenne, véleményem szerint a palesztinokkal és az arab világgal szembeni alapvető politikáját továbbra is fenntartaná. Nem látok ma Izraelben olyan jelentős politikai erőt, amely alapvetően megváltoztatná azt, ahogyan az ország a palesztinokra, vagy az arab világra tekint, illetve ahogyan velük szemben cselekszik. Sajnos ebből a szempontból nem számítok jó hírekre, bármi is legyen a választás eredménye. A probléma szerintem az, hogy még azok az izraeli zsidók is nehezen tudnak hiteles alternatívát felmutatni, akiket aggaszt az irány, amelybe a cionizmus az elmúlt 20 évben elmozdult. Úgy gondolom, ezért is döntöttek olyan sokan az ország elhagyása mellett. Nincsenek pontos statisztikáink, de tudjuk, hogy jelentős számban belőle van szó. Éppen ma reggel jelent meg egy felmérés, amely szerintem sok izraelit is meglepett. Az izraeliek 70%-a úgy gondolja, hogy jó ötlet lenne külföldre költözni. Ez persze nem jelenti azt, hogy valóban el is hagynák az országot. Csak azt, hogy úgy érzik saját maguknak és gyermekeiknek jobb életet tudnának biztosítani máshol. Azonban politikai értelemben kérdezzük őket, vagyis nem azt, hogy elköltöznének-e, hanem hogy látnak-e olyan politikai alternatívát, amely Izraelben tenné jobbá az életüket, akkor többnyire kétféle választ kapunk. vagy egy rasszista választ, minden rendben lenne, ha a palesztinok egyszerűen eltűnnének, vagy azt mondják, nem tudjuk, nincs út, nincs alternatíva. Hányan osztják a nézetemet? Talán néhány ezeren az izraeli zsidók közül. Ez nagyon kis számú közösség, de mégis fontos szerepe lehet. Mert meggyőződésem, hogy előbb-utóbb Palesztina felszabadul. És amikor ez megtörténik, nagy jelentősége lesz annak, hogy voltak olyan izraeli zsidók, ha csak néhány ezeren, akik másként viszonyultak a palesztinokhoz. Ember számba vették őket, és azonosultak a szabadságért folytatott küzdelmükkel. Ez fontos alapja lehet egy másfajta jövő felépítésének.
1: What would be your message to...
4: És mit üzenne a magyar baloldalnak úgy általában, illetve a magyarországi zsidó közösségeknek?
2: A magyar baloldalnak és a magyarországi zsidó közösségeknek tulajdonképpen ugyanazt üzenném, mert történetükben van valami közös. Számomra egészen a közelmúltig mind a baloldal, mind a zsidóság azt jelentette, hogy az elnyomottak mellé állunk, legyenek azok munkások, diákok, vagy gyarmati elnyomás alatt élő népek. A baloldal állt a dél-afrikai apartheid elleni küzdelem, az Egyesült Államokban a rasszizmus elleni mozgalom és a vietnámi háború elleni tiltakozások élén. Ugyanígy kiállt az elnyomott népek szabadságáért, valamint a munkavállalók, a nők és más kisebbségek jogaiért. És úgy gondolom, sok zsidó éppen ezért kötődött a baloldalhoz. Úgy gondolom, vissza kell térnünk ezekhez az értékekhez, és ezúttal Palesztina ügyében kell megmutatnunk, hogy valóban komolyan gondoljuk őket. Mert ha nem tudjuk, és éppen ez történt a körülöttünk lévő társadalmakkal és kormányokkal is, a baloldal egyszerű alapelveit, és ahogy én látom, a judaizmus alapvető értékeit alkalmazni arra, ami Palesztinában történik, akkor az egész egyetemes értékrendünk hitelét veszti. Akkor nem vagyunk hűek ahhoz, amiről azt állítjuk, hogy képviseljük. Ezért azt mondanám mindenkinek, függetlenül attól, hogy zsidó vagy nem zsidó, ebből a szempontból ez másodlagos, hogyha van önben egy cseppnyi tisztesség, és ha fontos önnek az emberség, akkor álljon ki a palesztinok mellett. Megérdemlik a szolidaritásunkat. Gyakoroljanak nyomást a saját kormányokra, hogy ne folytassa Izrael barát politikáját. Követeljék, hogy az Európai Unió komolyan fontolja meg a szankciók bevezetését, és folytassák a Boycott and Divestment kampányokat. Úgy gondolom, mindez hozzájárulhat az izraeli politika megváltozásához. És lássák meg az összefüggést a között, hogy igazságot szolgáltatunk Palesztinában, illetve a között, hogy a világ más részein is igazságosabb rendet teremtünk. Mert globális igazságosság nélkül nem leszünk képesek szembenézni az olyan globális kihívásokkal, mint a klímaváltozás, a szegénység vagy a migráció. Ezeket a problémákat egyetlen ország sem tudja egyedül megoldani, globális együttműködésre van szükség. De nem jöhet létre valódi együttműködés, amíg a kapitalizmus ilyen mohó szakaszában van, amíg az etnonacionalizmus és a vallási fanatizmus uralja a politikát, és amíg hagyjuk, hogy a népirtások folytatódjanak, nem csak Gázában, hanem Afrikában és a világ más részein is. Ilyen körülmények között nagyon nehéz lesz létrehozni azt a globális összefogást, amelyre viszont szükségünk van. Ha ma kiállunk a palesztinok joga mellett, hogy normális életet élhessenek, akkor egyúttal a zsidók jogaiért is kiállunk, hogy normális életet élhessenek Izraelben és Palesztinában. És végső soron ez mindenki javát szolgálná. Palesztinában élőkét, a Közel-Kelet egészét és az egész világét.
3: Nagyon köszönjük.
4: Köszönjük szépen, Papé professzor, nagyra értékeljük, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.
5: Ez volt a Forráspont legújabb adása, melyben Ilan Pappéval beszélgettünk. A Forráspontot két hetente, pénteken 6 órától a Tiloson hallhatjátok, és megtalálható a Mérce, YouTube és Spotify csatornáján is. Iratkozzatok fel, ha tetszenek az adások. A műsort négyen szerkesztjük, Vince Csaba, Pap Gáspár, illetve Numbarbra Fabi. Én magam Széki András vagyok. A műsor technikai hátterét András és Fazekas Lázár Benjamin biztosítják. Nagyon köszönjük nekik!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Milos Macurek, mese a vízvezetékről, amelyik olyan szívhez szólóan énekelt. A vízvezeték hétköznapi, ám de szörnyen fontos dolog. Vizet ad a fazekaknak, a vádlingoknak, poharaknak, az öntözőkannáknak, sőt, még a kádoknak is. Reggeltől estig ontja a vizet, és tudjátok, mégsem szomorkodik. Ahogy van egy szabad perce, dalra fakad. Vannak vízvezetékek, amelyek nem nagyon tudnak énekelni, az igaz, sőt, akad olyan is, amelyik hamisan énekel. Nem lehet mindenki tudni, Isten, milyen tehetséges. De képzeljétek csak el, hogy egy konyhában van egy vízvezeték, amelyik olyan szépen énekel, hogy az óra a csodálkozástól mindig elfelejt tiktakolni. Gyönyörű hangja van, olyan mély, mint a mosófazék, s este, mikor már elmosogattak, s mindenhol csend van, énekelni kezd különböző nótákat, például azt, hogy...
1: Folyik a víz lefelé, folyik
0: meg hasonlókat. A poharak, a fazekak, a tányérok és az óra meghallgatják, senki sem moccan, még lélegzetet sem mer venni senki, de mindnyájuknak akaratlanul is mosolyogniuk kell. Olyan szép ez az egész. Csak hogy a televízióban épp a Ruszalka megy, két öreg szék azt akarja hallgatni, és ezért elkezdenek dühötten recsegni.
2: Csendesz végre! Egy pisztelés se halljak, az operát akarjuk nézni.
3: Recs, recs!
0: És recsegnek, recsegnek. Mit tehet a vízvezeték? Abba hagyja az éneklést, hallgat, de el van keseredve, pereg a könnye, úgyhogy a piros fazék nem is állja meg, és így szól.
4: Hogy nem szégyelik ezek a székek magukat? Hát egy vízvezetéknek már énekelni sem szabad munka után.
2: És egyáltalán, mit veszteget itt az idejét ez a vízvezeték?
0: Mivel a vezeték felé áll, egyenesen a szemébe mondja.
2: Ne légy gyűrűd, kár itt érted, menj a zeneiskolába, egyszer még talán a színházba is bejuthat, miért is ne?
0: A vízvezeték elgondolkozik, és végül így szól magában.
1: Miért is ne tanulnék énekelni, mikor tehetséges vagyok?
0: És egy szép napon fogja magát, és megy. A zeneiskola csak úgy hemzseg a daltól. Itt egy zongora játszik, ott egy klarinét. A vízvezeték egy pillanatra zavarba jön, de azt mondja magában.
1: Csak nyugi, miért ne rajzolnának itt a dalok, hisz ez zeneiskola?
0: És a lépcsőn egyenesen felmegy az igazgatóságra.
1: Vízvezeték vagyok.
0: Mutatkozik be, amint belép. Az igazgató meg felkel az asztaltól, és így szól.
5: Nagyon örvendek.
0: S enged egy kis vizet a poharába, mert épp megszomjazott.
1: Szeretnék énekelni, tanulni.
0: Mondja a vízvezeték.
1: Állítólag tehetséges vagyok, ez a véleménye a poharaknak, a fazekaknak, a kredencnek és az órának is.
5: A kredenc és a poharak véleménye számomra nem mérvadó. De énekeljen valamit, és akkor majd meglátjuk.
0: A vízvezeték köhint egyet, és rákezdi a folyik a víz, csendesen,
1: csendesen,
0: valóban elbűvölő. Az igazgatónak akaratlanul is mosolyognia kell, olyan szép ez az egész, s végül így szól.
5: Valóban nagyon tehetséges. Lehet még magából valami. Fel van véve. De viselkedjék illedelmesen. Főként ne csináljon tócsát maga alá.
0: Így hát a vízvezeték tisztességesen elszorítja a csapját, s neki fog tanulni. Tanul és tanul, amíg csak meg nem tanulja az összes dalt és az összes operát. Amikor mindezt tudja, fogja magát, és megy a nagy színházba, amely pont a folyóparton áll. A színház csak úgy hemzseg az énektől. Itt egy férfi kar énekel, ott egy női kar, amott egy gyermekkar. de a vízvezetéket ez egyáltalán nem lepi meg. Van már némi tapasztalata. Megy egyenesen az igazgatóhoz, s elénekel neki vagy 15 operát.
5: Jó.
0: Mondja végül az igazgató.
5: Nagyon szívesen felveszem, mert az itteni vízvezeték nem tud énekelni. És ítélje meg maga, hogy fest az? Egy operai vízvezeték, aki meg sem ukkan.
0: És így módon a vízvezeték operai vízvezeték lett. Persze nagyon csalódott, s százszor is visszatérne már a konyhába. De képzeljék csak el, egy nap baleset történt. Az a bácsi, aki a Ruszalkában a vízimanót énekli, csuklani kezd, mindenki kétségbe esik, közeledik az előadás kezdete, senki nem tudja, hogy mi lesz. Amikor az igazgatónak hirtelen eszébe jut a vízvezeték, aki tud énekelni. Így hát zöld ruhát, parókát húznak a vízvezetékre, színpadra ráncigálják, és a nézők el vannak ragadtatva, mindenki tapsol és kiabál. Ez aztán igen, ez aztán egy igazi vízimanó, ebből tényleg víz csepeg. Az egész város bejárja a hír, és amikor eljut a két öreg székhez a konyhába, azok felveszik bordó plüssruhájukat, s elmennek a színházba, amely tele van bordó plüssruhás székkel. Csendben vannak, csak az öreg konyhai székek recsegnek, hogy mindenki hallja őket, hogy mindenki hallja, amit társalognak egymással.
3: Ez a mi vízvezetékünk, valamikor nálunk énekelgetett a konyhában. Mi már akkor megmondtuk, hogy viszi valamire.
0: De a többi széket ez nem érdekli, s rájuk piszegnek.
4: Apadják végre ezt a recsegést! Szeretnénk hallgatni, hogy énekel a vízvezeték.
0: S mit tehet a két öreg ostoba konyhai szék? Szépen csöndbe kell maradniuk, s ebben a csöndben hallani, hogy a vízvezeték énekel, elbűvölően énekel, úgyhogy körös-körül mindenkinek akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, amely a narancsírét hallottátok. Lehetséges, hogy az emlősök miatt nem léteztek apró, nem madárszerű dinoszauruszok. Ez energetikai fittség matematikai modellje, amelyről az Evolution folyóiratban olvashatunk, megmagyarázhatja, hogy az állatfajok miért olyan méretűek, amilyenek. A kutatók több ezer faj testtömegadatait gyűjtötték össze 6 csoportban, emlősök, madarak, gyíkok, kígyók, teknősök és krokodilok, valamint 515 nem madár dinoszaurusz faj esetében is vizsgálatokat végeztek, majd statisztikai elemzésnek vetették alá a kapott adatokat. A modell nem működött gyíkok, kígyók és krokodilok esetében. A fiziológiai paraméterek egyetlen kombinációja sem tudta megmagyarázni a dinoszauruszok túlméretezett minimális testtömegét. Az ökológiai nyomás, mint például a verseny vagy a prédaejtés a korai emlősök részéről, akadályozta meg a kistesti dinoszauruszok kifejlődését, amíg a repülés képessége hirtelen fel nem oldotta ezt a korlátot. Nagyon-nagyon csírét hallottátok. Delfineket filmeztek le Ausztráliában, akik nagy tengeri kagylókat használtak eszközként, hogy velük halakat merítsenek ki az óceánból. A tengerbírósok az indocsendes óceáni palackorú delfinek Tursiops aduncus viselkedését dokumentálták Queensland partjainál. Nagyon-nagyon csírét hallottátok.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Jó estét, ez a régen minden jobb volt. Hát, fönnyön az a történelmi műsor. Magam Csundeli Péter vagyok, szafánszint történész. Itt ülök Laska Pál, Bravo Ösztöndíjas forgatókönyvíróval.
1: Sziasztok!
0: Valár Istvánnal, a műsorunk ideológusával.
2: Jó estét kívánunk!
0: Dékány Lászlóval.
3: Sziasztok!
0: Audiovizuális szakértővel. És Bezsenyi Tamással, Ferencváros epikójával és rendőrségi szakértőnkkel.
4: Szervusztok!
0: És hát igény is lesz rá, hiszen ma este olyan filmek klasszikusokkal is fogunk foglalkozni, mint a Féktelenül, vagy éppenséggel a Holdpont, amely komoly hatással volt a kelet-európai nyomozók mindennapjára és beépülési szervezeti kultúrájára, hiszen a ma esti tárgyunk és sztárunk Keanu Reeves, aki, hát mondhatom, hogy egy Colin Farrell szintű karrier az övé.
1: Nem kevesebbet állítottál.
4: Igen, én azt hittem, hogy emiatt lesz kapcsolata amúgy a rendőrséggel, mert hogy azért mégis a pályája elején ez a kedves dumbness vagy stupidity azt ilyen nagyon szépen még az elemzők is hát hozzátették.
0: Ez egy nagyon érdekes karrier Keanu Reeves-én, mert azért azt láthatjuk, hogy a pályafutását ilyen, tényleg ilyen igazi idétlen szerepekben kezdi. Fogunk majd foglalkozni a billéstett filmekkel, amelyekben hát éppenséggel ugye telefonfülkével utazzák az időt, és aztán eljut oda, hogy egyszer csak a telefonfülkében telefonáló messiásként találkozunk el a Matrix-szal, tehát azért szerepeket tekintve kevesen járnak be egy olyan utat, mondjuk 10 év alatt, hogy valaki az idétlen kamasz szerepektől jut el, hogy ő lesz a 21. századi messiás.
2: Igazából ő már egy olyan generációnak a tagja, aki nagyjából ugye és egészében az MTV felől érkezik, tehát ő már az MTV ritmusára esik be a gépezetbe, tehát az, hogy az a fajta klasszikus amerikai színészi ranglétre, hogy akkor elkezdünk játszani színdarabokban itt-ott, és akkor egyszer csak lesz egy filmszerep. Az övé nem ilyen.
1: De.
2: Mert?
1: Ő Kanadában fontos darabokban játszott.
2: Mi nem igazán ismerjük ezt a fajta.
1: Hát mi attól, mert mi nem ismerjük, attól még ő a Paul Abdul Rás-Rás klipjében főszereplő volt.
0: De hogy attól, már mint arra utaz, Pali, hogy attól még, hogy mi a Paul Abdul Rás című klipjében találkoztunk
2: az először. Azt nem tudom, ki az egy ember.
0: A Paul Abdul...
1: Legalábbis a bátyja.
0: Na, én bevallom, hogy kicsi gyerekként nekem Paul Abdul jött be a legjobban, tehát a Madonna, a Cyndi Lauper,
2: Paul Abdul 3-as volt. Akkor gyerekek, ültem be, hát... Jó.
4: Hidd el, én is a felkészülés miatt vagyok, egy picit képbe, Pisti, úgyhogy veled vagyok.
2: Tehát, de, ugye, szerintem azt számít, amit Keanu Reevesből úgy általában ismerünk, meg látunk. Tehát az, hogy ő mifelől jött, igaz, hogy utána megtalálta a Kenneth Branagh ugye a sok ülő sem ért el, tehát az már egy nagyon komoly szerep, de nem felől jött.
0: Akkor honnan jött? Hát kezdjük ott, hogy azért, hogy a katafilibiája ajándékozta nekünk?
1: Azért ez egy picit túlzás, hát egyrészt ugye Beirutban születik, ami más, mint Líbia.
0: Hát a Hezbollah, nem Katafia, hanem a Hezbollah felől érkezik.
1: Igen, tehát ugye 64. szeptember 2-án születik Beirutban, hát ugye az ő édesanyja színházi jelmeztervező volt, és részben koreográfus is, és itt találkoznak egyébként a Keanu Reeves édesapjával, aki amerikai állampolgár és hawaii származású, de hát ugye a felmenők között ugye kínaiak, angolok, ugye édesanyja brit származású, és hát ők ugye Beirutban találkoznak, de hát ugye aztán mennek tovább ugye Ausztráliába, New Yorkba, viszonylag hamar elválnak a szülők, és hát ugye a kis Keanu az édesanyjával marad, és hát gyakorlatilag bejárja a világot. És hát még egyébként gyermekként éppen New Yorkban élnek, amikor ugye egy színház, illetve tévérendező lesz édesanyjának az aktuális férje, akivel egyébként szintén hamar elválnak, de ők kapcsolatban maradnak, ugye a nevelt fiú és a mostoha apa, és ő például kifejezetten bátorítja arra a Keanu Reeves, hogy szerepeljen színdarabokban, mert hogyha ő tényleg ezt a színészi mesterséget akarja választani, akkor ő ott tudja megtanulni, hogy mi egy színészet, hogyha folyamatosan egy klasszikusokban játszik, Shakespeare-t játszik, modern darabokat játszik, és akkor ki tudja próbálni magát, hogy hozzá mi áll közel. És neki ez abszolút fontos, és ugye például a Wolf Boy című kanadai darab, ami hát mondjuk két tinédzser lemegy egy pincébe azért, hogy az egyik öngyilkos legyen, és a másik kitalálja róla, hogy ő valójában egy farkas ember, és hát itt a magány, elidegenedés, szexuális zaklatás, szülői, problematikus szülői viszony keveredik egy elég erős másfél-két órában. Például ebben a darabban, ugye ez a Keanu Reeves első szerepe, amivel mondjuk azt, hogy így Toronto szerte, mert ugye akkor már ott élnek, mondjuk azt, hogy feltűnést kelt, és innen kötődik egyrészt a kanadai tévés világhoz, illetve a New Yorki elsősorban tévés, és később egyébként színpadi világhoz is.
0: Lehet, a Torontóban Faludi Gyuri bácsi is felfigyelt egyébként rá.
1: Az sem lehetetlen, bár elképzelhető, hogy abban a leplezetlen jóképűsége is a Keanu Reevesnek szerepet játszott.
0: Ami végig a karrierje során. És akkor menjünk az első filmjére, amit beválasztottunk, és részletesebben beszélünk róla. Mindjárt a karrierje az 1986-os Féktelen folyóval indul, ami egészen nagy hatással volt rám. Ez a film úgy tudnám leírni, mint hogy képzeljük el, hogy a kincsvadászoknak a gyerek csapatát pár évvel később, középiskolásként, ugyanaz a 80-as évek elveszett nemzedéke, ugyanazok a szülő nélkül felnős rácok, vagy hogy éppen valakit az édesanyja nyelvel, akinek van egyébként egy új hapsia, aki egyébként ugye agresszív a gyerekekkel szemben, nem tudják, mit csináljanak, nincsen semmi. Igazából van valami csoport, ami tengleng ide-oda egy kisvárosban, az óceán parton, és hát van közöttük egy mamlas rác, aki megfojtja a barátnőjét. És akkor ezek után elindul egy ilyen sztori, hogy akkor mi legyen. Most akkor dobjuk fel a havert, és akkor a havert is veszítsük el, ugye a csaj után a baráti közösségből, vagy sem. És mint megtudtam, egyébként egy megtörtént történeten alapul, és nekem most itt meggyőződésem lett most, hogy megnéztem ezt a filmet, hogy David Lynch-et lehet, hogy ez inspirálhatta a Twin Peaks-ben, mert ugyanaz a sztori, hogy rögtön az elén meglátjuk egy halott lánynak a képét, aki ott fekszik, ugye mesztelenül, és van egy halott lány, aki eltűnik a közösségből, és ez a közösség egyébként szétesik teljesen. De hogy mindenki kifordul magából, és ebben az egész közösségben Keanu Reeves az, aki hát a lelkiismeretre hallgatva feldobja a haverját.
2: Illetve igazából az ő karakter az, aki szépen lassan, az elején még egy ilyen, egyébként ez nagyon jellemző a Keanu Reeves szerepekre, hogy a történet elejé első fázisában a karakter általában szemlélődőek, tehát befelé fogadják az inputokat, megrágják, és az teszi őket valami, az váltja ki belőlük a cselekvés később. Tehát itt is erről van szó. Én inkább a legyek urát láttam ebben, egy kicsit kamaszosabb változatban. Tehát az, hogy van egy ilyen közösség, amit semmiféle belső morális erkölcsi rend nem tart össze. És a Keanu Reeves karakterének az az útja, hogy ő benne van ebben a csoportban, és ő szépen lassan megérik benne az erkölcsi rend, és ennél fogva ez a csoport egyre inkább kifelé taszítja magával, illetve ő maga törekszik kifelé ebből a közegből.
0: Ami miatt szerintem ennek a filmnek az erénye, hogy nagyon jól elkapja ezt a 80-as évek, már a popkultúrán felnőtt fiataljének a világát, hát a beszédeken keresztül.
2: Ez a 80-as évek tehát, maga.
0: Hogy, amit a híradóból itt-ott hallanak, tehát hogy így beszélnek arról, hogy a Szovjetunió, meg a kommunisták, meg az oroszok, meg Amerika, meg az értékek, de hogy amúgy összefüggéstelen minden, amit a mondjuk a politikáról, meg általában megfogalmaznak.
2: Ez a kicsodászok gyereke
0: igen, tehát, hogy, ez, amikor felmutatják is az érvét, és hogy ki ez, hogy Martin Sheen az elnök, aki ott van. Ott van az érmény, a Kennedy.
4: Mert egyébként szerintem amúgy az Állj mellémhez egy kicsit talán hasonlít, igen, hát még ugye, akkor is, ha Dennis Hopper...
2: Hát egy év, ez a 86 így, mindegyik.
4: 86-os.
2: Ez egy ilyen különleges csomópont volt, hogy egy kicsit a visszajövőbét is ide rángassam. Tehát egy kozmikus csomópont volt ez a 86. Tehát olyan sok kulcsfilm érkezett ebben az évben, hogy ez hihetetlen. Nem győzzük az oldalunkra kifelé pakolni a 40 éves évfordulós filmeket.
0: A Kobra idén 40 éves lesz.
2: Most jó, hát és még most jön a java, hogy én megnéztem a naptárat.
4: Csak az ideillő volt. Az intellektuális vonalat is építsük, ugye, Peti, ha már a Faludival azért betámadtál, azt nem tudtam, hogy a Faludi és a Keanu Reeves vonalát, azt

0: kritizálják, ahhoz képest, hogy, vagy nem tudom, hogy, tehát hogy mint hogyha próbálnának ebben nem annyira azt a brutalitásban nyomot találni, mint inkább valami fajta, lehet, hogy ezt én ilyen nagyon megértően akarom értelmezni, de ilyen John Hughes-é vonalon, szóval, hogy ilyen Breakfast Clubosan, hát, tehát hogy a fiatal korú devianciához értelmezni, nem?
1: Hát muszáj egy picit ugye elemelni, mert hogy mondjam, a valóság brutalitása az mindig, hogy mondjam, jobban... Nem feltétlenül a moziba járó középosztálynak készült például.
0: Igen, igen,
1: különösen úgy, hogy ugye drámaként tálalják magát ezt az esetet. És hát nyilván, mondom itt, én inkább ezt a fajta, hogy mondjam, művészi interpretációt láttam ebben. Hogy egy picit... Igen, esztétikusabban ábrázolják.
0: De csak azért mondom, mert hogy az adásra készülve átnéztem ezeket, az archívumos, tehát a Los Angeles-i, meg ezeket a fantasztikus...
2: újságíró automatát.
0: Mercury News-ban, hogy, tehát az, hogy holtában erőszakolja meg, vagy...
2: Az a filmben nem szerepel.
0: Igen, szóval, hogy és emiatt én azt gondoltam, igen. De hát ez az, ami a brutalitáson túl...
2: A film még egy erény a posztmodernitás és az ide-oda utalások, tehát Dennis Hopper is szerepel benne, egyébként szinte egykorábbi egy ilyen szexgyilkosként tűnik fel a filmben, aki tűvel ellátja.
3: Tim Hunter, sose hallottam erről a rendezőről. Pali, te tudsz erről róla valamit?
2: Ez vagy álnév, vagy tényleg egy senki, akinek egyszerűen elsültek ezen.
3: Nem az Ellen Smithy lenne.
2: De ugye a filmben
1: elhagy... Később ilyen tévés munkái voltak föl.
3: Nem jött be. A tévés az akkor azt jelentette, hogy nem jött be a moziskarrier.
2: A filmben egyszerre szerepel Dennis Hopper, és egyszer hangzik el a srácok részéről, hogy akkor le kéne lépni, mint a szelíd motorosok. Tehát, hogy azért bővelkedik az ilyen utalásokban. Menjünk tovább itt az életműben, mert itt a Féktelen folyó 80-ban elkészül, több igazából kevésbé ismert filmje készül ezután Keanu Reevesnek. A 88-as Félelmes bizonyok, azt hiszem, tegyük félre későbbi másik adásban, egyfelől mellékszerepet alakít Keanu Reeves, másfelől menjünk
0: a Faludi Gyuri értelmezéshez, igen, segíteni.
3: Úgy látszik, ez ilyen árnyékként végig fog húzódni.
0: Azért ki akarom énekelni a szájából a Petinek, hogy mit lehet tudni.
2: Nem, azért, ha most itt a veszedelmes viszonyokkal foglalkoznánk, akkor nem jutna idő a Billésted filmekre.
0: Ó, mekkora probléma lenne ez. Ami mégis mit történészi tanári
2: pályafutásoknak. A Billésted oltári kalandja, hát azért Napóleonnal, Jeanne d'Arc-kal, Beethovennel, hát olyan szinten ismertette meg a magyar ifjúságot, tehát az Amigo is, ennek a rajzfilmes verziója az Amigo és Barátai című sorozat volt, ahol szintén egy történelmi nevezetességet mutattak be. Itt arról szól, hogy van két idióta bukásráló középiskolás.
3: Gyakorlatilag ez az a film, ami a tökéletes terméke annak az ilyen ébredező, vagy már burjánzó, és kicsit burjánzó szubkultúrának, ami megint csak az MTV-ből nőtt ki. Erre bátorkodtam utalni a műsor elején, hogy megjelenik a rockzene rajongó közeg ugye a ifjúságon belül, ami már nem, a 70-es évekkel ellentétben nem egy kifelé törekvő, egy ilyen poszthippi társadalomkritikus veszélyes közeg, hanem gyakorlatilag egy jól behatárolható fogyasztói réteg, akiket ki kell szolgálni. Ugye ez maga a 80-as évek, ez a hozzáállás, és ez a film ennek a tökéletes terméke. Ez a film, ez a fajta vonulat aztán a 90-es évek közepére ér el a csúcsra az olyan filmekkel, mint az Airheads, a Pancserok, tudod, Brendan Fraserrel és Steve Buscemivel. Tehát az, hogy ez a rockzenés, és a rockereknek is csinálunk ilyen MTV-s filmeket, ahol úgy tudnak magukra tekinteni, mint hősökre. És ez a film az egyik ilyen, egyik nyitánya ennek a pár éves hullámnak.
2: Igen, két ilyen rockzene rajongó.
3: Igen, és ugye a Babyset Bathez, megint csak ez volt, csak ugyanez, csak ott egy kicsit a katatónia, meg az ilyen...
4: Vénvilága.
3: A vénvilága, igen, pontosan. Tehát a Beavis and Butthead-nél ott a kreativitás van a fókuszban, tehát ez a faszvakarás tulajdonképpen az már a Mike Judge-nak ez az anarchista humora, de ez egy tökéletes példája ennek az, hogy hogyan kell kiszolgálni egy szubkultúra szubkultúráját.
0: Igen, azért ezt se fosztanám meg a kreativitásbe.
3: Van ebben is, de figyelj, itt azért 14-16 éves kölyköknek az ízlésvilágából kellett kiindulni, tehát nem lövünk fölé Shakespeare idézetet, meg Faludi György idézetek.
2: De tény az, hogy mind Napóleonról, mind Jeanne d'Arc-ról, mind Genghis Khanról és másokról megtudjuk azt,

0: két mondatot, amivel egyébként tényleg egy magyar középiskolában hát is a kettest meg tudtad mondjuk szerezni.
1: Ugye az van, hogy bukásra állnak mind a ketten történelemből, és úgy döntenek, hogy akkor hozzuk el a suliba a történelmet, és egy időutazással elhozzák az összes híres embert az iskolába a történelemből, és tulajdonképpen így egy nagy koncerttel a végén, akkor tehát, mert a rockbandájukat is el akarják venni, ugye?
2: Hát ez a... De az egyébként, legalábbis bennem, annó, amikor ezt megjelent, akkor néztem, akkor bennem ott volt azért, nem tudom, Németh György, vagy nem tudom, Borsodi tanár úr, vagy valaki ilyen enigmatikus történész professzor, úristen, hát itt a butaságról van szó, de aztán később, amikor már felnőttként újra láttam, akkor rájöttem, hogy nem, igazából majdnem annyira flash tud lenni, mint az időbanditák, ha nem is annyira Gilliam mélységű.
0: De, és ezért tényleg a 80-as évek és az időutazás.
1: Igen, de ez még 89-es film, tehát itt azért még vastagon a 80-as évek tendenciái érvényesülnek, de azért már ott bimbódzik.
0: Jó, de azért tényleg, hogy itt két igazából ezek a párhuzamos valóságok, meg párhuzamos idők, hogy egyszerre van, még a Charles Bronson bosszúvágy filmjei készülnek, meg Kobretti felügyelő igazából még szétrobbantaná ezt az egész szubkultúrát, ami fenyegeti Amerikát. Hát ugye... Másfelől pedig már ezeknek a fiataloknak készítenek filmeket.
1: Persze, egyszerre. Hát ugye Charles Bronson karakter a bosszúvágyból, tehát az tésztaszaggatóvá juggatta volna ezt a két gyereket, csak azért, mert hosszú vagy.
3: Még játszottak együtt 87-ben, van egy Charles Bronson filmben feltűnik ki Reeves.
1: Ne.
3: Igen, most az a baj, hogy nem jut eszembe a címe.
1: Vagy mihez kezdeni nélküled?
3: De van, tehát hogy ez a két univerzum valójában össze találkozott egyszer.
0: És nem semmisít meg a téridő kontinuum. Na most a Bill és Ted haláli túrája, a 91-es folytatás, az miben egészíti ki ezt a világot?
3: Hát gyakorlatilag itt ugye magát ugye a zenekart fenyegeti ugye a megszűnés veszélye, és azért, hogy ugye itt is már ugye a videóklip készítés, stb. És hogy itt a részben a filmművészet, részben ugye a zenetörténet az, ami így megidéződik, és hát ugye a nem tudom, ugye a hetedik pecsét és a halál, hogy hogyan jön el a különböző, hát mondjuk azt karakterekhez, talán fogalmazhatunk így, illetve hogy a hogy gyakorlatilag mi az élet értelme, próbálja elmagyarázni a halál ennek a két, hát mondjuk azt, hogy nagyon őszinte, de talán kifejezetten nem szellemileg jól bútorozott karakterre. És hát igen, itt ez már egyre inkább ilyen... Azért látszik az, hogy nagyon sokkal többet azt már nem lehetett kihozni ebből a történetből, mert ugye készül meg egy harmadik rész, ugye 2021-ben.
0: De abban az Keanu Reeves szerepel.
3: Arca, de hát mind a ketten, az Alex Winter és a Keanu Reeves, tehát a két főszereplő már közép, késő középkorúan szerepelnek, és itt ugye a arccal a zene felé, azt hiszem az a harmadik rész
2: ami lehetne arccal a Gázsi felé.
1: Az nemrég készült el, az egy ilyen pár.
2: Igen, 2020-as.
3: 2021-es.
1: Igen, azért mondom, hogy jól emlékszem.
3: És egyébként az is belepasszol ugye ebben, sajnos, nagyjából ebbe a vonalba.
1: Igen, kicsit ez a Jay és Silent Bob, tehát 50 évesen is kamaszt kell játszani, az igen.
4: Terence és Philip, ha már kanadaiak.
0: Alvin és a Mókusok zenekar.
1: Igen. Rózsaszín Pitbull.
2: Igen, csak valahogy, amit a Pali nagyon finoman próbál így esztétikai minőségbe ágyazni, hogy van nagyon érződött, mert szerintem a 91-es folytatásban is az a tisztán a forint iránti igény így a produceri oldalról talán, nem tudom, de valahogy így nagyon érződött.
0: Na az azért, hogy 1991-ben, tehát egyszerre, tehát még elkészül az a második ugye billéstett film, és ugyanekkor van egy akkora szintlépés a karrierben, és ez a holdpont. Hát, hogy a holdpont volt, hanem Idaho jött ki előbb.
3: Holdpont jött ki előbb, második volt a billésted, és egy hónappal később pedig az otthonom Idaho.
0: Jó, akkor beszéljük.
1: Ez elég szép háromszög.
0: Igen, és azért, nem, azért van egy minőségi ugrás, azt hiszem.
1: Van, hogyha... hát ugye, melyiket beszéljük először a holdpontot?
3: Jó, jön a holdpont.
1: Jó, akkor, nem, akkor átadom.
0: Nem, szerintem az otthonom Idaho-ról beszéljük, mert ez a holdpont fékte, hogy az akciófilmes vonal az.
1: Igen, és mert az sokkal nagyobb a kontraszt ugye a Bill és Ted és az Otram Idaho között, mint az Idaho és a holtpont között. Tehát ugye ez van, elérezett egy olyan szakaszra az ő pályája, amikor egy picit el kell kezdeni diversifikálni a szerepeket. Azt jelenti, hogy ki kell nyitni olyan irányba, ami ilyen szociodrámák, meg a különböző ilyen bontakozó filmes, meg egyéb ilyen útkereső műfajoknak is ki kell, hogy próbálja magát, és az Autonom Idol az tökéletesen megfelel ennek a törekvésnek, ugye Gus Van Sant filmjéről van szó, ez egy queer film, tehát egy meleg témájú film, de igazából semmilyen szempontból nem felel meg az úgynevezett queer filmnek a szempontrendszerének, tehát hát nem ugye, az van a fókuszban.
3: Hát ugye részben ugye a Shakespeare negyedik és ötödik
1: a negyedik és ötödik Henriknek van
3: egyfajta egy aktualizálása.
1: Hát meg ugye a történet szerkezet erre van így szépen fölöltöztetve, erre a vázra, tehát az, hogy hogyan tér vissza, ugye a negyedik Henrikben az, hogy hogyan tér vissza főhős a kocsmai barátok közül vissza a hercegként, hogyan tér vissza a trónterembe. Itt is gyakorlatilag Keanu Reeves egy tengőlengő, egy gazdag családnak a gyermekét játsza, aki együtt lóg ezekkel a otthontalan, férfi prostituáltként tengődő fiatalokkal, ugye River Phoenix csodálatos játéka, tehát ez tényleg szívszorító, ez az, ahogy ez a minimalizmussal átadja ezt a rengeteg fájdalmat.
2: Olyan fiatalon,
1: és abban a karakterben, hogy abban a játékban, hogy mi minden van, az valami egészen észbontó. És az, hogy ő utána nem sokkal ezután meghalt, az aztán még jobban megemeli ezt az alakítást.
0: A Johnny Depp adásunkat linkelem, hiszen a Johnny Depp Viper Room nevű Los Angeles-i klubjában adagolta túl magát.
1: Ami különleges ebben a filmben, hogy nem akar queer film lenni, tehát sokkal inkább foglalkozik az otthontalansággal, a tengés-lengés, az amerikai peremvidékeken való életnek a viszontagsága, mint az, hogy valamiféle súly, tehát valamiféle tanítószándékú ilyen...
2: Pont ezért szerintem gyönyörű, mert nem akar ilyen
1: drámát, vagy valamit, amit egyébként ilyenkor, ekkor kezdenek el beinjektálni az amerikai filmbe, a zenekar, és a zenekar tovább játszíktól kezdve, ami körülbelül ekkoriban készül
0: 93-as
1: el.
0: 93-as film.
1: Igen, később a Philadelphia.
3: Ez inkább a Richard Linklater henyék kategóriájába tartozik.
1: És ez a film egyáltalán nem ambicionálja ezt a vonalat, hogy ő most bármiféle tanító, vagy társadalom ábrázolással, vagyis hát nem azzal a fajta ilyen polgárjogi igényekkel vagy ambíciókkal mutassa be ezt a közösséget, hanem egyszerűen csak bemutatja, hogy mit jelent így élni.
0: Pláne Idaho-ban, ami azért nem a legprogresszívabb.
1: Ami azért nem Dél-Kalifornia, csak hogy most a következő filmünkre utaljak, és ugye Gus Van Sant az egyik legjobb filmje, hanem a legjobb, tehát az, hogy ő maga is ugye nyíltan vállalta melegségét, és hihetetlen empátiával tudta megmutatni ezeket a fiatalokat.
0: És hát menjünk akkor a holtponthoz, amiért én azt hiszem a Palatinus Kábel TV-n láttam egyébként a dologon. Hát ez a rendszerváltás
1: a után. A Junos TV-n bazdmeg fejjel lefelé.
0: Nem, ez a életem legjobb filmje.
3: 12 centis kipárolva.
0: Életem legjobb filmjeit a rendszerváltás után a Palatinus Kábel TV-n, az a dologi helyi kábelcsatorna volt, láttam, amikor így Fenyő János nyomta ki a Vikó kazettákat, akkor a dologi Palatinus Kábel TV-n is így betettek mindent. Ugye hétfő este olyan filmeket lehetett megnézni, amiket 10 évek is az HBO-n.
1: Tehát, drága
0: jó vadkelet. Na és hát szintén láttam ezt a filmet. Egyfelől azért Patrick Swayze-t előtt én a Ghostban, meg a Dirty Dancing-ben, meg is ilyenekben ismertem meg, és azért a...
1: Ilyen bájgúnár volt.
0: Patrick Swayze a bájgúnár, akit egyfelől így azért a mi nemzedékünk, nem tudom, engem járattak tánciskolába, középiskolában, tehát mindenki utáltat Patrick Swayze-t, mert a Dirty Dancing-ben ő lett a referencia, a tökéletes, a becsületes, a kiváló, a remekül táncoló.
1: Az a figura, akit a Sárándi diszkotekben azonnal lepofoztak volna, hogyha bemegy. Tehát
2: országúti diszkóból, igen.
0: Na, de itt egy rossz fiút alakít a Patrick Swayze ezzel, csapzott, ez a Pavel Nedvedes frizurával később.
1: Igen, hát ugye Kalifornia szörfös, tehát alap, hogy szőke.
2: Még egy kicsit ez a tesztoszteron bomba dolog, hogy itt mindenki folyamatosan túl akar tengni, tehát hogy pont az Idaho-val egyébként ilyen nagyon diametriálisan ellentétes, tehát hogy itt mindenki folyamatosan ki akar robbanni, senkinek nincsenek finom érzései, vagy...
0: Mindenki versenyez, mindenki akar győzni a másikat.
1: Ez olyan, mint hogyha egy Jerry Bruckheimer film lenne, tehát ez az egész úgy néz ki, hogy ez úgy süt a testeken, meg úgy törik meg a fény a testeken, ahogy azt csak Kaliforniában tud megtörni. Úgy, tehát az egésznek az esztétikája az teljesen ez a Tony Scott világ.
3: Valójában a Catherine Bigelow minden filmje arról szól, hogy a férfiasságot meddig lehet kitolni a lehető legszélső részekig, amiben beletartozik ez a férfiak egymás közt próbálják egymást legyőzni, akár látják egymást, akár nem. Az, hogy ez milyen, hogy ez hogy hat rájuk, ez az állandó versenyhelyzet, amit folyamatosan próbálnak kitartani, de ez úgyse fog sikerülni 0-24-ben. Az, hogy egy férfi barátságnak milyen összetevői vannak, ami már nem építi a másikat, hanem már inkább rombolja, ez a toxikus maszkulinitás, hogy egy divatos feminista kifejezéssel éljek.
4: Annyira, hogy mikor keresik a szörfösök között a bűnözőbrigádot, találnak egy másikat is.
0: Na, mert hogy mi az alapsztori? Hát van egy bűnbanda, amely, ha jól emlékszem, ugye Nixon, Carter, Ford és Reagan
4: elnök.
0: Johnson?
4: Lyndon B.
0: Reagan nincsen?
1: De van, Reagan van, Johnson van, Nixon van, meg Carter.
0: Akkor Fordot.
1: A Fordot kihagyták, mert állandóan belette volna a fejét menekülés közben.
0: Gerald Fordot akkor kihagyták. Igen, hát róla mondták azt, hogy jó srác volt, túl sokat amerikai focizott. Tehát, hogy...
1: Sokat esett el, igen.
0: Igen. Hát a Beverly Hills Zsaru 2-ben megadták azért tiszteletet, hogy Gerald Fordnak. Na most, és akkor ugye, és van az FBI-ban ez a fiatal motivált ügynök, akit Keanu Reeves alakít.
4: Johnny Utah.
1: Kaliforniai srác, akit Utahnak
4: hívnak. Mikor végignéztem a Keanu Reeves filmográfiát, akkor nem tudott nem eszembe jutni az a jelenet a Csupasz pisztolyból, amikor boxolókról beszélgetnek, hogy Hector Savage Detroitból, az arizonai zúzógép, nem a Chicago bikája Dél-Dakotából. És akkor Keanu Reeves, az a srác, az otthon a Idaho-ból, igen, meg a féktelen Minnesota-ból, Johnny Utahot is ő játszott.
2: És itt egyébként szerintem sajnos ez teljesen jó. Ez jó példázza, hogy mennyire nem tudott jól öregedni, már bocsánat ez a film, tehát hogy az, amit a Bigelow amúgy egyébként a maszkulinitással kapcsolatban mondjuk a Bombák földjénben még szerintem legalább önreflektív módon jól csinál a Jeremy Rennerrel az iraki háborús témában, itt azért...
0: Azt hiszem, hogy... a szvatot fogod verbálisan linkelni.
1: Arra a filmre nem emeltjük ki a nevét.
2: De nem csak, hogy itt ennek azért, ha emlékeztek, azért vannak olyan jelenetek, ahol Tom Sizemore-ral azon harcolnak, hogy ki mennyit dolgozott már beépítve egy kábszeres ügyön, mert ugye rajta ütnek egy csapaton, egy ilyen kábítószeres történeten ott a házban, és akkor a Tom Sizemore-ral megy ez a tesztoszteron harc, és tehát nincs is igazából ilyen preparation szín, hanem folyamatosan mindenki már rögtön Stentori hangon föl van baszva, és csak üvölt. És még
0: és a Gary is ezt tudja.
3: De Tomi, te is Koltai Robert filmeken nőttél fel. Hát mindenki így kezdte a nagyjából három oktával feljebb, mint ahogy egyébként indokolt lett volna.
2: Azért egy gyerekrablás a Palánk utcában, azért azt én így éreztem volna. Szóval ugye nem csak, hogy tényleg egy kis finom emberi motivum, amit szerintem csak Gary Bázi tudott képviselni ebben
0: a filmben. Ő egy tipikus egyébként, ő az ilyen kelet-európai nyomozó egyébként, mint hogyha kelet-európai...
3: Tehát, hogy valószínű görög szervezés.
0: Tehát ő az, aki...
4: Sőt, Angelo.
3: Angelo
0: Papas. Ez az, megfigyelünk. Tehát ez, amit a Robin Williams, az a krétai hajléktalannak töztem a jó reggelt Vietnámban, beépülök a helyek közé. Tehát ő az, aki egyébként a realista nyomozó, nem? Tehát az a fánk, kis kávé, és mindig a kocsiban ül és vár. Tehát ő a realista figura, és egyébként mindenki más
1: tényleg ez
0: a...
3: De azért két szendvicset hoz, biztos, ami biztos.
2: Igen, és ugye mivel nem egy ilyen izmos csávó, szóval ő nem ez a szana szélgyúrt ember, úgyhogy őt azért azzal lehetett csak fizikálisan megmutatni, hogy le kellett mennie ugye a medence aljára, és onnan nem tudom hány ilyen bóját fölhozni, hát ugye ez volt
4: két téglát.
2: Vagy téglát, köszönöm, így van.
3: Tehát csak 4 évvel vagyunk egyébként a halálos fegyver után, ahol még ki volt gyúrva teljesen.
0: Jó, de viszont már, vagy még mindig ahol albino, és ezért ugye nem is mehetett ki a kaliforniai napba, úgyhogy érthető, hogy mindig és, a kocsiban ül.
1: És 2 évvel vagyunk az úszóerőd előtt.
0: Gyeri
1: Buzi rendszer.
0: Teljes az univerzumunk, berendeztünk. Ugye ebben a filmben akkor beépül a szörfös bandában, feltételezik, hogy a szörfös banda maga egyébként a tettes, és akkor miközben ugye beépül, akkor megismeri ezt a szörfös világot, és akkor adrenalin függő lesz. Nekem ezzel a filmmel az a bajom, pont ez a, hogy ez a fetisizálás ez a világnak, hogy aki szörfös, meg aki ejtőernyőzik, az éli az igazi életet, az hát, érzi meg a szabadságot. Te aki egy ilyen hétköznapi figura vagy, nem is tudod, mi az
4: életfajta. Te ugye tudod, hogy sokkal több adrenalin, hogy odaérsz a gyerekekkel az ugrálóvárban, nem tudom, szombaton.
0: Na igen.
1: Jó, hát ugye ez a 80-as évek
0: a terméke. Jó, az étel, amit kihoz az étteremben a pincért.
2: Acél György nem szerette volna, a hétköznapi forradalmiság az nincs benne.
1: Ez egyébként a 80-as évek terméke, tehát ha most megint akkor menjünk vissza a Kályhához, a Top Gunhoz. Tehát az, hogy van egy szakma, amihez kapcsolódnak olyan külsőségek, amik rendkívül vonzóvá teszik az adott szakmát, mert férfiasságot sugallnak, cselekvőképességet, sikerre kecsegtetnek.
3: És révet lehet hozzáholni.
1: Révet lehet hozzáholni.
0: Hát ez
1: ezek a szakmák szépen lassan egymás után fölkerültek a vászonra egy-egy ilyen nagyjából hasonló sztorik került. Tehát ez egy nagyon jó ilyen kis csomag volt, hogy mindig egy ilyen, ez az adrenalin mindig egy ilyen menő szakmán belül, vagy menő szubkultúrán belül mutassuk meg.
0: És akkor ehhez kapcsolódik.
1: Tehát ezért kellett az adott szakmát mindig fetisizálni, hogy akkor bemutatjuk a filmet, és akkor onnantól fogva a fiatal kölykök ezt akarják majd csinálni.
0: Igen. Mondjuk az tényleg, amiben egy kicsit ilyen filozofikusságot érzek, ugye, hogy elvileg ugye van a Patrick Swayze figurája, aki ugye a szabadságot hajszolja, és ezben a bankrablás az maga a megteremtése anyagilag ugye a szabadságnak, hogy a hobbiának éljen. Ugyanakkor viszont az mégis ugye a bankrablás,
1: a
0: bankrablás, meg a rejtőzködés, meg a menekülés, az pont az, vagy a bujdosás, vagy a bujdoklás az, ami viszont mégiscsak megköti magát ezt az egész figurát, és mégiscsak rabszolgájává teszi valaminek.
1: Igen.
2: Hát ő valójában pont ugyanolyan függő, mint bárki más amúgy, csak hogy neki ez a függősége valójában, hogy ez hát a tesz... Igen.
3: Meg ez hozzátesz az adrenalin függőséghez pluszban.
1: És milyen érdekes az, hogy ez a hihetetlenül férfias filmes hullám, ami ugye a Top Gunnal, ez is a Top Gun hullámnak egy eleme, ezt egy női rendező készíti el. Így egyébként, van. A Catherine Bigelow, aki sokáig James Cameronnak volt felesége.
3: Cameron a producer, ugye.
1: És ugye aztán ők szakmailag ők együtt is maradtak sokáig, tehát forgatókönyvíró rendező producerek így voltak egymásnak. És az, hogy úgy tudott a Catherine Bigelow, mai napig is úgy rendez a Catherine Bigelow, tehát mintha Tony Scott rendezte volna meg ezeket a filmeket, annyira feszes, csillogó, és tényleg nem tudod ott hagyni egy percre sem.
0: Én azt gondolom, hogy itt most a 92-es Dracula kapcsán azért sokat beszéltük erről a nagyon remek Bram Stoker adaptációról a Francis Ford Coppola adásunkban, úgyhogy ezt ajánljuk a hallgatók figyelmébe. És azt javaslom, hogy a 93-as Okol semmiértről sem beszélünk most egy nagyon részletesen, mert majd egy Shakespeare adást tegyünk félre a jövőben, a legjobb Shakespeare adaptációkról beszéljünk. Hát, egyébként szerintem itt az élet egyik legjobb alakítását nyújtja János Grófként, Keanu Reeves, pont azért, mert egy intrikus, gonosz, irigy, sötét karaktert kell hoznia.
1: Ez megint a diverzifikálás, tehát az, hogy most el kell elindulni lefelé egy kicsit sötétebb karakter, tehát eddig mindig pozitív hősöket, meg ilyen kis idétlen kis málészájú gyerekeket játszott, most már ezt is meg kell mutatni, hogy képes ő ilyenre is.
3: Tőle megkérdezték egyébként, hogy egyébként ezek a néha fura szerepválasztásai azok így honnan jönnek, amikor ugye hát ez mondjuk azt, hogy a róla kialakult képnek mondjuk így nem tesznek jót, és akkor így megkérdezte, de hát, hogy miért ő nem politikus valójában, hogy a róla kialakult képpel foglalkoznia kellene, színész. Ez a dolga, hogy különböző karaktereket játszon el.
1: Ez egy tökéletes válasz egyébként. De nem is nagyon játszott ő ezen kívül ilyen gonosz karakter, tehát én most nem tudok fölülízni.
0: Azért kivétes Lubickol egyébként abban a szerepben, tehát
3: mellé szerepül. Igen, abszolút.
0: Kálbrana filmje.
4: És talán csak az ördögügyvédjében, ahogy ott van a határon.
1: Hát, de az is inkább tragikus fő karakter, tehát az elbukó, jó szándékú, de büszke, de elbukik. Tehát az nem az a megtestesült gonosz, az az alpacsinó
4: karaktere. Igen, a hét főbűnből egyet tud hozni.
2: Igen, de nagyon.
0: Na most ő jön 1994-ből, ez ugye ez a bomba szakértők nagy éve volt, hiszen a specialista is ekkor készül, Luis Losa nagy alkotása. Róla egyébként ugye a latin-amerikai kismestereknél beszéltünk, amikor ugye a lopakodók rendezőiről van szó, valaki nem tudna.
3: Ne áruljunk zsákbalacskát!
0: És hát 94-ben szintén hát a bomba szakértőkről szól, bomba szakértők világára, ez a Féktelenül, ami bevallom, hogy gyerekként úgy emlékezt, gyerekkoromból úgy maradt meg ez a film, hogy egy olyan időszakban, amikor a két üsz között készül a Schwarzeneggerrel, vagy a James Cameron-tól, meg nagyjából, nem csak utána a Die Hard 3, tehát hogy jobbnál jobb akciófilmek készülnek, Halálos fegyver 3, hogy ebben az időben, mint hogyha rögtünk volna azon, hogy Féktelenül egy száguldó busz, amiben Keanu Reeves a hős, uh-huh. De valójában a kritikák ünneplik egyébként ezt a filmet, mert és hát ez jobb, mint
3: a legjobb post-Die Hard.
4: Teljesen hasonló emlékeim vannak. Most, hogy újra néztem, ez egy kifejezetten szórakoztató és izgalmas film.
1: Ez óriási fejlesztés az, hogy meg tudta oldani azt, amit nagyon sok film, ami a legtöbb film elbukik ebben a törekvésben, hogy az elején fölmegy a csúcspontra, és ott is marad végig. De ezt úgy tudja meg, hogy a néző nem fárad ki. Mert ugye ennek az elején, hogy fölmegyek a tetejére az adrenalinnak, és megpróbálom ott tartani, annak az a végáltalában, hogy 30-40 perc után a néző elfárad. Ez a film nem fárasztja jelenti. Vannak egy kis pici szünetek, de pont annyi, mint csak éppen annyi kell, hogy levegővételhez jusson a néző, és már robog tovább az egész. Ugye Jan de Bont készítette.
0: És azért érdekes, mert egy operatőr rendezte. Általában az rossz filmekhez vezet egy operatőr rendez.
1: Pedig ennek azért van, illetve lett hagyománya, egy ilyen valóságos kis láncolat alakult ki. Ugye Paul Verhoevennek volt a operatőre Jan de Bont, Jan de Bontnak volt a operatőre Andrzej Barkowiak. Barkowiak is elkezdett rendezni, neki is egy operatőre volt, aki aztán végül nem kezdett el rendezni. Tehát ilyen kis, szép kis láncolat alakult ki, hogy mindig az operatőrből lesz egy rendező, és utána az őr operatőrűből is lesz egy rendező.
3: Ez egyrészt hozzájárult ugye a Graham Yostnak ez a gyakorlatilag ilyen betonforgatókönyv, hogy nem tudsz benne hibát találni, még akkor se, hogyha nagyon keresed, mert mindig pont annyi feszültséget adagol, mindig tudja, hol tart a néző, mindig még rá tud pakolni egy feszültségforrást. Amikor már úgy látod, hogy na itt most már tényleg vége van, és már mindent megtalálnak, akkor még tud csavarni a sztorin egyet. És
0: kifejezetten és nagyon... Mi az a sztori?
2: És a csupasz pisztolyba is használtak. Bocsánat, még annyi,
1: hogy kifejezetten elolvasod a történetet, az alapsztorit, az eléggé bugyuta, tehát nem a világot kell megmenteni, hanem csak egy buszt. Hát, tehát igazából így elolvasod a videókozat a hátulját, nem annyira vonzó az, hiszen nem akarják a terroristák felrobbantani a szabadságszobrot meg a World Trade Center, hanem egy buszt van alábombázva, és ugye...
0: És miért van alábombázva?
1: Akkor ezt most akkor mondja el valaki. Hát ugye...
3: Dennis Hopper miatt, hát ki más miatt.
1: Dennis Hopper, úgy kezdődik a film, hogy Dennis Hoppert lefülelik a Keanu Reeves-ék, és ő most bosszút esküdik, és akkor alászerel egy bombát egy...
4: Egy elégedetlen munkavállaló, egy vérre szomjazó nyugdíjas, ismerjük ezeket.
1: Egy csalódott választó.
2: Az összeomlás határán, így van.
1: Igen, és akkor beszerel egy bombát egy busz alá, és fölhívja a Keanu Reeves-éket, hogy akkor itt van ez a számú busz, és hogyha X mérföld per óra alá 50 mérföld per óra alá csökken a sebessége, akkor automatikusan bekapcsol a bomba.
4: Valószínűleg ez is oké egyébként, hogy egy nagyon ügyesen megválasztott sebességről van szó, tehát ahhoz elég, hogy vigye előre a filmet, de nem pörgeti túl.
1: És tehát szó szerint megjelenik a történetben az, hogy nem szabad lassítani a film is ilyen, és a történet is ilyen.
0: És hogyan lesz Sandra Bullockból sofőr?
1: Hát ugye rég láttam, de
3: Azért ül ott, mert bemondták a jogosítványát.
1: Ja, igen.
4: Gyorshajtás miatt, úgyhogy tökéletes lesz erre a feladatra.
1: A katasztrófa filmeknek azt a motivumát, hogy az utasok között, ahogy az airport filmekben, és valójában az egész társadalom reprezentációja ott kell, hogy legyen, tehát ott kellene a munkás embernek, éppen apáca nincsen.
4: A mexikói munkás embernek,
1: a mexikói fegyverviselő, a menekülő bűnözőnek, a valakinek, aki először utazik metrón vagy buszon, és akkor pekhérre mindig egy olyan arra száll fel, amire éppen nem kellene. Ezek a jó kis közhelyek, de
4: a vidéki fehér amerikai képviselője.
3: A pekfogja.
1: De van valami.
0: Los Angelesben utazik buszon.
1: Ott tényleg nagyon kevesen utaznak buszon, tehát ott nem tudsz kocsinálni, akkor nem tudsz működni.
3: Hát 94 óta kevesen utaznak buszon, mert bármikor felrobbalhat, hogyha csak kevesebb esély.
2: Azért itt a helyi érdekű volánbusz ellátást itt, ha már kapcsán itt föl kéne hozni, hogy itt nálunk ez Kelet-Európában nem lehet tök volna megcsinálni, mert rég kigyulladt volna az
1: a most, Pali ezt mondta, tehát ha Magyarországon készül ez a film, akkor valószínűleg a BKV vezérigazgatója a film előtt bejön, és elmondja azt, hogy ez csak fikció, nyugodtan vegyék meg a bérleteiket.
2: Abszolút, így van. És kigyulladt is volna.
1: Majd kigyullad is magától.
3: Ikarus alászál.
4: Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a BKV különleges világát egy első filmes rendező rendelkezésére bocsáthatunk.
0: Igen, de pont az első filmet előtt
2: érgő. Itt hagyom, Miklós, egy Parizerre lefolytotta volna itt ezt a félelmet.
0: És egyébként a képi világa milyen ennek a filmnek? Tehát Jan de Bont itt tükrözi?
3: Abszolút.
0: Elég szar lehetett Jan de Bont operatőrének lenni, nem?
3: Hát ugye, hát az Andrzej Bartkowiak ugye azért a
0: tehát azért a fekete eső operatőréről beszélünk, ami az a film esztétika egyik csúcsa.
3: Így van, bár ott ugye a Howard Atherton is megtette a magáét a japán jelenetekben, és mert mint a fekete esőnél, és ugye itt is az a fajta, egyrészt ugye az, hogy mindenhol legyen kamera, tehát hogy tényleg ez a mindent vegyünk fel, hogy lehessen vágni később, másrészt meg ugye úgy kell világítani, hogy az a képen az érezhető legyen, de mégis azért reális. Tehát, hogy ne legyen túl szaturálva se a kép, se a különböző... tehát ne művészkedjük el, hanem maradjunk a realitás talaján. És hát ugye például ugye Andrzej Bartkowiak, ugye hát ő mondjuk bírósági drámában volt erős, fogalmazunk így. És viszont tökéletesen ugye ismerték egymást, azért európai szakemberek összejárnak Hollywoodban, és hogy tudta egyébként, hogy a Jan de Bont is, hogy egyébként a Bartkowiak mire képes, és mondta, hogy van-e kedve hozzá, elmondta, hogy nagyjából mi az elképzelés erről, és már azonnal mentek, hogy akkor honnan kéne felvenni, mik a beállítások, és gördülékenyen zajlott a
2: és akkor ez egy ilyen mozgó dogma film.
1: De csodálatos az egész filmnek az optikája, tehát annyira, tehát nem technicizált annyira, tehát nem a nagy látványosságokban mutatkozik meg az ereje, hanem az, hogy tényleg az, hogy a szögek, a vágások, az egésznek a dinamikája, a ritmusa, az csoda, ez viszi az egészet. Tehát nyilván itt is van egy olyan, hogy a végén egy nagy jumbo jet berepül a garázsba, egy ilyen nagy repülőgép garázsba, és fölrobban. De hát nyilván az csak egy ilyen tűzijáték a végére, kötelező tűzijáték a végére, de nem ettől jó a film, hanem attól a szögektől, ahogy a Keanu Reeves beengedik egy ilyen kis guruló kis szaron a busz alá, és akkor neki menet közben kell leszedni. És
4: az elején, amikor
1: és ahogy ez föl van még, az valami fantasztikus.
4: Amikor még nincsen busz, hanem ugye először egy liftes robbantáshoz szállnak ki, és egy ilyen kis huppanón így átrepül a rendőrautó, ahol soha nem repülne úgy akkora sebességgel egy rendőrautó, de így érkezik meg a két főszereplő, hogy egy ilyen átbukkannak, és így alulról felvéve jó képek vannak benne.
2: Egyébként, amit a Laci mond, ez azért nagyon fontos, mert én azt hittem, hogy egyébként ezt könnyen így csak így átszkrollozom, és tényleg egészen megfogja az embert, amennyire feszes, úgyhogy el is kezdtem olvasni az ilyen újságcikkeket, hogy elvileg a Keanu Reeves az a Sandra Bullockkal akart összejönni, és azért vállalta, mert ő se tudta, hogy jó lesz-e a film. Tehát, hogy elvileg egy ilyen nem létező házasságigény, vagy egy ilyen szerelemigény motiválta az, hogy ezt a dinamikát még ráadásul a két főszereplő között.
4: Hát a forgatókönyv biztosította számára ezt a lehetőséget.
2: Az biztos. Hát igen. A beton. Forgatókönyv, igen.
0: Sandra Bullockról, a jól emlékszem, a kiberkém filmekről szóló adásokban beszélgettünk, a The Net, a hálózat csapdájában című
1: klasszikus kapcsán. Igen, az a film, ahol, hogyha kitörölnek egy adatbázisból, onnantól fogom már a pizzát sem tudsz rendelni. 95-ös film.
0: És igen. Megérkeztünk a számítógépes világba, és hát a Keanu Reeves illetének filmjövéhez.
4: Ja nem, azt hittem, hogy kimaradt, úristen.
0: Mert, és akkor most jön ugye a Matrix. Valamint a Matrix előtanulmánya, ugye a Johnny Mnemonic.
1: Hát tehát ugye, az egy nem túl jól sikerült film. Tényleg arról van szó, ugye a William Gibson regényéből készült, ez a mnemonikus futár, ugye így hívják azt a foglalkozást, amit a Keanu Reeves a filmben ült. Tehát az, hogy itt egy picit a memória, meg a tárolóhely fogalma egy kicsit össze vannak keverve, de ezt nyilván nem kérjük számon a filmen.
4: Jó, hát de még tehát, nem voltak SSD-k akkor. Tehát,
1: igen, tehát az a történet, hogy kiveteti az agyának egy bizonyos részét a Keanu Reeves, és helyette ilyen adattároló egységet szereltet be. Hát akkor még nem tudták, hogy lesz valahol olyan, hogy pendrive. Nyilván ugye IT-szemmel egy picit ilyen megmosolyogtató néha, hogy milyen problémák vannak ezekben a filmekben, miből hajt ki a cselekmény. Tehát az, hogy véletlenül túl sok adatot töltenek föl, és beszorul az adat.
4: Ráadásul kifolyik az agyába.
1: És elkezd szivárogni az adat be az agyába, és ez folyamatosan mérgezik. Tehát olyan, mintha kokain kapszulát nyert volna meg a gyomrába, és kipukkadt volna, és szépen lassan mérgezni őt. Tehát csak éppen ugyanez adattal. Tehát ez a története a filmnek, tehát az, hogy túl töltenek...
4: Na jó, de ha ezen átlépsz...
1: Az, hogy túl sok adatot töltenek föl, az eleve egy ilyen olyan dilemma, amit én most próbálok így átgondolni, hogy ez hogy lehet, hogy a tárolónál több adat valahogy mégis fölfér.
2: Na de valami történik?
1: Kuposra pakolják, vagy nem tudom.
4: Jó, de tudod, a hőmérséklet kitágul, nem igen. Tudom, nem menjünk bele.
1: Óriási
4: ezeket bukott. Csak így át kell lépni, el kell felejteni.
1: Igen, tehát nem csak, ugye jó ezerkről beszélni. Tehát óriásit bukott ez a film, és ezután jön ugye a Matrix, ami egy hihetetlen veszélyes dolog volt. Az, hogy egy ilyen cyberpunk bukás után ugyanarra a színészre egy gyakorlatilag hasonló, ugyanolyan világban játszódó hasonló filmet, hasonló sztorit és hasonló karaktert rábízni, az valami életveszélyes dolog, de bejött, bassza meg.
4: Figyelj, hát nem tettek bele delfineket, meg,
1: igen, volt
4: egy meg
1: ilyen,
4: Jézus Krisztus,
1: igen, és így most bemükkedett. Igen, de Dolph Lundgren egy ilyen bérgyékos játszik benne, akinek ilyen kereszt alakú kése van, és mindig, amikor meg kell ölnie valakit, akkor mindig megkérdezi, hogy kit kell megtérítsek.
2: Abban
0: a filmben van a lézerostor is, ha jól emlékszem.
4: Így van, a lézerújú Yakuza, a delfin, aki végül megöli, hát ez egy ilyen prédikátorra alakított Dolph Lundgrent, aki végül is egy bérgyilkos.
1: Igen. És akkor ilyen ízében...
4: Hát ilyen végletek vannak benne, igen.
1: Ilyen szandálban jár, tehát...
3: És ugye ez a 90-es évek közepén ez a nagyon kezdetleges CGI, ami igen, meg külön leugrik az egészről.
0: Hát Buñuel és Dali akciófilmet ír, nem?
1: Még ez a post-Commodore 64 világ.
2: De a CGI volt, bocsánat, én nagyon analóg vagyok, tehát hogy annyira furán néz ki most így visszanézve, hogy de akkor CGI volt már.
4: Hát vagy minden, ami kompjúter generált, az CGI.
2: Ja, minden, oké.
4: Csak még régi kompjúterekkel generálták, de hát...
2: De azt mondta a Laci, hogy ha ezen túllépünk, tehát itt a Pistinek
3: a... A film akkor sem lesz jobb.
4: Ne próbálj belevinni,
2: mert én láttam, hogy egyébként azért elvinne téged a hív, tehát van benne valami esztétikai minőség.
4: Minőségnek nem mondanám, de megjegyeztem belőle dolgokat, maradjunk ennyiben.
0: Ezzel Matrix. Szemben a Matrix, az a tartalom és forma tökéletes egysége, tehát az egy... Tényleg, hát mikor 99-es film?
3: 99-es Silver. Így van, 60 millió dollárból ki kellett hozni.
1: Ugye egyszerre akciófilm, tehát itt jelenik már meg az a vizuális világ, ami később majd ebben az évben jelenik meg ugye a Star Wars első epizód, és már mind a kettőben, mind a két filmben érződik ez a nagyon erős távol-keleti harci koreográfia, tehát az ugye, a epizód 1-ben is, a Matrixben is, ugye ez már úgy úgy küzdenek egymással, mint hogyha egy kung fu filmet néznél. Ez egyértelmű, hogy az akkor Hollywoodban csúcsra érő John Woo-nak a hatása, meg a 80-as évek, hogy Chui Hark, meg ezeknek a filmeknek, a rendezőknek a
3: 97-ben
1: hatása.
3: 97-ben ugye tehát Hongkongot visszaveszi Kína.
1: Igen.
3: Ezért az alkotók inkább emigrálnak, és azt mondják, hogy
0: Halálos Ember 4-ben is megjelenik a...
3: Így van.
0: Hogy hívják a kungfust?
2: Jet Li.
0: Igen. Jételen túl kínálat lesz kungfuból egy haszművészben Hollywoodban.
1: De meg ez a természetes folyamat része, tehát ugye...
4: Igen, ez már a film szerint már a 80-as... nem filmeket forgatni mentek az Egyesült Államokban, nem pénzt nyomtatni.
1: Ez már a 90-es évek eleje óta folyik ez, hogy Hongkongból gyakorlatilag különböző ilyen vizuális iskoláknak a hatása egyre jobban, a Tony Scott filmeknek a tipikus példája ez, folyamatosan érkeznek meg, és ugye ez a Matrix-al és ér fel a csúcsra, hogy ugye ezek a robogókabátok, ugye egyetemben John Woo.
0: Jó, a bőrkabát, tehát bőrkabát. Azért ugye a 2000-es évek hát külföldi slágerben, magyar slágerben is ez adatja, mondtuk, hogy a bőrkabát lesz az új.
4: Laknak
1: meg, hát ez a...
0: Kaszatibi szintén bőrkabátban jelenik meg utána, meg az egész...
1: A Nox
0: együttes bőrkabát.
2: Úristen, tényleg,
1: Jézus Matrix telefonszaküzlet.
2: Te Mária Krisztus, nem is gondoltam volna, hogy ezek így függenek össze. Tényleg.
0: Hát ez a szellemtörténeti megközelítés a műsorunknak.
2: Hát
0: ugye tényleg itt telibe támadott.
1: Meg itt a bőrkabát.
0: Nokia azért... telefon.
4: Igen. Szétnyíló. Elnézést.
1: Igen, ez a...
3: Lecsúszó.
4: Lecsúszó, igen.
1: Igen, mert ki kell húzni az antennáját.
3: Annak már nem, de igen.
1: És ugye azt itt ez a bőrkabát, itt azért a Wachowski testvéreknek a szexuális orientációjával azért erősen összefüggésben áll. Úgy ezt a testvérpár rendezte, akik azóta átműtették magukat.
4: Igen, de ha most angolul beszélgetnél, akkor már nem tudom, hogy brothers kellett volna mondani.
2: Siblings.
3: A Matrix negyedik részében már így voltak kiírva, hogy siblings.
4: Korrekt.
1: De ezek teljesen mindegy, mert ezek építik egymást, tehát ezek nagyon jót tettek azhoz, hogy,
2: igen,
1: hogy csak az, hogy van egy ilyen személyes motívuma is ezeknek a formavilágnak, de jót tesz a filmnek, és tenkeli, és működik.
2: Még szerintem azért ennek a filmnek azért sokkal többet segített az, amit mondjuk például a Bérgyilkosokban is, ugye, amikor ők ezt írták, például azt a Antonio Banderas Stallone filmet, ott is egyébként ugye az antagonista.
0: Richard Donner rendezte.
2: Így nem? Van, de amúgy egyébként a Wachowskiek írták, és ugye azért itt is például az első film szerintem azért marha sokat segített az, hogy mondjuk egy Lawrence Fishburne mondja azt, hogy ő hisz abba, hogy egyébként Neo elkezd hinni magába. Tehát, hogy egy alapvetően egy ilyen pure egyszerű pali, aki nem feltétlenül képvisel mélységet, azt egyébként megerősíti mondjuk egy ilyen apa figura, egy Lawrence Fishburne, meg ugye ott van mondjuk a Pantaliano, aki mondjuk egy áru ként szerepel, és ugye ezekkel az ilyen ellentmondásokban hirtelen az a fajta ilyen egyszerű, naív kisfiú és hit, ami benne van a Keanu Reeves-be, az hirtelen mélységet kap.
1: Így van, amit most leírtál, ez a képlet, ez tökéletesen áthatja az egész életművet. Tehát ahogy az elején is mondtam, a Keanu Reeves karaktereknek a lényeg az, hogy van az elején egy ilyen csöndes, szemlélődő, befelé fogadó, mindent megemészteni akaró, de alapvetően passzív figura, és bekerül egy rendszerbe, hol pont ugyanez, bekerül egy rendszerbe, és ottan átalakul valami mássá, és a végén vagy ki tud lépni ebből a rendszerből, vagy nem tud, vagy nem akar kilépni ebből a rendszerből. De alapvetően a Keanu Reeves karaktereknek ez az útja.
3: Nem, itt a romantikus vigyátékban ez nem nagyon
1: jelenik meg. Mindegy, de itt azért
3: az akció részben, persze.
1: Jó, hát nyilván azt nem lehet olyan képet előállítani, ami mindegyik szereplő. Az a lényeg, hogy ne lehessen.
0: Persze. Ami a Matrix népszerűségéhez talán hozzásegítetnék, az, hogy az életálom, vagy hogy álmodjuk az életünket, vagy sem. Tehát a Calderonnak az életálom című drámája, Platontól kezdve az, hogy valójában mi az az élet, amiben mi élünk, hogy ez filozófailag bekultusan nagyon meg volt alapozva, hogy ez egészen nagyon korszerű popkulturális.
1: Igen, a popkulturális elemek azok össze vannak párosítva nagyon mély filozófiai tartalmakkal, és össze tudta rakni úgy, hogy koherens legyen, vagy csak össze tudták rakni, hogy ez a kettő együtt működjön. Tehát az, hogy benne van a Jézus sztori, akkor benne vannak a távol-keleti filozófiák. Tehát az egész egy ilyen eklektikus, ilyen kis...
0: Meg ugye a zeneválasztás, tehát ott van ez a Club to Death című ugye, ilyen sláger. Illés Béla Gól videók alá vágták be egy időben. Tehát,
3: meg Ez egyébként, és egy nagy R így világított a sarokban, hogy ez egyébként hozzátartozik ez is, hogy gyakorlatilag ugye már 99, ez a mit hoz a 2000-es évek, ez az évszázad végi szorongás.
1: Igen, igen, ugye ezt beszéltük sokat az Inga műsorunkban.
3: És az, hogy ezt a közérzületet, és akkor nem mentünk messzire nagyon Illés Bélától, ez a közérzület, ez így benne volt, hogy jó, de mi lesz most? Mi lesz most 99 után, majd jön a 2000-es évek, és akkor ott ugye, majd van több
1: más fogja. Az Y2K probléma az, hogy a számítógép kinyír bennünket.
2: Így van, ez a millennium.
1: Mindben döglünk, mert nem írták meg a plusz két számjegyet, aztán szépen átkattint.
2: De ez egyébként szerintem zseniális, mert ez valójában egyébként ez is az olajozás világához kötődik amúgy, az analóg világhoz, tehát hogy a racsnis, tehát még a régi áforkút, ahol ugye átfordul egy idő után, és ugye így tudtak csinálni a adott esetben 100 liter vásárlást egyébként úgy, hogy csak állítólag 1 litert fizettek ki. Mert átfordult ugye mind a 4 számjegy a nullára, és így a racsnis régi analóg rendszerben csak 1 litert vagy 2 litert kellett kifizetni még akkor is, ha előtte 100 litert abúgy beletakoltak.
0: Ez egy emlékezetes, meg azért ebben a filmben jelenik meg, amit aztán a Shrektől kezdve különböző rajzfilmekben, filmekben itt ott felhasználtak, tehát az a körbeforgó kamera.
1: Igen.
0: A golyó, ami megáll a levegőben.
1: Nekem egy kicsit
4: nem forgott körbe a kamera, hanem nagyon sok kamerával.
1: Nagyon sok kamerával állunk. Igen, és akkor így összemörzsölték a képeket. Tehát volt, hogy 30 kamera egy körbe, és akkor is.
4: És egymás után vannak vágva a kamerák, és így mész körbe az összemörzsölték. Tehát nem a kamera megy körül, hanem a vágás megy körül igazán.
1: Nem tud akkora, tehát jó, tudna olyan frame per second dolgozni, de akkor még ezt így oldották.
3: Hát meg akkor még a digitális fényképezőgép, mint olyan, az még nem egy ilyen sulinetes lehetőség volt, amit bárki kihasználhatott. Tehát, hogy azért ott egy komoly költség volt, amíg még...
1: Meg ez volt az a korszak, amikor a minden második usernek a fórumokon Neo volt a
0: Neo 18.
1: Meg Matrix telefonszaküzlet, és akkor tudod bementél, és akkor alaplapokból volt kitapétázva, és akkor nem tudom,
3: minden zöld fekete.
1: Minden zöld-fekete volt, ugyanaz a szar szemüveg.
0: Egy szemüveg, egy bőrkabátos fazon. És egyébként szolárium is volt az üzletben. Na most...
4: Ha egy percig nem mozdítottad meg az egeredet, akkor beindult a képernyő kimérő, és így potyogtak le a zöld számok a tetejéről.
0: Jó, ez egy... felülmúlhatatlan film volt, és nem sikerült felülmúlni, hiszen a Matrix 2-3, pláne a 4, hát ez a katasztrófa volt. Tehát hogyan lehetett ennyire a szar filmeket, folytatásokat készíteni?
1: Hát elért ugye nem csak a Keanu Reeves, de a Wachowskik is elértek ugye
3: a
1: görbéjüknek ahhoz a szakaszához, amikor már meredeken zuhan. Tehát ez a harmadik rész az már igazából a kettőt meg a hármat egyszerre forgatták, és az volt az elvárás, hogy ez még nagyobb siker lesz. De már annyira túlnyitották ezt a világot, és annyira akarták mélyíteni, hogy ilyen kocsma filozófiává vált az összes beszélgetés, tényleg ez a kocsmai bölcselkedések, hogy mi az, mert az, hogy nincs kanál, azt úgy értjük meg, az a fasza volt, tehát nem kellett így, megterhelő volt az a fajta filozófia, amit a második, harmadik részben bemutatott, az már megterhelő volt.
0: Hát, de az első rész végén megtudjuk, hogy ő a messiás, ugye Neo. Hát onnantól közben már vége a sztorinak, vagy
2: de ezek csak jó felvetések amúgy, tehát ez a Matrix és a filozófia típusú könyveknek az alapvetése, és a másik probléma az, hogy nem voltak már dihotómiák, tehát nem volt már egy ilyen ellentétpár, mint mondjuk a Lawrence Fishburne és a Neo karaktere, tehát az, hogy mondjuk akkor most ez az apa, fiú, vagy az, hogy...
1: Igen,
2: hogy
1: meg ez az építő, meg jöttek ez igen. A kulcskészítő, meg az a francia csávó, tudod, ilyen valaki... Tehát így szét volt, így szilánkos volt már az, hogy nem voltak dinamikák így a karakterek egymáshoz való viszonyában.
0: Az az igazság, hogy itt a csúcsra jutott ugye, a Keanu Reeves karrierját, önmagában azonos lett, ugye, himself kírhatták volna, hát ugye, és akkor DKTZ szerint vége is a pályának.
1: Igen, de igazából volt még egy nagy dobás a Keanu Reevesnek, ugye 2014-ben ugye a John Wick, ami az egy elég nagy siker volt.
3: Kettő között volt még ugye a Constantine,
1: egy kicsit a Matrix-al beleragadt ő ebbe a messiás szerepbe, hogy ez a, van egy férfi, akinek van kulcsa, van belépőkártyája egy másik világba, és ezzel tud ő mindenféle dolgokat megvalósítani. Tehát ez a magányos, ilyen világok között átjáró ember. Ugye a Matrix-tól kezdve a Konstantin, a John Wick is egy picit ennek a formai elemeit használhatta, az mondjuk ott nincsen természet fölötti szál, ha jól tudom.
3: Így van.
1: De alapvetően ez a magányos...
2: De lehetne amúgy.
3: Azt a Geronto akciófilm műfaját
2: tekintjük.
1: De ugyanúgy ezt a magányos messiás karaktert, ugye, ami egyébként akkoriban a 2010-es években nagyot ment, ugye, ott volt az elrabolva Liam Neeson-nel, Denzel Washingtontól az Equalizer, tehát a korszellemre nagyon szépen ráült ez a fajta Keanu Reeves karakter, és nagyon szépen becsatornázta ezt a John Wick-be, de végül is abból is készült már most a negyedik, de már az már méltatlan. És ezzel véget is ért a karrierje, tehát nagyjából ennyi volt, ennyi puskapora volt még, hogy John Wick-ot még meg tudta csinálni, de...
2: De ennyiben egyébként mindennel összeér, mert hogy az, amit a Pali mond, hogy az anyukája, tehát az a koreográfia, meg az, hogy egyébként a testével való játék, tehát hogy valójában az egyetlen, amivel túl tudott lépni, szerintem is egyébként ez a buta szép fiú sztereotípián, amiben ő valóban beleragadt, az pont az, hogy meg tudta csinálni ezeket a mondjuk úgy, hogy ilyen hát kaszkadőr minőségű dolgokat, hogy a fegyver ürítés és egyébként a újratöltés és lövés, és az, ami a John Wickben ugye van, az annak a menőzése valójában egyébként, hogy ő tényleg egy szvatos, Pali, esztétikai vonalon. Nem, mert hogy
3: mondjuk ebben a Chad Stahelskinek is jelentős szerepe van, aki ugye a kaszkadőre volt, illetve a rendezője később.
0: Azt mondod, hogy kihozta magából és a pályából az a legtöbbet, és tényleg az, hogy kevés ekkora ugráson valaki idétlen kamaszfiú szerepekből tényleg a billéstett filmeknek a idétlen túlmozgásos ilyen bűvzésbátetszerű figurájából eljut magával a messiásig, és közben vannak olyan szintlépések, ugrások, mint a Holdpont, ami kultikus akciófilm lett, és egyébként, hogyha olyan szerepet kapott, mint a Sokról semmiértben, akkor megmutatta azt, hogy Kenneth Branagh Shakespeare filmjében is egy kiváló színész, egy sokoldalú színészről van szó, aki ténylegesen a 90-es évek egyik legemlékezetesebb színész figurája.
3: És hát egy kedves ember, ami nem egy utolsó
2: szempont. Ez egy fontos, így van szerintem is. Nekem
1: nagyon jó mém alap egyébként ez a faszit. Tehát olyan mémeket lehet róla csinálni, hogy megőrülsz.
2: De hogy
1: a legjobb a mémesíthető színész szerintem.
3: A Seth Keanu, amikor csak így
0: cigizlenye.
2: De hogy ő állítólag tényleg egy empatikus ember, és akkor a Faludi Györgyös vonalat nem tudjuk meg, ez akkor titok marad, akkor ugyanilyen easter gag, vagy ekként a teljes igazság, ha már az ördög ügyvédje, a teljes igazság.
0: Egyébként...
2: 2016-os film. Szintén negatív szereplő.
0: Egyébként volt Faludi György adásunk is Balog Ákossal, irodalomtörténésszel, úgyhogy szervusztok, köszönjük szépen, ez volt a régen, minden jobb volt. Laska Pál, Balázs István, Dékeny László, Bezsény Tamás, Csunderik Péter voltunk, és hát Faludi... Kilenni részben beszélgettünk.
1: Szervusztok. Faludi György.
3: Sziasztok.

0: Yeah.
1: Are you guys gonna, like, kick it old school?
0: Yeah.

FM 90.3. Tilos péntekesti filter 10-től éjfélig, most is élőben a stúdióból, ma is speciál vendéggel a műsor második felében, Murani. Számos remek rendezvényen már hallhattuk, Pesten találkoztunk, és hozott pár remek korongot Fehérvárról. Jó vételt!

operator with a brand new sound. Come on, people, just boogie.